Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 22-e van, kedd. Kezdjük a napot az ünnepléssel. Nagyon boldog névnapot kívánok a Móricoknak, és persze mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját. Sok-sok boldogságot. A mai nap igazi naptári csemege, tele vagyunk izgalmas sztorikkal. 1903-ban pontosan ezen a napon szabadalmaztatta egy New York-i olasz fagylaltárus Italo Marcioni a fagylaltölcsért, ugyanis megunta, hogy folyton elmosogassa az üvegkelyheket, ezért aztán kitalálta az ehető ostya kúpot, ezzel pedig örökre megváltoztatta a nyári és a hűvös őszi fagyizást. Na van a folyók világnapja is, az ENSZ által támogatott kezdeményezés több mint 100 országban hívja fel a figyelmet az élő vizeink és a vízkészleteink védelmére, ezért aztán ma is vigyázzunk még jobban a környezetünkre. És egy kis irodalmi nosztalgia, 1861-ben éppen ma született Sebők Zsigmond, aki a dörmögő dömötört adta nekünk, és persze Malac Misit és Róka Miskát is. Gyűjtsd a szép pillanatokat ma is, és közben indítsuk el a keddet itt a Petőfin. Cakó Julival, ez már is az Uni Univerzum.

A Paprikával itt volt a Tigris Szofia Petőfin, ahol minden magyar. Hát nagyon úgy tűnik, hogy érdemes lesz előszednünk a kabátot, vagy már éppen a vastagabb pulóvert, mert hogy élénk, erősenként viharos északi-északnyugati szélre kell készülnünk a nap folyamán. Alapvetően napos, gomolyfelhős időnk lesz, de elszórtan azért beszaladhat egy-egy futó zápor, néhol akár zivatar is, ezért aztán egy összecsukható esernyőt sem árt bedobni a táskába. A kora reggeli csípős 4-12 fokos hőmérsékletek után délután is csak 16 és 22 fok környékére kúszik fel a hőmérő higanyszála, a szél miatt pedig még ennél is hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Öltöz rétegesen, és indítsuk együtt a keddi napunkat. Denepszel a folytatásban, ez a Bajlandó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeptember 22-én kedden megyünk tovább a hajnalban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a The Enehy csapata mindjárt itt lesz, de előbb Kökény Attila és Rakoncai Viktor együtt egy dalban, ez a Ha újra látlak.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar verseket hallgatva aludt el, és kánonokat énekelve utazott gyerekként. Innen nézve talán nem is meglepő, hogy Lack Fidorottya végül a zenében találta meg saját magát. Szóló projektje az Azorka, amit ő maga egyszerűen alt-popként ír le, de a dalaiban azért ennél jóval több minden keveredik. A népzenei hatások ugyanúgy ott vannak benne, mint a gitárzene, vagy akár a Red Hot Chili Peppers világa. Persze a családi háttér is sokat adott hozzá ehhez az egész. Édesapja Lackfi János hatása a szövegeiben is érezhető, sok dala szinte versként működik, csak éppen melankolikus dallamokkal és modernebb hangzással együtt. Az Azorka zenéje miatt nagyon személyes tud lenni, csendesebb, elgondolkodósabb világ, ahol a szöveg igen fontos szerepet kap. Itt van most ő, a Játékmadárral, a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar Tata környékéről indultak, ma pedig már saját műfajt teremtettek. Érkezik a Hello Pisti a kelt hajnalunkba. A csapat még 2016-ban alakult, a Bohókás nevük mögött pedig egy elképesztően színes zenei világ lapul. Pop, rock, soul és jazz elemeket ötvöznek. Ők maguk ezt egyszerűen csak Hello Pisti stílusnak hívják. A tehetségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy legelső paksi fellépésükön rögtön fődíjasok lettek, és meg sem álltak az Öröm a Zene országos döntőjéig. Nálunk is hallhatod már őket a Hajrá Magyarok élő stúdió koncert sorozatunkban. Ha lemaradtál róluk, akkor a Petőfi Rádió YouTube csatornáján pótolhatod. Most jön a Hello Pisti és az Elbújt.

a lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az első korty kávé és az ébredezés mellé jönnek a jó hazai zenék itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Szeptember 22-e van, mindjárt indul a Dreamflow csapatától a Túl szép, de előbb itt a Pence kalandjai és a fogadalom.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

ha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: üzenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az ősszel együtt megérkezett a poloskaroham, ahogy a hőmérséklet tartósan 15 fok alá esik, a zöld és ázsiai márványos poloskák tömegesen indulnak meg a meleg lakások felé, hogy védett zugot találjanak télire. A redőnytokók, az ablakrések és a függönyráncok a kedvenc búvóhelyeik, de hogy hogyan védekezhetünk ellenük? Tömítsük a réseket, ellenőrizzük a szúnyoghálókat és tisztítsuk ki a redőnytokokat. A poloskák egyébként utálják az ecetes, vizes permetet, de a leventula és a borsmenta illóla is remekül távol tarthatja őket az ablakpárkánytól. Este óvatosan a szellőztetéssel, mert hogy naplemente után a legaktívabbak, úgyhogy lámpa mellett csak épp szúnyoghálón át szellőztessünk. És aranyszabály, ha bejutottak, ne nyomjuk össze őket, mert ugye tudjuk, hogy mi lesz a vége, hát nem túl kellemes szag. Pohárral és papírlappal óvatosan fogjuk el őket, vagy porszívózzuk fel őket, de a zsákot utána rögtön ürítsük ki a szabadban. Tartsuk távol a betolakodókat, és indítsuk együtt a napot a Petőfivel. Most Arany Timi jön a folytatásra. Ez a Kígyó.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar dalok, melyek igazán mélyre mennek, szinte darabokra szedik, majd újra összerakják a lelkünket. A pécsi Zaj stúdióból indult csapata 2022-es debütálása után hamar közönségkedvenc lett. El nem álló Nagy Vihar című második nagylemezük pedig már a Petőfi Nagylemez program keretében született meg, ahol a Ispánl és a Borzból jól ismert Diósi Ákossal dolgoztak együtt. Készülj egy különleges alternatív utazásra, tekerj a hangerőn, mert jön az 1-5-1 itt a Petőfin, ez a Hiába sírsz.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggel, szeptember 22-e van. Kedd, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a következő percekben pedig az éterbe eresztjük majd Anna Elza és Kanizsa Gina közös dalát. Itt lesz Nomik is, de előbb egy örökzöldet hozok neked az ébredezéshez. Itt a Skampoló, és a maradj egy percig.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsen az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sokkal hamarabb jön idén az őszi óraállítás, bár ugye még nyakig benne vagyunk a szeptemberben, nem árt azért tudni, hogy idén már október 25-én visszatérünk a téli időszámításra, mivel az Európai Uniós szabályok szerint október utolsó vasárnapján tekerjük majd vissza a mutatókat. Idén ez a lehető legkorábbi dátumra esik, legutóbb 2015-ben volt erre példa. Ez azt jelenti, hogy hajnali 3-kor 2 órára tekerünk majd vissza, kapunk ugyan egy plusz óra alvást, de cserébe délutánonként hirtelen ránk szakad majd a sötétség, és hogy eltörlik-e valaha, bár az Európai Parlament már 2019-ben rábólintott a megszüntetésére, a tagállamok azóta sem jutottak dűlőre, így a rendszer marad. De ne szaladjunk ennyire előre, még csak szeptember 22-e van, úgyhogy használjuk ki a mai nap minden egyes világos percét, és ébredezzünk együtt a legjobb hazai zenékkel. Balázs Földi Virág jön már is, ez az Úgy Mesélj!

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mára élénk erős, helyenként kifejezetten viharos északi-északnyugati szélre kell, hogy készüljünk. A napos gomoly felhős ég mellett azért elszórtan futózáporok, néhol még zivatarok is kialakulhatnak. A csípős reggel után délután mindössze 16 és 22 fok környékére kúszik fel a hőmérő higanyszála. És hogy mi vár ránk holnap? Ha minden igaz, akkor már jóval barátságosabb arcát mutatja az ő szerdán. Sok napsütésre készülhetünk, és csak elvétve, főleg keleten és északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor. A hőmérséklet marad a kellemes, pulóveres 20 fok körüli tartományban. Öltöz rétegesen, és ébredezzünk együtt a legjobb hazai zenékkel így kedden. Jön Mári Zsombor, és a Beleszeretek, a Petőfim.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Én

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és most jönne az a pillanat, amikor átadom a terepet Habóczky Máté kollégámnak, de ez a mai napon nem így lesz, mert hogy maradok a folytatásban, és a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, gyere és ébredezzünk együtt, cserébe hozok jó sok hazai zenét, hogy könnyebb legyen a kedd beindítása, tarts velem!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos szeles idő várható. A média tanács tagjairől dönt be a parlament. Ma van az autómentes nap.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felújítják az útburkolatot az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton, Fülöp szállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. A média tanács elnökét jelölő eseti bizottság Polyák Gábor médiajogászt kommunikációs szakember támogatja. A jelöltet tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával választhatja meg az elnököt és a hat tagot. Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium. Sajtóhírek szerint a szervezet első csúcs találkozóján az ukrán gáz- és olajipari vállalat és a MOL memorandumot írt alá az ukrán-magyar határ közelében épülő kőolajtározóról. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány alatt nem épül ilyen létesítmény. Mától újra látogatható a terrorháza. Az intézmény átmeneti bezárását egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter. Egyúttal menesztette Schmidt Mária korábbi főigazgatót. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Tart az Európai Mobilitási Hét, ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Épp hogy átléptük a 6 órát. Jó reggelt! Kifejezetten hűvös a napindítás, úgyhogy öltöz fel rétegesen. A kedded mellé pedig hozok érdekességeket, hasznos dolgokat és a legütősebb zenéket. Gyere velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. A kezdés a Blaha Louisiana-é. Sokat bír!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 22-e van kedd, szépen magabiztosan lépkedünk előre a hétben. 1903-ban ezen a napon szabadalmaztatta egy olasz származású New York járus Italo Marcioni a fagylaltölcsért. Megudta, hogy mindig elmosogassa a gipsz és az üvegkelyheket, úgyhogy kitalálta az ehető ostya kúpot, ezzel pedig örökre megváltoztatta a fagyizás élményét. Mondanám, hogy fagyizzunk egyet ma, de hát most annyira hűvös van, hogy szerintem nem sokan kívánnának egy-két gombócot, bár aztán délutánra ki tudja. És ha már gyerekkori emlékek, 1861-ben épp ma született Sebők Zsigmond író, aki nem mást adott a világnak, mint Dörmögő Dömötört, meg persze Malac Misit és Róka Miskát. Úgyhogy ma ehetünk egy fagyit, a hűvös idő ellenére is, és indítsuk a keddet a Petőfivel, benne jó hazai zenékkel. Itt is van a Zanzibár és a Szólj Már. Jó reggelt!

0: kilenc.
1: Fél hét előtt járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az ország nagy részén fagytól még nem kell tartanunk, de a hidegre hajlamos területeken lokálisan már megjelentek az idei ősz első talajmenti fagyjai. Hát nincs meleg, napközben majd 22 fok körüli maximumok jönnek. Öltöz rétegesen, ha most indulnál útnak, na de mindjárt jönnek a részletek a hírpercekben. Közben várom a közlekedési infókat, üzeneteket, helyzetjelentéseket az ország minden pontjáról. SMS és Viber számunk 0630303380, tudsz még írni Instán és a Petőfi Rádió Facebook oldalán keresztül is. A 30Y érkezik pillanatokon belül, ne menj messzire!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő várható felhő átvonulásokkal. Bizonytalanná vált a legfőbb ügyész megválasztása. Elfogták az Erzsébet városi gyilkosság feltételezett elkövetőjét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két személyautó ütközött össze a 6-os főúton Paks déli határában. A 112-es kilométernél a 4-sávos szakaszon 2 sávot lezártak, jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. Dolgoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, ezért Vásárosnemény felé az 53-as és az 57-es kilométer között a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Aki Miskolc felől érkezik és 60 nyugatnál akar letérni, maradjon a saját oldalán, mert csak onnan lehet lehajtani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Az ügyészségbe vetett intézményi bizalmat csak következetes munkával lehet visszaszerezni, amihez idő és hiteles működés kell, jelentette ki a köztársasági elnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Baka András elmondta, az új legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, biztosítsa a törvényes működés feltételeit és helyreállítsa a felelősség rendjét.
5: Magyarországnak olyan állammá kell válnia, amelyben a közpénzzel való visszaélésnek, a korrupciónak és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van. Ugyanakkor ebben rejlik az új korszak egyik legfontosabb mércéje is. A múlt jogsértéseinek feltárása csak jogállami módon történhet. A büntetőjogi felelősséget nem politikai szándék, hanem bizonyíték alapozhatja meg, nem politikai értékelés, hanem törvényes eljárás döntheti el.
4: Baka András köztársasági elnök Szatmári Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, aki jelenleg is ott dolgozik. Az államfő ezt a parlament plenáris ülése előtt jelentette be. Magyar Péter miniszterelnök néhány órával később közölte, nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatni fogja a jelöltet. A parlament kétharmados többséggel 9 évre választja a legfőbb ügyészt. A közvagyont érintő vitatott szerződések vizsgálatát szorgalmazta a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlés tegnapi ülésén azt mondta, nemzeti minimumként kellene egyetérteni abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam érvényesíti a magyarok érdekét. A kormányfő úgy fogalmazott, az áprilisi országgyűlési választás lehetőséget adott arra, hogy Magyarország visszanyerje valódi szuverenitását, egyben nemzeti egységre szólított fel.
6: Legyen nemzeti minimum, hogy minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében egyetértünk. A közvagyon sorsának nyilvánossá tételében egyetértünk. Ugye nem félnek ettől. És legyen nemzeti minimum abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét és jogát. Szerintem szólítsuk fel együtt azokat, akik jogtalanul bitorolják ezt a vagyont, hogy adják vissza a magyar népnek a saját jogos tulajdonát.
4: A Mi Hazánk szerint tragikus a kormány válasza az elmúlt 16 évre. Toroczkai László frakcióvezető azt mondta, hogy egy Brüsszelben fogalmazott programot hajt végre a kabinet, amelyet diktatórikus eszközökkel vádolt. Az államfő és az alkotmánybíró választás kapcsán felrótta, hogy a Mi Hazánk hiába jelölt, csak tiszásokat akart a kormány mindenhova megválasztani. A KDNP frakcióvezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtáról hasonlót telepítenek Magyarországra, és erről az ukrán sajtóból értesültek. Rétvári Bence szerint ez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánk számára. A Tisza kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében, cáfolta a hírt a miniszterelnök. Polyák Gábor médiajogászt javasolta a Médiatanács és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A Művelődési Bizottság kormánypárti többsége is támogatta, a Fidesz viszont nem, mert pártpolitikai szereplőnek tartja. Polyák Gábor célja a sajtószabadság helyreállítása, és szerinte a hatóságnak kötelessége kideríteni, hogy kik a magyar médiacégek valódi tulajdonosai. A Médiatanács elnökét és tagjait ma választja meg az Országgyűlés.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Ma vagy holnap találkozik Donald Trump és Volodymyr Zelenszky New Yorkban, ahol a héten tartják az ENSZ közgyűlésének általános vitáját, erősítette meg az amerikai alelnök. J.D. Vance azt mondta, biztos benne, hogy a tárgyaláson jelentős előrelépés történik majd az ukrajnai háború lezárása ügyében. Az ukrán elnök vasárnap beszélt telefonon Donald Trumppal, majd azt írta, a New York-i találkozó sok mindent megváltoztathat, mert jelenleg kedvező a diplomáciai helyzet. A kelet-ukrajnai Harkivban nyitott irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy helyben segítse a frontvonal közeli régiók lakosait. A szeptember eleje óta működő központban elsősorban a projektek végrehajtását irányítják. A szükséges támogatásokról folyamatosan egyeztetnek a partnerintézményekkel, mondta a szervezet nemzetközi programigazgatója.
0: Harkiv városában egészen működnek az alapvető szolgáltatások, az alapvető élelmiszerek a boltokban egyelőre elérhetők. Ez nyilván tovább súlyosbodhat azzal, ami raktárakat, vasúthálózatokat folyamatosan támadás alatt tartanak az orosz erők. Ezt mindenképpen folyamatosan figyelni kell, illetve nyilván maga a tél, ami mínusz 20 fokos hidegekkel is járhat, amikor elsősorban azok a sérülékeny csoportok vannak kitéve a veszélynek, idősek, gyermekek, akik támogatást fognak igényelni.
4: Dékány Bence beszámolt arról is, hogy a háború kitörése óta csak nem 1 millió rászorulót támogattak már.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Egyre nagyobb területen terjed Dél-Európában a szúnyogok által közvetített nyugat-nílusi vírus. Olaszországban már 650 felett jár az igazoltan fertőzött betegek száma. Az olasz egészségügyi hatóságok szerint a hosszabb ideig tartó melegebb időjárás miatt számítani kell a betegség novemberi jelenlétére is. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ eddig 5 esetben igazolta a betegséget, mondta Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a Kossuth Rádiónak.
7: Ennek a vírusnak a földrajzi elterjedése nagyon szoros összefüggést mutat a klímaváltozással. Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt években egyre inkább északabbra húzódott a vírus elterjedési területe. Például idén Hollandiában, Németországban is regisztráltak helyi eredetű megbetegedéseket, míg mondjuk néhány évvel ezelőtt ennek a vírusnak az elterjedése kifejezetten a dél-közép, illetve kelet-európai régióra volt jellemző.
4: A biológus elmondta azt is, hogy az emberek nagy része tünetmentesen esik át a nyugat-nélusi lázon, így a fertőzés észrevétlen marad. A tünetek magas láz, izomfájdalom, fáradtság, fejfájás egy hagyományos vírusfertőzésre utalhatnak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Alapvetően napos idő várható felhő átvonulásokkal, az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hajnali 7-13 fokot követően napközben 16-21 fok lehet. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Köszönöm figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Mert műszakot indítani tudni kell.
1: Hét előtt járunk, jó reggelt! Ezen a héten játszunk, minden reggel a Földcím című tragikomédia premier előtti vetítésére nyerhetsz páros jegyeket. Figyeld az óra zenét, ami bármikor megszólalhat. SMS számunkra lesz majd szükséged, 06 30 30 30 380. Egy picit ízlelgessük így az első talajmenti fagyok megjelenésekor, hogy holnap hajnalban, azaz szeptember 23-án hajnali 2 óra 5-kor kezdetét veszi majd a csillagászati ősz bizony. Ráadásul jövő héten már október. Így rohan az idő. Hát rohan bizony, mert hogy 7 óra lesz. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ivan and the Parazollal folytatjuk. Dancer!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben.

0: A Petőfi Rádió.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesékbirodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: 0630 2380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. Már 8.390.000 forinttól.

0: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
0: Brad Pitt.
1: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
0: A vadon szíve. A mozikban.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos szeles idő várható. A média tanács tagjairól is dönt a parlament. Új program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Két személyautó ütközött össze a 6-os főúton Paks déli határában. A 112-es kilométernél a 4-sávos szakaszon 2 sávot lezártak, jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. Felújítják az útburkolatot az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, a fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárca vezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideglenes bezárását. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány, állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
8: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 7 óra után járunk pár perccel, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábor. Elindult a mozis játékunk ezen a reggelen is. Ha szeretnél ott lenni a Földcím című film premier előtti vetítésén, vadászd az óra zenéjét. Most viszont jön az Ivan and the Parazol.
7: Itt egy újabb óra
11: kizárólag.

hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar rendhagyó hétvége vár a Forma 1 rajongóira, ugyanis nem vasárnap, hanem már szombaton jön a nagy díj. Egy hét szünet után egy komoly ázsiai tripla hétvégével tér vissza a száguldó cirkusz. Baku után jön a Malajziába átköltöztetett Bahreini nagy díj Sepangban, majd Szingapur. És hát szombaton lesz majd a futam, az OK egy nemzeti emléknap. Szeptember 27-én az azeriek a második hegyi karabahi háború áldozataira emlékeznek. Így a szervezők kérésére a Forma 1 előrébb hozta a teljes programot. Pénteken már jön az időmérő, szombaton 13 órakor pedig startol a verseny, ami természetesen az M4 sporton is követhetsz. Egyébként ez lesz a Forma 1 történetének 80. nem vasárnapi futama. Régen Angliában és Dél-Afrikában is rendszeresen szombaton rajtolt el a mezőny. Állítsd be az emlékeztetőket, mert tehát most szombaton már azeri nagy díj. És tekerj a hangerőm, mert már is itt van a Bialex és a Slap a folytatásban. Ez a Nehéz vagyok.

Debrecenig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: És üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: 8:30 járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar mozirajongók, figyelem, játékra fel, mert egy szuper premier előtti vetítésre csapasz le. Érkezik a mozikba a Földcím című új magyar tragikomédia, aminek a sztoria igencsak érdekes. A főhőse Mén Kristóf a festőművészből lett banki archiváló, aki épp aznap fedez fel egy gyanús penészfoltot a lakásuk falán, amikor a felesége bejelenti, gyerekük lesz. Kristóf nyomozásba kezd a penész eredete után, miközben egymás után nyitja rá az ajtót a furcsábbnál furcsább szomszédokra. A szálak aztán a nyájaskodó közös képviselőhöz és a délutáni lakógyűléshez vezetnek, Kristóf pedig egyre biztosabb benne, hogy ezzel a házzal valami nagyon nincs rendben. Ha szeretnél te is ott lenni premier előtt, akkor nincs más dolgod, mint figyelni a nyereményjátékunkat, keresd az óra zenéjét, és legyen tiéd a páros belépő a Földcint című tragikomédiára. Füleket a hangszórókra, játssz a Petőfivel. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán mindjárt megyünk tovább a Balkán fanatikkal. Feljött a nap!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos szeles idő várható. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról is dönt a parlament. Még lehet jelentkezni a TESZED akcióra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két személyautó ütközött össze a 6-os főúton Paks déli határában. A 112-es kilométernél a 4-sávos szakaszon 2 sávot lezártak, jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. Élénkül a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendén és Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdi a kormány a gyermekvédelmi csomag tárgyalását. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, mondta Bujdosó Andrea, frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZED akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: minden magyar. Jó reggelt! Készül már a reggel ide, a mikrózott kenyér mindig rágós és kemény lesz. Na, van egy szuper egyszerű trükk. Sokan belefutunk abba a hibába, hogy a mikróba bedobott péksüti puha helyett inkább egy száraz gumidarabként végzi. Ennek ugye az az oka, hogy a mikrohullámok a kenyérben lévő vízmolekulákat mozgatják meg, a nedvesség pedig pillanatok alatt elpárolog belőle. Na, de a megoldás pofon egyszerű, a gőz a titok, úgyhogy nedvesítsünk meg egy papírtörlőt, csavarjuk ki alaposan, és csomagoljuk be vele a kenyeret, vagy éppen a zsemlét. Tegyük egy mikrobiztos tányérra, és csak rövid, 10-15 másodperces szakaszokban melegítsük. A felszabaduló pára megőrzi a nedvességet, és a kenyér újra kellemesen puha lesz. Még van egy pró tippem is, ha ropogós héra vágynál, akkor a mikró helyett inkább a sütőt vagy az airfryert választ, ha pedig már kicsit szikkadt a kenyér, egy pici vízzel megspriccelve csodát tehetünk vele. Indítsd a napot egy jó meleg szendvicssel, egy kávéval és jó hazai zenékkel. A folytatásban itt is van Lábas Viki és a 30 valahány a Petőfi.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30 valahány.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: sokkal!
1: 8 óra előtt járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Érkezik a mozikba a Földszint című új magyar tragikomédia, ha te is szeretnél ott lenni. Premier előtt, akkor figyeld az óra zenét, ami bármikor felcsendülhet. Ha meghallod, küldd el a dal előadóját és a zene címét SMS-ben a 0630303380-ra. Szeptember 22-e van, kedd, nagyon boldog névnapot kívánok a Móricoknak és persze a születésnaposoknak is, sok-sok boldogságot. A következő órában beszélgetünk majd többek között arról, hogy miért is kellene türelmesnek lennünk a reggeli forró kávéval, vagy éppen teával. Tarts velem, ami pedig a zenéket illeti, itt lesz mindjárt a Road Movie All Stars és a Sopron felé.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Egy reggel indulhat így is.
4: Meg így is.

0: koma-tól függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos szeles idő várható. Átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Ma van az autómentes nap.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani a pályáról és kerülni az 1-es főút felé. Elgázoltak egy gyalogost a 4-es főúton Vecsés határában. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Nemzeti egységet szorgalmazott a miniszterelnök, hogy visszaszerezzék a magyar embereknek azt a több ezer milliárd forintot, amit a NER alatt elloptak. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtt arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz képviselőinek szint kellene vallaniuk, hogy támogatják-e az ellopott pénz visszaszerzését. Felülvizsgálja Vitézy Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormány határozat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncessziós szerződés módosítását. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. Tavaly április óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, vagyis nem hajtottak végre rajtuk például csípő- és térdizületi műtétet. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Tart az Európai Mobilitási Hét, ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos felhős időre számíthatunk. Ez szortan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Kingának köszönjük szépen a friss híreket. Jó reggelt, 8 óra után járunk a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallod, mozis játékunk tart. Ha szeretnél ott lenni premier előtt a Földszint című film vetítésén, akkor vadászd az óra zenéjét. A kezdés, a Road Movie All-Star szép. Megyünk Sopron felé.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

1:09 múlt 2 perccel, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar érdemes türelmesnek lennünk a reggeli forró kávéval, mert hogy tudtad, hogy a túl forró italok nem csak a nyelvedet égethetik meg? Oxfordi kutatók nemrég majdnem 1 millió ember kávézási és teázási szokásait követték nyomon éveken át. A vizsgálatból pedig az derült ki, hogy aki szinte tűzforrón, vagyis nagyjából 65 fok felett hörpinti fel a reggeli feketét, pláne ha napi 5-6 csészével is ezt teszi, akkor az hosszú távon folyamatos mikrosérüléseket okoz a nyelőcsövén. A szervezetünk pedig nem szereti a folytonos égési sérüléseket, így a nyelőcsőrák kockázata a duplájára, sőt, a nagyon forró italoknál a triplájára is ugorhat. De még mielőtt félrenyelnéd a kávét, pánikra semmi ok, a nyelőcsőrák szerencsére azért összességében egy elég ritka betegség. Nem a kávéról, meg a teáról kell tehát lemondanunk, hiszen tele vannak antioxidánsokkal, meg nagyon jó kis összetevőkkel, mindössze arról van szó, hogy a hőmérséklettel kell ésszel bánni. A megoldás nagyon egyszerű, nyilván hozzáadunk egy löttyintés hideg tejet, vagy növényitalt, ki hogyan issza, illetve hát akár a pulton is hagyhatjuk pár percig, amíg készülődünk, de ne felejtsd, hogy a lassú kortyolgatás ilyenkor a leghatásosabb, szóval csak okosan, óvatosan. Jó reggelt, jó ébredezést a legjobb hazai zenékkel, és az óra zenével is, ami még nem szólalt meg, de nyerhetsz vele egy páros mozijegyet a Földszín című film premier előtti vetítésére. Szóval figyelj, a következő percekben pedig már is Ákos érkezik, ez a Minden, ami szép volt.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Vroom Vroom itt volt Jude Law, mi pedig már 8:30-nél járunk. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és ahol felcsendült már az óra zenéje. Nem sokára kiderítem, hogy ki volt a leggyorsabb. Most viszont jönnek a hírek, aztán itt lesz az Anima Sound System is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos szeles idő várható. Új foglalkozásokat indítanak a javító intézetekben. Ma van a sérült gyermekek napja a budapesti állatkertben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom, a torlódás már meghaladta a 7 kilométert. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani a pályáról, és kerülni az 1-es főút felé. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az Alagútláncban lezárták a stráda Ivándárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék, abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bot Emőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javítóintézeteknek. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a Műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatóak lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült mozi plakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: 8:49 van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Volt egy óra zenéje játékunk, és én már is hívom azt a hallgatónkat, aki a leggyorsabban küldte el a helyes megfejtést.
1: Tessék, Kinga.
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Szia, Kinga, jó reggelt.
1: Jó reggelt, szia.
0: Na, hát annyira nem lepődtél meg, hogy téged hívtalak vissza.
1: Valamivel én számítottam, hogy én leszek az első, elég gyors voltam.
0: Igen, és magabiztos is vagy, ami jó, maradjon is így. Na figyelj, mi volt az óra zenéje, áruljuk el a hallgatóknak.
1: Magna cum laude, színezd újra.
0: Igen, a Petőfi Rádió szlogenjét szeretném már csak hallani tőled. Jó nagy átéléssel így reggel.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper, na figyelj, szeptember 28-án ráértek este 7-től?
1: Szerintem igen.
0: Megoldható lesz.
1: Megoldjuk.
0: Jó, oké, mert hogy gratulálok a nyereményed, egy páros jegy a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkó Film jó voltából. Megvan, hogy kivel mész el?
1: A párommal szeretnék, igen.
0: A pároddal. Jó, hát akkor egyeztessétek az időpontokat, a naptárat, és akkor szeptember 28-et tegyétek szabaddá egy jó kis mozizásra. Jó?
1: Szuper, nagyon köszönöm.
0: Kinga, köszönöm szépen, hogy játszottál, legyen nagyon szép a napod, és kérlek, maradj vonalban, mindjárt egyeztetjük is a részleteket.
1: Rendben, szép napot!
0: Szia! Lesz még játék holnap Habocki Máté kollégámnál, tehát továbbra is lehet nyerni páros premier előtti vetítésre szóló jegyeket a Földszín című film vetítésére. Most pedig pörögjünk fel a Brains-szel a folytatásban. Ez a Balansz a

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Még mindig 12 fok körül van az országos átlag, nincs meleg, de azért szerencsére annyira hideg sem. Azért egy pulóver még kell. Közben már el is érkeztünk a délelőtt kapujáig, 9 óra lesz, jönnek a hírek, és jön Paulina is. Jaj, dogálunk egyet, én Megyesi Gábor vagyok, tarts velem!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nóra Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
5: Drágám, az a tányér a dédié volt.
6: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak?

0: 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos szeles idő várható. New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Fejlesztések várhatók a javító intézetekben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Már 10 kilométeres a dugó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani a pályáról, és kerülni az 1-es főút felé. A 7-es főúton Érd határában két személyautó ütközött össze, a 22-es kilométernél fél pályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszkij szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légtérvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban ketten meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz légvédelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék, abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bot Emőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javító intézeteknek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, hogy igazán ma érezhetjük először a bőrünkön, hogy bizony megjött az ősz. Kingának köszönjük szépen a friss híreket. Indítjuk a kett délelőttünket. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ígértem a kezdésre Paulinát, úgyhogy már is hozom neked, ezzel jajdogálni fogsz.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: Mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Nem kell a fém, itt volt Kurta és BLR újdonsága a Petőfin, ahol minden magyar. Lehet, hogy te is évek óta rossz hőmérsékletben alszol. Sokan azt gondolják, hogy a túlpörgetett fűtés és a vastag paplan a tökéletes alvás titka, pedig a szakértők szerint a túlmeleg hálószoba a pihentető alvás egyik legnagyobb ellensége. A Sleep Foundation kutatásai alapján a testmag hőmérsékletünk természetes módon lecsökken elalvás előtt, ha viszont a szobában túl meleg van, a szervezet nem tudja leadni a hőt. Ez nehezíti az elalvást, megzavarhatja a REM fázist és éjszakai ébredésekhez vezethet. A bűvös szám 18 fok, a legtöbb felnőttnek a 16 és 20 fok közötti tartománya legideálisabb. Természetesen nem kell fagyoskodni, a lényeg a kellemesen hűvös, jól szellőző hálószoba, amit érdemes könnyebb ágyneművel és pizsamával is segíteni. Szóval csavart lejjebb a termosztátot a jobb alvásért, a jó zenékhez pedig csavart feljebb a hangerőt, mert már is itt van a Quimby és a Senki sem menekül, a Petőfim.
1: Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én.

A tankcsapda azt mondta, állj, mi viszont nem állunk meg itt a Petőfin, ahol minden magyar. Egy újdonsággal megyünk tovább az Ég zenekartól. A mostanában Szebb az Ég egészen különleges helyet foglal el a srácok életében. A videóklip és a dal ugyanis egy teljesen szerkesztetlen élő előadást örökít meg, ahol a hangszerek egyszerre szólaltak meg egy szentesi jurtában. A dal szövege a bizonytalanságból a remény felé vezető utat járja körül, az eredmény pedig egy személyes, lírai szerzemény lett, amit a zenekar visszafogott játéka tesz igazán átélhetővé és különlegessé. Érkezik az Ég, és a mostanában Szebb az Ég, itt a Petőfi.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Itt volt az Elé Szuzitól a Rókatánc, most pedig úton lévők, figyelem.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen elég nagy a fennakadás a főváros felé vezető oldalon. Bicske közelében a 38-as kilométernél egy kamion és egy autó ütköztek. A külső sávot zárták le, a torlódás pedig már meghaladja a 15 kilométert. Aki teheti, már az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban hajtson le a pályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Az M6-oson karbantartás van, az alagútláncban lezárták az Iván Dárda felé vezető oldalt, a 165-ös és a 177-es kilométer között. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, ott irányonként egy-egy sávon lehet haladni. És baleset történt Budapesten, a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, a Munkácsi és a Bajza utca közötti szakaszon. Ott is számíts fennakadásra. Légy óvatos, ha pedig bármi említésre méltót látnál az utakon, legyen szó balesetről, elromlott jelzőlámpáról, fennakadásról, küld el SMS-ben vagy Viberen 06303030. 80.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Szép délelőtt, 32 fok volt ezen a napon 2003-ban. Na ettől egy jó 15 fokkal elmaradnak a mai maximumok. A 20-at karcoljuk majd alulról. Hát igen, itt van az ősz, és mindjárt itt vannak a friss hírek is. Bártfai Kingától, aztán egy Petőfi klasszikust hozok neked Péterfi Boriéktól. Hajolj bele a hajamba!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, szeles idő várható. Hatalmas a dugó az M1-esen Bicske közelében. Az ár és top kivezetését kérik a szakmai szervezetek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Már 20 kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében, ahol korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom. Aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé.

0: személyautó karambolozott az 53-as főúton Kiskunhalas belterületén. Az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. Sikeres volt az afrikai sertéspest is elleni védekezés, megszűnnek a megfigyelési körzetek, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs emlékeztetett, a vírus a vaddisznó állományban továbbra is jelen van, ezért a jövőben is fontos betartani a járványvédelmi szabályokat. Az afrikai sertéspest is június 4-én jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdaságban, később több települést is érintett a fertőzés. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. Négyen vesztették életüket, hatan eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csak nem 1500 ház megrongálódott, és több mint 40 000-en maradtak áram nélkül.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Igen, köszönjük szépen a legfrissebb híreket. 10 óra után járunk, megyünk tovább a kert délelőttünkben. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, akár az M1-esen ülsz a dugóban, akár munkában, vagy pihenés közben, vagy hozom neked a jó zenéket. Itt is vannak Péterfi Boriék, hajolj bele a hajamba.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

Az Imago Mundi újdonsága után sportolunk egy picit itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hát nézzük, hogy mit is hozza a mai élő kínálat az MN Sporton. Délelőtt 11 órától a teniszé a főszerep, a Billie Jean King kupa negyed döntőjében Csehország és Nagy-Britannia csap össze, a délután és az este viszont már egyértelműen a száguldó kétkerekűeké, a montreali országúti kerékpár világbajnokság futamait követhetjük élőben. 14 óra 15-től jön majd a vegyes csapat időfutam, este 19 óra 30-tól a junior férfi, 21 óra 30-tól pedig a junior női időfutamba kapcsolódunk be a tévében. A junior futamok egyébként teljes egészében követhetők már korábban 18 órától és 21 órától az mnisport.hu-n, és ha nem csak néznéd a sportot, hanem üznéd is, szerintem a mai időjárás pont tökéletes bármilyen szabadtéri sport tevékenységhez, feltéve ha éppen nem esik az eső, mert hogy azért az országban vannak területek, ahol éppen csöpög. Na, megyünk tovább a délelőttünkben Blanchal, itt a Petőfin, ez a Belemegyek.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, bár meteorológiailag már szeptember 1-e óta az őszbe járunk, a naptárban a holnap hajnali 2 óra 5 perc lesz a hivatalos fordulópont, ekkor érjük el az őszi napi egyenlőséget. Ugye ez az a pillanat, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, és nem is távolodik tőle. Ma kedden még az utolsó nyári naplementét csíphetjük el, Budapesten pontosan 18 óra 41 perckor, holnap szerda reggel 6 óra 31-kor kell az első őszi nap a főváros felett legalábbis, és egy nagyon érdekes csillagászati tény, hogy ezen a napon a nap hajszál pontosan keleten kell majd fel, és hajszál pontosan nyugaton nyugszik majd le. Nélvezzük ki a kedd délutánt, hangulódjunk a holnapi őszkezdésre, és hallgassuk együtt a jó kis hazai zenéket. A Semmivel megyünk tovább a folytatásban, a srácok 2021-ben indultak hódítani, Palcsák Bence, Balog Titus és Balog Gábor triójáról van szó, akik a hazai alternatív rockzen egyik legizgalmasabb színfoltjai lettek. Itt a Semmi és a telefonhívás.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha most indulsz útnak, azért, ha pedig már úton vagy, azért figyelj, jövök a legfrissebb közlekedési infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen jó hír, hogy Bicske közelében 38-as kilométernél már véget ért a sávzárás a baleset után, de a torlódás továbbra is igen nagy. Még mindig több mint 20 kilométeres a dugó a főváros felé. Ha teheted, már 61-es kilométernél a Tatabánya centrum csomópontban hajts le, és kerülj az 1-es főút felé. Na, az M6-oson karbantartás miatt az alagút láncban lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a 165-ös és a 177-es kilométer között. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték, ott irányonként egy-egy sáv járható. Közben a 4-es főúton Karcak határában a 165-ös kilométernél aszfaltoznak, ezért a félpályás korlátozás és mindkét irányban torlódásra kell, hogy készülj. Pécsen a 6-os főút belterületi szakaszán a Rákóczi úton egy kamion és egy teherautó ütköztek, 196-os kilométernél Szigetvár felé egy sávot lezártak. Légy nagyon óvatos az úton, a közlekedési infókat pedig várom, akár Facebookon, Instán, vagy SMS és Viber számunkon keresztül 06 30 30 30 380.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

0: Gal, érkeztünk el az óra végére, itt volt a tánc a Petőfin, ahol minden magyar, és ezzel búcsúzom is tőled. Mára a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad az elmúlt órákban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. A folytatásra Mák Kata érkezik, hozza neked a jó kis programokat az Itthon Otthonban. Aztán egy élő stúdió koncert is indul 13 órától a Hajrá Magyarokban. Itt lesz a Ponikló. Ez tehát a következő pár óra programja. Ha teheted, maradj a Petőfin. Legyen szép a kedded.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: 0630 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos szeles idő várható. Még mindig hatalmas a dugó az M1-esen Bicske közelében. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több mint 20 kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében, ahol korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom. Aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában. A 165-ös kilométernél fél pályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Felfüggesztette három fideszes képviselő.

0: mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Aláírásra kész egy új drón megállapodás, közölte Volodymyr Zelenszkij, miután megérkezett New Yorkba az ENSZ közgyűlésre. Az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal, és energetikai fegyverszünetet szeretne elérni Oroszországgal. Lövöldözés volt egy török középiskolában. Egy diák nyitott tüzet a bent lévőkre. Legkevesebb 8 ember megsebesült, közülük 2-nek válságos az állapota. A feltételezett fiatalkorú támadót elfogták.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Sallai Roland combizomszakadás miatt és szintén sérülés következtében Callum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere, korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. 5. helyen végzett Hankó Kálmán a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyeddöntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyeddöntőbe jutott, ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os kategóriában Kuchta Vladislava is. Bondár Anna hátrányból fordítva 3 játszmában legyőzte a mexikai Renata Zarazuát a szöuli kemény pályás női tenisztorna első fordulójában. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Leli Kréka, az idei világbajnokságon 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euroligában is játszani fog.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója, hiszen újabb események sorakoztak fel, ahol kikapcsolódhatsz, vagy éppen sok mindent megtudhatsz a kertészkedéssel kapcsolatban. De jönnek halas finomságok és egy olyan esemény is, ami pedig kizárólag a kutyákról szól. Jönnek a részletek!
1: Itt egy újabb óra! Kizárólag

0: vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Így igaz, részletesen számolunk be mindig az előttünk álló eseményekről, ilyenkor 11 és 1 óra között hétköznaponként. Van például egy olyan esemény, ahol teljes napot szentelnek a kutyáknak, a gazdéknak és a közös élmények ünneplésének. A budapesti Bikás Parkban tartják hamarosan a Tappancs Festet, ahol legyen szó fajtiszta vagy keverék kutyáról, kölyökről vagy idősebbről, mindenki megtalálható lesz. Szurkolhatunk kutya szépségversenyen és közönség kedvenc kutya gazdi jelmezversenyen, de izgulhatnak a kutya ki mit tudon, illetve az akadálypályán is a résztvevők, illetve a szurkolók, sőt meg lehet nézni a legszebben kozmetikázott kutya versenyét és a felvezető versenyt is. A programokat természetesen kutyás vásár és kiállítók, nyeremények, finom ételek, italok, valamint egész napos családi kikapcsolódás egészíti ki a budapesti Bikás Parkban a Tappancs Festen. Kertészkedéssel kapcsolatos esemény is vár rá, de sok-sok érdekességgel már is mondom a részleteket. Tarts velem, itt a Petőfi.

0: programot ajánlunk minden nap.
1: Neked tehát nem kell keresgélned, én összegyűjtöm a legjobb programokat, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem, persze azért, ha valami kimaradna. Várom a segítséget 06 30 30 30 380, ide jöhet minden részlet SMS-ben vagy Viberen. Előttünk például az Erdőkertes Kertészeti Fesztivál, így Erdőkertes Szent István Parkja, hamarosan átalakul egy élő lélegző kerté, ahol minden zölddel virágzik és illatozik. A Kertészeti Fesztivál persze nem csak a növények szerelmeseinek kínál kulináris és esztétikai élményeket, családoknak, alkotni vágyóknak és kikapcsolódásra is felejthetetlen napot ígérnek. Egyedülálló módon lehet tehát majd elmerülni a kertművelés, a növénygondozás és az ökotudatos életmód rejtelmeiben, hiszen az esemény sorozat célja, hogy a konyhakertgondozók, a hobbi kertészek és a profi szakemberek számára hasznos tanácsokat, inspirációt és minőségi növénykínálatot nyújtsanak. Szakmai előadások is lesznek, valamint növény- és kézműves vásár, gyakorlati bemutatók, fotókiállítás és változatos gyerekprogramokkal is készülnek. Például ökotudatos őszi kerti munkákról is tartanak majd előadást, valamint a sánghelyi kertépítő világbajnokságról is sok-sok érdekességet megtudhatsz, de lesz-e biológus botanikus, aki pedig a húsevő növények tartási titkait fogja bemutatni. Mindez tehát az Erdőkertesi Kertészeti Fesztiválon. Halas finomságok is felsorakoznak hamarosan, ha kíváncsi vagy, akkor már is megtudhatsz minden részletet itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: van programot. A stúdióban.
1: Nekat a szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, feltérképezem az országba érelő megyéket, városokat, helységeket, hogy hol és milyen eseményeket kínálnak. Jön például a tiszai hal napja, aminek az idei eseménye bemutatja a halételek sokféleségét, a horgászat hagyományait és a tisza élővilágát. A fesztivál szíve és lelke természetesen a bográcsokban rotyogó, messziről felismerhető illatú szolnoki halászlé, mely köré profi és amatőr szakácsok főzőversenyei szerveződnek. Az esemény nem csak a kulináris élvezetekről szól, persze, hiszen vízi bemutatók, népzenei koncertek és kézműves vásár is vár. 300 kiló hal továbbá, és a Tiszába engedésével járó élő haltelepítés, amin adja a programkínálat gerincét, de horgászversennyel, sparhelt kiállítással és halsimogatóval is várják az érkezőket. Sőt, veterán autók és motorok, illetve régiségek is felvonulnak, a rakparton pedig vendéglátó egységek halászleveit, halkolbászt, haltepertőt, halburgert és sült halat lehet majd megkóstolni. Lesz élőzene és valami gyerekprogramok, ezek mind-mind gondoskodnak a fesztivál hangulatról mindkét napon. A tiszai halnapján szólnak vagyis a tiszai hajósok terén és a Tisza parton. 0-30-30-30-380, ne feledd az elérhetőségünket, hiszen SMS-ben, illetve Viberen és megoszthatsz pár részletet egy olyan programról, ami még itt van előttünk, nehogy lemaradjunk róla.

0: Most reggeli, majd felvonulás, főzőverseny, szüreti mulatság, zúza, pörkölt, koncertek, ezek mind-mind itt vannak előttünk. Már is jönnek a részletek, ahogy a Hősök és Diász dala is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánlás.

0: 80 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonban.
6: Brad Pitt.
7: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
6: A vadon szíve. A mozikban.
1: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
0: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos szeles idő várható, ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak. Leesett az első hó a Magas Tátrában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Még mindig több mint 20 kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében, ahol korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom. Aki teheti, a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában, a 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása.

0: miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A továbbiakban is napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép napot, Heidi Dessz, jó étvágyat hozzá, itt nálunk a Petőfin folytatódik az Itthon Otthon, ez a programajánló műsorunk, itt minden kiderül az előttünk álló eseményekről. Több ízben indulhatsz főzőversenyeken, várnak újabb szüreti mulatságok, traktoros reggeli, illetve felvonulás. Jövök a részletek!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Igen, még mások már az ebédből sem megéznek, lehet már a desszertnél tartanak, mi pedig a programokat gyűjtjük össze folyamatosan, és ilyenkor 11 és 1 óra között a részleteket is hallhatod természetesen. Nehogy valamiről lemaradj, én mindig próbálom a legjobbakat ilyenkor feltárni. A szentmihálynapi sokadalom is ilyen lehet például Bicskén, hiszen ez a település egyik legrégebbi és legkedveltebb őszi ünnepe, ami a hagyományos búcsúk és mászárok hangulatát idézi. A nap célja ugyanis, hogy összekapcsolja a helyi közösségi életet, a kézműves hagyományokat és a modern szórakozást, legyen szó traktoros felvonulásról, kézműves vásárról, gyerekprogramokról vagy esti koncertekről. Tehát minden korosztály számára kínálnak élményt. A nap folyamán fellép a bicskei koncert fúvó zenekar, néptánc műhelyen lehet találkozni, de rock and roll klub is bemutatkozik, csak úgy, mint a Pitch Punk zenekar. Az esti órákban pedig a B-Side együttes, Postás Józsi, Dr. Béres, a Vince Lilla trió és az UFO szórakoztatja majd a közönséget. A napot pedig hagyományos pásztor tűzgyújtás zárja, a Pannoniada gyermekkórus és a bicskei íjászok közreműködésével. Mindez tehát a Fejér megyei Bicskén a Szent Mihály napi sokadalom keretében. Jönnek további programötletek, hiszen főzőversenyek is várnak, valamint szüreti mulatság itt a Petőfin, pedig Csinszka.
2: Szerus,

0: otthon, otthon! Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Nap mint napozó az aktualitásokat, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Neked nem kell átkeresgélni a programok között, bár ha valami kimaradna, ha hallottál valami jó lehetőséget, ahol ott a helyünk, azonnal jelez 0630303380 a számunk, SMS-ben is, Viberrel is küldheted a részleteket. Hajdú Bösszörmény egyik legnépszerűbb ősi eseménye például a Zúzós, Zúza Pörkölt és Zúza Étel Fesztivál. Évről évre összehozzák ilyenkor a jó ízek és jó hangulat kedvelőit, hiszen az esemény középpontjában mindig a hagyományos Zúza Pörkölt főzés államit kézműves vásár, élőzenei színpadi produkciók egészítenek ki. A helyi gasztronómia és a népi hagyományok találkozása pedig garantálja, hogy mindenki megtalálja hozzáillő programok, legyen szó a főzőverseny izgalmáról, a vásári forgatagról vagy az esti koncertekről. Ott lesz például a Brennyul, a Bitta Duo és Baba, Lagzi Lajcsi, valamint Tomi Montana, de mindenek előtt ugye a főzőverseny eredmény hirdetésére is majd sor kerül a kora délutáni órákban. Hajdú Bösszörmény, jegyezd fel, ott lesz majd a Zúza Pörkölt és Zúza Étel Fesztivál. Születi mulatságok is szép számmal felsorakoznak hétről hétre, ezekről is mindjárt hallatsz itt a Petőfim.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a Jakubidus puttó.

0: programot. A stúdióban.
1: Neked a szép napot, jó munkát! Az aktuális programokat mindig összegyűjtöm, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Törtelen Pest megyében például főzőversennyel indul, majd aztán zenés, lovaskocsis felvonulással, néptánccal, valamint gyerekprogramokkal és kulturális műsorokkal folytatódik a Szüreti Fesztivál. Az eseményt a Dériné Művelődési Központ és Könyvtárnál tartják majd, valamint a Piac téren. Egész napos lesz a program kínálat, felép többek közt az Abonyi Mazsorett csoport és fúvószenekar, a Szeglét Berceli Német Nemzetiségi Tánccsoport, valamint helyi óvodák és iskolák is bemutatják műsoraikat. Ezen kívül a gyerekeket a Pengő és Bongó élő interaktív gyerekműsor, valamint Játéksziget várja, a nap fénypontja pedig az este kezdődő Szüreti Mulatság, ahol Fajka István és zenekara szolgáltatja majd az élő zenét, Törtelen tehát. Ez vár a Szüreti Fesztivál keretében. Murci Fesztivál pedig Balatonfüreden, ami az egyik legkedveltebb szeptemberi hagyomány, minden évben a szüreti időszak örömét ünnepelhetjük ilyenkor hangulatos zenével és családbarát szórakozással. A program kicsikkel tud ugrálóvárral és óránkénti traktorozással szórakoztatja, a felnőttek pedig most Murci és Újborok kóstolása mellett élőzenét, csócsóversenyt és aszfaltrajzolást is találnak, a gasztronómiai kínálatot pedig házi piték, zsíros kenyér, bor, kocsolyák és pincepörköl teszi teljessé. Lesz élő zene is, úgyhogy garantált itt is a jó hangulat és a szórakozás. Murci Fesztivál tehát Balatonfüreden, ez is vár. És sok-sok további program még, minden részletet megtudhatsz folyamatosan itt a Petőfin 11 és 1 óra között, hiszen ez az Itthon-Otthon, a program ajánlás.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva, egy órától a hírek után már is indul az élő stúdió koncert Poniklóval, az Amber Smith alapítójával, és hát van itt még sok más csapat is, ami majd biztos, hogy szóba kerül. Láthatsz is minket, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hamarosan kezdünk, jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Továbbra is napos, szeles idő várható, ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak. A hétvégén lesz a kutatók éjszakája.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom, az 50-es és a 70-es kilométer között. Már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy műszaki hibás jármű akadályozza. Aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tatta környet csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcag határában, a 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Az ár és stop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és stop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat.

0: szókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak ezzel a Márdiban, közölte a somogyi rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobusszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es autópályáról és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csak nem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is benézhetsz hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján, hiszen indul az élő stúdió koncert. Egy nagyon sokoldalú dalszerző, énekes, gitáros, billentyűs látogatott ma hozzánk, az Amber Smith front embere, azaz Pony Club. Már is kezdünk, nagyon jó szórakozást!

0: Rock. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Póniklóval, azaz az Embersmith alapítójával és frontemberével. Szia!
2: Szia, sziasztok!
1: Na, itt adáson kívül már is beszélgettünk, és fantasztikus lehetőség előtt állsz, úgyhogy csapjunk is a közepébe, hiszen novemberben Londonban lesz egy díjátadó, a Production Music Awards, és nemrég megjelent egy új albumod, amiről egy dallal te ott képviseled magad. Hát igen, így hát... dióhíban, de mondjuk ki.
2: Persze. Igen, ez nyár elején jelent meg egy akusztikus folkos lemezem, Songs of Summer címmel, és alapvetően ez egy ilyen produkciós, egy háttérzenei albumnak indult, ami most nem megyek bele hosszú, hogy ez micsoda. Ez egy olyan zenéket is néha gyártok, amik kifejezetten arra célra készülnek, hogy esetleg ilyen reklámok, nem tudom, tévés showba, stb. Elhelyezni. De ezek a dolgok annyira a szívemhez nőttek, hogy kiadtam így saját néven szóló lemezként. És még az egyik dal, ez valóban így tökény jelölt lett, nevezett ez van ez a Production Music Awards, ahol ezeket az ilyen produkciós zenéket díjazzák. Eléggé nagy szabású ilyen londoni díjátadó. Egyszer voltam már régén 2 éve, és most ismét jelölve lett egy dalom.
1: És itt ki jelöl, vagy ez hogy történik? Egy kicsit avasd be minket.
2: Ez úgy működik, hogy vannak kiadók, de ezek más, tehát nem egy lemez kiadó, hanem vannak olyan kiadók, főleg általában publisherek, ilyen zenemű kiadók, akik ezekkel az ilyen produkciózenekkel foglalkoznak, és ezekből is létezik, hát olyan ember sok, hogy országonként, tehát ez is egy biznisz, és egy ilyen üzletág. Úgyhogy Magyarországon is van egy ilyen, a Schubert Music keretében csinálom ezt, és ők neveztek dalokat, és aztán utána pedig ennek a Production Music Awards-nak van egy felteszem egy zsűri, vagy hát valamilyen szakmai grém, ami kiválasztja, hogy akik neveznek országok, azok közük itt kiket választanak be.
1: Tudsz számokat, hogy mennyien jelentkeztek is?
2: Nem tudom sajnos, nem tudom, hogy mennyien vannak. Azt tudom, hogy van egy jó pár kategóriánként 5-6 előadó van egy kategóriában, de elég nagy egyébként. Én mondom, 2 évvel ezelőtt voltam kint, és számomra egyébként egy relatíve idegen, most nem a szó rossz értelemben, csak nem egy ismerős terep ez a Production Music, tehát kevéssé vagyok otthon, de ott az O2 arénában volt egy nagy átadó, és akkor ott mit Ausztráliától kezdve...
1: Hát azért az nagyon menő, ne viccelj!
2: Hát ez nagyon-nagyon jó volt, és ott mindenféle tényleg különböző nációból jöttek ilyen Production Music-os emberek, ott bemutatkoztak, úgyhogy...
1: Tehát ez egy ilyen óriási nagyszabású gála.
2: Hát akkor, abszolút, igen.
1: Wow! És ez lesz majd novemberben.
2: Ez lesz novemberben, igen.
1: Nagyon izgi, és kiket vihetsz magaddal ilyenkor, vagy hogy képzeljük el ezt? Egyedül mész, vagy családtagokkal, barátokkal, szakmabeliekkel?
2: Egyedül megyek egyébként, mert vinném mondjuk a fiamat, például nem szívesen elvinném, csak az van, hogy ezen a gála esten van ilyen, tehát elég ilyen fancy dolog, ahogy mondtad, ami tök jó hangzik, csak ilyenkor a kiadónak be kell fizetni, van ilyen nem tudom hány fogásos ilyen vacsora, ami nem tudom, ilyen 350 font, vagy nem tudom, tehát ami igen nagyon jó, meg szuper, de hogy így nem tudom, mondjuk én nem biztos, hogy ezt kifizetném azért, hogy ott elmenjünk, úgyhogy egyedül fogok menni, illetve hát itt a Schubertesektől 2 emberrel fogok Budapesten menni a kiadótól.
1: És mennyire jó lehetőség ez például az ismerkedésre, szerintem mennyire abszolút?
2: Abszolút jó, persze, 2 éve voltam, és igen, nagyon pozitív élmény volt.
1: Olyan kapcsolatokat kialakítani, ami mondjuk egy kicsit így tovább vitte a karrieredet?
2: Nekem nem annyira, mert bár, ahogy mondtam, én nagyon élvezem ezt időközönként, ezt az ilyen háttér, vagy production, vagy produkció zenei írását, de alapvetően nekem nem annyira ez a területem, tehát én alapvetően inkább ez az ilyen klasszikus, ilyen lilaködös művész vagyok, aki így, nem tudom, ilyen önkifejezésből ír dalokat, úgyhogy...
1: Na hát, és ez a bizonyos dal, amit említettünk most már sokszor, ami majd ott szerepel ezen a díjátadón, a Production Music Awards-on, és hát reméljük, hogy nagyon nagy sikerrel, úgyhogy nagyon szorítunk.
2: Köszönöm.
1: Most ezt fogod élőben előadni nekünk, a címe Morning Sun, és ugye minden látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, úgyhogy akinek van lehetősége, csatlakozzon hozzánk, lehet kérdezni, lehet üzenni. Itt a Petőfin Ponikló.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, Poniklóval, bocsánat. Ez volt az a dal, ami majd novemberben, hát reméljük, hogy debütál Londonban, és díjat szerez a Production Music Awards-on, ugye jelölt lettél, ahogy erről sokat beszéltünk. Hát és zenei anyagnak említetted ezt a dalt, meg az egész albumot, amiről ugye ez az egyik, de én azért ezt nem feltétlenül gondolom háttérzenének. Tehát nem, annak nem is jó, de azért szerintem ez annál több, nem?
1: Abszolút.
0: Igen, mi alapján kategorizálod ezt be, hogy ez most akkor így hova tartozik?
1: Igazából nagyon, tehát nehéz még azoknak is, akik most idézőben jártasak, vagy akik nem tudom, így a zenei bizniszben benne vannak, néha nehéz megkülönböztetni, tehát így nem feltétlenül egy éles mesdje, egy sima, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam, tehát egy ilyen művészi indítatásból, akár ilyen kicsit ilyen nagy zola hangzik, írt dal, meg egy háttér zenei track között. Van, amikor egyértelmű, mondjuk főleg, amikor ilyen instrumentális dalokról van szó, nem tudom, ilyen sci-fi, tévé, film, és akkor ilyen szintés dolog, akkor meg lehet különböztetni. De valamikor nem lehet, tehát igazad van. Tehát épp azért mondom, hogy úgy indult az egész lemez, ami nyár elején megjelent, hogy kifejezetten ilyen folkos, akusztikus dolgot akartam írni, mert hogy ugye itt is, tehát gyakorlatilag ezt úgy kell képzelni, mint mondjuk az ember a Spotify-on vannak ilyen különböző hangulatú ilyen playlistek, hogy mit tudom, ilyen hegymászáshoz, hétvégi takarításhoz, workout, stb. És akkor vannak ilyen playlistek.
0: Igen.
1: Gyakorlatilag ugyanígy működik az ilyen production music esetében, hogy nem tudom, hogyha valaki egy olyan filmet keres, hogy nem tudom, szentimentális.
0: Filmben simán el tudom képzelni.
1: És amikor ez pont onnan indult az a genezés ennek a lemeznek, meg ezeknek a daloknak, hogy amikor két éve ott voltunk ezen a díjátadón Londonban, akkor jöttek ezek a kategóriák, és akkor ott is van egy ilyen best, ilyen rádió, dance, pop, meg mit tudom, ilyen best olyan kategória, és akkor volt egy ilyen best folk, és ugye úgy van, mint minden ilyen díjátadón, hogy van egy ilyen, nem tudom, pár másodperces ilyen kis bejátszanak, tudod, amíg elmondják az előadó nevét. És akkor megszóltak ilyen akusztikus dolgok, és akkor elgondolkodtam, hogy mégis ilyet tudnék én is csinálni, tehát hogy most egy gitár kell hozzá, meg ilyesmi. Meg én szeretem a kihívásokat, mert alapvetően én nem annyira ilyen akusztikus dalokat írok, tehát hogy nem nagyon írtam még ilyen akusztikus folkos dolgot, nem is nagyon hallgatok ilyen zenét amúgy. Úgyhogy ez egy kihívás nekem, én ezt kihívásként is tökre szeretem, amikor megvan adva, hogy egy ilyet típusot kell írni. Uh-huh. Ez egy ilyen feladat, én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy innen indult az egész dolog, és aztán valóban, tehát annyira szívemben nőttek ezek a dalok, hogy így lehet értelmezni őket nem csak ilyen production zeneként, és hogy ezért aztán jelent meg. Egyébként vinilen is kihoztam, tehát hogy...
0: Tudod, mi az érdekesség ennek a dalnak, hogy van benne egy ilyen kis, legalábbis én így belehallottam, egy ilyen kis country-s beütést.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy egy picit gyorsítanál rajta, és ez simán el lehetne vinni egy ilyen jó kis country-s irányba is. Ugye, mert teljesen másképp hangozna, nyilván. Igen. De hogy szerintem abszolút illene rá. Na, hát hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet itt a Petőfi Poniklóval. Ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, akkor a Facebook oldalunkon tudod ezt megtenni, vagy a 0630 30 30 380-as számom.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Poniklóm, akit sok hát projektből ismerhetsz, az Inverse Miss alapítója és frontembere, talán így gyorsan megfoghatóvá válsz azok számára, akik így még keresgélik, hogy akkor most a Yonder Boy, vagy honnan, de majd ezeket is átmegyünk. Ugye említetted, hogy novemberben Londonban egy diátadón fogsz részt venni a Production Music Awards-on, illetve itt az előbb beszélgetés kapcsán Párizs is felmerült, hogy ott is jártál, és adáson kívül kérdeztem, hogy ez egy ilyen szakmai út volt, vagy magánjellegű, és aztán elkezdtél sztorizni, és azt mondtam, hogy ezt légy szíves, a hallgatóknak is meséld el.
2: Sztorizni tudok egyébként sajnos néha kicsit hosszasan is, próbálom rövidre fogni. Szóval igen, voltam Párizsban egy pár hete, és legfőképpen amiatt mentem, mert talán a hallgatók, az idősebb hallgatók itt talán tudják, hogy volt egy Serge Gainsbourg nevezett, egy francia zenész, költő, filmrendező, stb. Nagyon ilyen multitalentum fickó volt, nagyon botrányos, és a franciáknál olyan gigászi nemzeti hős, hanem 90-es éveken meghalt, és Párizsban a lakás,
1: ahol lakott. Na várj, a lényeget kihagytad, a Zsötem című dal.
2: Ja, hát a Zsötem című dal, amit tudja, mindenki
1: azt ismer. Azt mindenki ismer, igen.
2: És de hát egyébként rengeteg más fantasztikus dala van egyébként. És lényeg az, hogy a Párizsban a lakott, azt a lakást, amikor meghalt 91-ben, akkor lezertek azt a lakást, és egy pár évvel ezelőttig teljesen, tehát úgy, ahogy meghalt, meg úgy, ahogy voltak a dolgok, hogy ott le volt zárva, tehát így ott megmaradt. És pár évvel ezelőtt a lánya, Charlotte Gainsbourg, akit szintén szerintem sok hallgató így ismer filmekből, megnyitott ezt a lakást, és egy lakásmúzeum, ami igazából tök hátborzongató, mert hogy egy nagyon kis, tehát nem egy házról gondolkodjatok, hanem ez egy 70 négyzetméteres lakás, és minden úgy van, ahogy meghalt, tehát nem tudom, a konyhában ott van egy csomó üres boros üveg, meg nem tudom, hamutartó, meg minden ott van, és a lány, tehát Charlotte Gainsbourg ilyen audio guide-dal így mesél. Mm-hmm. Tehát, hogy bemisz a lakásba, és akkor mondja, hogy hát igen, felmiszel emlát, és hogy fürdőszoba, hogy van egy ilyen nagy csillár, és van egy ilyen üveggömb így az alján, és akkor így mondja például ott is, hogy hát papa, innen emlékeztem gyerekkoromban, hogy nőttem, mert hogy amikor nőttem fel, és amikor a fejem elérte ezt az üveggömböt, mm-hmm. és én tökéletesen hátbozott, hogy elképzel, hogy itt éltek ezek az emberek mm-hmm. itt évtizedekig, hogy anya vágta a hajamat, meg nem tudom, és így egy kis lakásban. Aha. Tehát ez egy teljesen fantasztikus dolog, úgyhogy aki szereti Gainsbourgot, és szereti, de aki nem is, mm-hmm. és Párizsban jár, szerintem mindenképpen ezt ajánlom.
1: Most már akkor tudjon róla, hogy van. Igen, ezt is meg lehet.
2: Maison Gainsbourg, igen.
1: Egyébként, hát akkor azt feltételezem, hogy szeretsz járni a világban.
2: Nagyon, igen. Igen.
1: Mi a kedvenc helyed? Van ilyen? Ország vagy város, bármi? Hát, kontinens?
2: Igen, első körben Berlint mondanám. Nagyon szeretem Berlint, mert nem tudom, az utóbbi 20 sok évben így évente 2-3-szor kimegyek. Van egy ilyen speciális hangulat, amit én nagyon-nagyon szeretek. Meg van egy nagyon ilyen furén szabadságérzése. Tehát amint, hogyha Budapesten nem érezem szabadna magam, de egy ilyen másfajta ilyen szabadságérzés Berlinben, amit nagyon-nagyon imádok. Meg hát vannak barátaim is most már kint.
1: És aki mész Berlinben, mit szoktál csinálni? Mi az első? Tehát koncerteket nézel, nem tudom, mit szoktál csinálni?
2: Leginkább egyébként az a vicces, hogy annak én már milliószor voltam, és kis túlzásra mondhatom, hogy másik otthonom, mert tényleg már így betéve ismerem. A legjobban is így sétálni szeretek, így a városban, az utcákat, így beszívni a levegőt.
1: Tehát maga az atmoszféra.
2: Az atmoszférát ami... szeretem leginkább egyébként. De hát így éttermekbe járni, meg kávézóba, szóval tök jó hely.
1: Úgyhogy... Na hát nem tudom, hogy innen, hogy kanyarodunk rá a következő dalra. Lehet, hogy van valami kapcsolódási pont, hát, nem tudom.
2: Az sok a profibnak kéne lennem, hogy valahogy így jól átvezessek erre a dalra, mert nem
1: hát minden esetre nem német a címe, hanem angol.
2: Angol címen egyébként.
1: Igen, I Can Follow.
2: I Can Follow, igen.
1: Okay, na hát halljuk. Élő stúdió koncert itt a Petőfi, Poniklótól, minden látható is, nem feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: I Can Follow Us-tól élőben itt a Petőfi Poniklótól, akit te is láthatsz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt hozzá is szólhatsz a műsorhoz, vagy kérdezhetsz, úgyhogy bátran, itt a lehetőség. Számunk pedig 0630303380, ide SMS-t vagy Viber-üzét lehet küldeni. A koncert már is folytatódik itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a

0: Magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Ponikló a szóló. Jaj, mérten nagy mindent akartam mondani, hogy összekeveredett
2: bennem.
1: Szólósztár, legyen így, igen. Mert hogy annyi mindent csináltál, és közben ugye már itt nézem, hát az Amber Smith alapítója és frontembere vagy, de voltál társszerző és előadója a Yander Boy 2005-ös visszatérő kislemezének, aztán a már nem létező Rajna Posztrok instrumentális formációnak, vagy a The Poster Boy nevű zenekarnak, amivel kapcsolatban három lemezetek is megjelent, és ezt fontosnak tartottam kiemelni, kaptatok fonogramdíjat, illetve Japánban is az egyiket bemutatták egy akusztikus turné keretében.
2: Így van. Ez a Poster Boy-jal volt, amikor ketten a... Tehát ott az egy olyan zenekar volt, hogy ilyen az volt, ami kis mikro Beatles-ünk. Abba a szempontból, hogy a Noel nevű srác, aki, tehát ilyen ketten voltunk frontemberek, tehát felesbéltük a dalokat, és felét ő énekelt, a felét meg én énekeltem. Aminek én tökre... tehát így ennek nagyon örültem, kicsit ilyen változatos volt. Aha. Amúgy is én szeretem egyébként, hogy amikor zenék, szeretem így a változatosságokat, szeretem ezeket ilyen projekteket, meg úgy általában tenni, én kevésbé vagyok ilyen, hogy beállok valamire, és akkor azt csinálom évekig.
1: Igen, azért itt a műfajokat nézzük, van itt minden, mert például Hámori Gabriella színésznővel poplemezt rögzítettél és írtál, vagy alkalmanként David Bowie tribute koncerteket szerveztél.
2: Sőt, hogyha egy kicsit itt lehet így plagolni, az angol mondja így nyomatni, van egy Vulame nevezetű ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, ez egy duó, és ez ilyen teljesen más, tehát semmi köze a gitárzenéhez, ez egy ilyen elektro projekt. Egy lemezünk van, ami egy ilyen kicsit ilyen chill lounge-os lemez, de full elektronikus. Most csinálunk dalokat, amik meg ilyen, megbeszéltük a Zalán Zalcsi, zenekartársam, hogy ilyen keményebb, ilyen house-os alapokra csinálunk dalokat, és nagyon szeretem azt, hogy csinálni.
1: És melyik vagy te igazán? Tehát mi az, amin felnőttél, amin elindultál zeneileg? Mert azért azt gondolom, mindig ott van, nem? Ott milyen?
2: Igen.
1: Egy ilyen alap.
2: Igen, de... Tehát tény, hogy alapvetően ez sose titkoltam, meg hát nincs is mit titkolni, hogy alapvetően tényleg az én angol szász gitár zenét nőttem fel, azt szeretem, amit így időszobi évtizedekben ilyen brit pop, meg indie, meg innenféle címkékkel elláttak, de hát mondjuk itt a Beatles, meg David Bowie-t nehezen lehetünk indinek nevezni, és ez is ilyen, mégis ez a kategória, tehát én ezen a vonalon indultam, de hát például ott van, amit az előbb említettem, Serge Gainsbourg, meg van egy pár ilyen francia előadó, akik szintén nagyon szeretek, itt a François Hardy, meg Jacques Dutronc, stb. Úgyhogy elég ilyen széles, de például hatalmas Pet Shop Boys rajongó is vagyok, tényleg nagyon nagy, tehát
1: nagyon mentek, csomó. Igen.
2: Én az legutóbbi lemezéket is szeretem nagyon egyébként, volt, hogy kiutaztam emiatt koncertre, úgyhogy tényleg így, tehát nem akarom magamra azt mondani, hogy fú, mennyire nagyon durván változatos a zenei ízlésem.
1: Na, de ezért biztos van olyan zenei trend, vagy nem tudom, ilyen alkotói hozzászólás, amitől a falra tudsz mászni.
2: Persze,
1: vagy esetleg olyan, ami mondjuk bosszankodsz, hogy nem te találtad ki, vagy nem te jöttél rá, hogy ez is működik.
2: Abszolút, persze, csomó ilyen van, úgyhogy...
1: Csomó? Sok?
2: Hát nem csomó, de ami bosszant, vagy amit kár, hogy nem én írtam, mert amit kár, hogy nem én írtam, az ilyen felsorolhatatlan nyilván rengeteg dal. De én bosszant, hát bosszantani kifejezetten azért nehéz, de az túlzás, hogy bosszant, tehát bosszantani nem nagyon szokott éken zene, de például bevallom őszintén, hogy tudom, hogy nagyon jól hangozna, és nagyon szép lenne azt mondanom, hogy a, nem tudom, magyar gyökerek és a folk, de például a folk zenét azt sose szerettem, de nem csak a magyar folk zenét, én általában a folk zenét így nem szeretem, én napszak ilyen urbánus arcs vagyok.
1: Hadd kérdezem meg a mesterséges intelligenciát, amivel kapcsolatban ugye sokan próbálkoznak és készítenek mindenfélét is. Ez mit szólsz? Ezt te beépíted, nem akarod, teljesen elkerülöd, vagy te is használod, szemezgetsz vele, hogy
2: ez? Nem mondom őszintén, azt gondolom, hogy mi lesz, azt nem tudom, természetesen.
1: Jelenleg... Én úgy látom, hogy azért próbálják visszaszorítani. Már így zenei téren.
2: Hát egyelőre szerintem, amit nagy részt látunk, ez a gagyi oldal az AI-nak, amik ilyen Facebookon, hogy nem tudom, rak ki magad, hogy néztek egy 80-as évek, meg ezek a borzalmas ilyen hülyeségek, tehát hogy azok persze azok nyilván ilyen nagyon gagyi, de szerintem egyébként az tök le is fog csengeni, mert azt szerintem elég ilyen konszenzus van a, nem tudom, akár az 50 pluszosok, meg a tinik között, hogy az tehát igazából senki nem gondolja, hogy ez milyen menő, vagy milyen tök jó. Viszont ami a konkrét, tehát hogy a kreatív vagy pozitív felhasználását illeti, én annyira nem ítélem el, mert előfordult már nekem is egyébként, hogy egy-két dal esetében az utóbbi években segített az AI, még pedig úgy tud segíteni, hogy mondjuk elakadok egy dallal, mikor egy verzém, most mondtam valamit, nincs refrénem, de megvan a szövegem. És bírom az AI-ba, hogy erre a szövegre ilyen és ilyen stílusban adj egy refrént, és kiad valamit, ami nem tetszik, de kicsit olyan, kis olyan érzést nem tudom megfogalmazni, mint hogyha lenne velem szembe egy másik zenész, akinek azt mondom, hogy mutass egy refrént, és hogy mutat, az nem tetszik, de még a prozódia, az tetszik, tehát mondjuk nem tudok konkrétan
1: mondani. Elindít mutatni, egy új gondolatmenet.
2: Tehát mondjuk azt mondja, hogy mit tudom, a ritmizálás ez az, hogy most mondtam valamit, hogy tit-tittá, például.
1: Te meg azt mondod,
2: és azt mondom, hogy nem jó a zene, nem, pont azt mondom, hogy nem jó a zene, de a ritmizás az tök jó, hogy tit-tittá, és akkor azt mondok, hogy aha, tök ez a tit-tittá, és akkor elkezdek akkordokat nézni, hogy mondjuk, hogy mit tudom én. Teljesen mindegy, és onnan jön ki valami. Tehát egy kis ilyen magvat elrak bennem, hogy mi az az irány, amire induljak, hogyha egyetlen nincs amahova elinduljak, mutat egy irányt, hogy erre indulj el, és azon el tudok indulni, de amit csinál, azt nem használom fel.
1: Akkor tulajdonképpen az AI-nak köszönhetően már nincs is ilyen, hogy ilyen alkotói kiégés, mert akkor ott van egy újabb ötlet, amire esetleg nem gondolsz, tehát nincs olyan, hogy fú, most nem tudom, most egy évig nincs semmi ötletem, tervem, kiégtem.
2: Nem, ez lehet attól függetlenül, mert pont, hogy az előbb mondtam, tehát, hogy én azt gondolom, ez csak az én véleményem, meg én, ahogy használtam az AI-t, hogy ez csak akkor működik, hogyha már van valamid. Tehát a nullából, hogyha kiindulsz, akkor az AI legalábbis egyelőre mindig csak olyan másolatot hoz létre, tehát, hogy írj egy rockdalt, írj egy regit, írj egy valamit, ami olyan, mint. És akkor ez egy ilyen másolat lesz, ilyen AI szagú. De ha már van egy valami dolgod, és elakadsz egy ponton, akkor szerintem abban segíthet, hogy tovább lökjön egy ponton, de mindig kell valami, ami már létezik, egy alap. Tehát, hogyha semmi nincs alap, mert mondjuk ilyen, tényleg ilyen alkotói blokkod van, akkor szerintem nem tud elindítani semmit, bár nem tudom, mert nem volt nekem még ilyen, de azért szerintem mindig kell valami alap, ami az emberből jön.
1: Hát a következő dal biztos, hogy nem az AI-ról szól, de akkor kiről, mert hogy az a címe nélkülen nem működsz. Rólad szól?
2: Nem rólam szól, nem, igazából jó lenne, hogyha valami, akár valami sejtemeset mondhatnék, hogy valami ilyen rejtés dolgot, de...
1: Na, talált ki.
2: De igazából ez egy fiktív, őszinte leszek, tehát ez egy fiktív dalszöveg, és ez egy elég régi dal, 2009-ben jelent meg az első magyar nyelvű szólólemezem, és ez azon a lemezen van, amit egyébként nagyon szeretek azóta is, meg akik ismerik, az egyik ilyen kedvenc a lemezről.
1: Na akkor halljuk, nélkülem nem működsz, a Petőfin Poniglótól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Poniklóval, ez volt a Nélkülem nem működsz, és Kezelt Bianca írta, hogy ez az egyik közös dala a férjével, és ide írta rengeteg szívecskét. De jó hallani!
1: Nem is, mert ez az én dalom.
0: Mert hogy érted?
1: Tök jó. Csak vicceltem, mert én írtam, tehát az ő dal az édalom, de mindegy, ez csak ilyen.
0: Ja, jó, oké, okay,
1: ilyen okay. Volt.
0: De úgy érzik, hogy az övék, tehát hogy ez meg jó, mert sajátjuknak érzik, látod? Szia, drága Katám, egy szál gitár, egy kellemes hang, egy különleges dallamvilág és egy egész stúdiónyi jó érzés. Olyan volt, mintha nem is egyedül érkeztél volna, hanem egy egész zenekar költözött volna be hozzánk.
1: Ennek örülök, mert egyébként alapvetően terveztem, hogy hívok vendégzenészt, cselló, meg mindenféle hangszeren, csak senki sem ért rá sajnos.
0: Na majd legközelebb bepótoljuk ezt is. És már is folytatjuk innen tovább a stúdió koncertet, úgyhogy tarts velünk, ha van kérdésed, vagy szeretnél üzenni, akkor itt a Petőfi Facebook oldala, vagy a 0630303380-as számunk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Ponik Ló szóló karrierjével, ezt a szót kerestem az előbb. Ponik Ló ugye az Ember Smith alapítója és frontember, és egyébként meg annyi projekt megálmodója és segítője. Úgyhogy hát érdekes kérdés szerintem, hogy mikor érezted azt a pályádban először, hogy na most már tényleg zenész vagyok. Tehát vissza tudsz emlékezni, mi volt ez a pillanat, mondjuk az első dal, vagy az első színpadi fellépés, honnan érezted azt, hogy na ez akkor most már komoly?
2: Nem, igazából nem volt ilyen konkrét pillanat, mert valójában én egyébként eléggé, aki ismer, tudja, hogy vannak néha én kicsit ilyen önértékelési, vagy hát én kicsit szégyelős vagyok, meg ilyen problémák, tehát hogy nem
1: tudok könnyen. Hát akkor még most sem érzed azt,
2: hogy de most azt érzem attól függetlenül, csak hogy azért, tehát hogy így sokszor vannak ilyen önkétségeim magam a kapcsolatban, úgyhogy, de mondjuk, ha mégis mondani kell valamit, akkor az Ember Smith valóban, ami a zenekarom, úgynevezett főzenekarom, hogyha ezt lehet mondani, így nem tudom, ilyen 2006 környékén, amikor így nagyon beindultak a dolgok itthon is, meg nem tudom, külföldi lemezkiadó volt, meg egy ilyen elég jó neves producer, aki zenész, tehát egy olyan zenész, aki a 80-as években tök nagy hatása volt ránk, ő mixelt a lemezünket, akkor azért azt gondoltam, hogy hát ezért ez már egy komolyabb kicsit dolog, hogy ez már meg fog maradni valószínűleg egyébként, meg érdekelhet kettőnél több embert, úgyhogy kb. Akkoriban, így 2000-es évek vége felé.
1: Aha, nyilván ez így nehéz, hogy amikor elkezdtél ezen a pályán mozogni, akkor mondjuk gondoltad volna ezt, vagy esetleg máshová gondoltad, hogy fejlődik ez az egész, hogy most hol tartasz szerinted, mi az, ami még vár rád, mi az, ami a bakancslistán szerepel?
2: Nem tudom, nehéz kérdés, mert egyébként nyilván idő sincs rá, ez a legfőképp dolog, másrészt meg nagyon ilyen bénán hangozna, hogyha most így felsorolnám, mi mindent elértem, tehát kicsit ilyen.
1: Na jó, ilyen, de hogy menőzős tűnne. Ebben
2: tehát nagyon sok minden, tehát hogy az a szerencsé, hogy nagyon sok mindent elértem, tehát nincs az a jó, hogy nincs bennem hiányérzet, tehát hogy nincs az, hogy be otthon sírdugálok, hogy hát azért, hogyha vittem volna erre, vagy amarra, mert azért ilyen díjak, meg te léptem fel a Népstadionban, Yonder Boy-a, meg turnéztem vele Oroszország egy hetet, meg csomó külföldi turné.
1: Egyet segíts akkor egy picit a hallgatóknak, vagy aki ezen ebben a szakmában mozog, hogy kell előre menni, vagy sodródni kell az ára, ez mennyire kell tudatosnak lenni?
2: Nézd, ez attól függ, tehát ez nem ki akarom kerülni a választ, de különböző típusú zenészek meg emberek vannak. Vannak, akik úgy gondolkodnak, és az is teljesen valid, hogy főleg ilyen pop produkciók esetében, ami tényleg ilyen népszerűségre megy, hogy egy idő után, hogyha már nem annyira népszerű, akkor az kicsit olyan béna, vagy akkor jobb abba hagyni, tehát hogy mindig előre menés. De én meg azt gondolom, hogy én olyan típusú zenész vagyok, hogy nekem tényleg az alkotás az iszonyan lételemmel, ez akármennyi ez is ilyen klisésen hangzik, hogy ilyen bénán. Én nem tudok nem írni dalokat. Mm. És mindig úgy vagyok vele, hogy egészen addig, amíg érdekli az embereket, amíg tényleg lemezeket tudok kiadni, és megveszik, meg visszajelzések vannak, meg koncertekre eljönnek, addig ezt ki is adom, tehát meg is jelentetem, csináltam, koncertezek, felveszem stúdióban, úgyhogy, és nekem ez csomót jelent. Tehát amikor el is kezdtem zenélni, akkor mindig azt gondoltam egyébként már az elején is, és ebben szempontból teljesen összhangban vagyok most a, nem tudom, 25 évvel ezelőtt énemmel, hogy elsősorban persze nyilván tök jó a siker, nem vagyok álszent, tök jó a visszajelzések, tök jó nagyon sok emberrel fellépni, szuper, nagyon sok alkalom volt ez az életemben, szerencsés vagyok, de végsősoron az, ami, tehát azok a zenekarok előadók, amit nekem adtak érzésben, tehát amikor így van egy dal, vagy egy, és ez stílus független, van egy dal, vagy egy lemez, amikor mész az utcán, és itt tök szívedbe markol, és így mész, és tudod, hogy és az egész életedben megmarad az érzés, amit az előadó adott. És én mindig azt gondoltam, hogy ha én ezt meg tudom valakinek adni, azt hiszem egy iszonyú nagy dolog, és ez szerintem ezt még ma is megtehetem esetleg, tehát ezt bármikor lehet dalokat írni, amíg megragadják az embereket.
1: Na már is beszélgetünk tovább, de közben nagyon-nagyon fogy az idő, úgyhogy térjünk rá a következő dalra, aminek a címe Tommy.
2: Igen, ez szintén az első magyar nyelvű szólólemezemről lesz.
1: Ponik Ló élőben itt a Petőfi, minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Ponik Lóval, ez volt a Tomi című dal, és hát ugye mondtad, nagyon szereted az alkotást, tulajdonképpen sokkal inkább lételemed, mint a maga a színpadi jelenlét, de hát nyilván ha az is van, és jön a visszajelzés, az még egy tök jó plusz dolog. Melyik a veszélyesebb szerinted, amikor túl sok a mondani való, vagy pont az ellenkezője, amikor valahogy így nem jut eszedbe semmi? Mert ugye a dalt mégis abból is lehet írni, amikor semmi nem jut az ember eszébe, és azt megénekelni.
1: Zenelég igen, de szövegileg nyilván ezért kell, hogy legalábbis nekem fontos egyébként még abban az esetben is, még az Ember Smith esetében, amikor angol szöveg vannak, nekem fontos, hogy szóljon valamiről, úgyhogy azért néha nehezebb, néha persze csomót gondolkodni kell rajta, akár napokat, heteket.
0: És van olyan téma, mármilyen történet, amit mondjuk dalban sokkal könnyebb kimondani, mint egyébként mondjuk megbeszélni bárkivel? Ezt hogy vetted észre?
1: Semmilyen szinten nem akarom magam David Bowie-hoz hasonlítani, mert nyilván így, nem tudom, egy homokszem vagyok hozzá képest a sivatagban. Természetesen nagyon nagy hatása volt rám, és de nagyon tudok azzal azonosulni, amit egyszer egy interjúban mondott, hogy igazából szerintem a legtöbb zenész, főleg is magára mindenképp azt értette, hogy azért is zenél, azért is ír dalokat, mert sokkal, pont hogy sokkal így letisztultabban meg tudja fogalmazni az érzéseit, gondolatait, mint élőben. Tehát én is kicsit lehet, hogy akár ebből a beszélgetésből is kiderül, hogy sokkal nehezebben fogalmazom meg dolgokat szóban, mint dalban. Tehát van egy kicsit ilyen...
0: Van, akinek igen, ez írásban megy például jobban,
1: írásban
0: van,
1: akinek jobban. Persze, én nem tudom, hogy pont az a baj, hogy néha túl sokat mondok, túl sok mondatba írom körül. Nehezen tudom így velősen jól megfogalmazni úgy, hogy számomra ne hangozzon ilyen banálisnak, vagy ilyen klisésnek, és ezért így sokszor így mentegetőzök, meg ilyen nagyon én körmondatokat mondok, és azt tudom, hogy zavaró, meg engem is zavar, de hogy...
0: Amikor az egyben sokkal letisztultabb, ugye?
1: Igen, amikor egy dalszöveg van, ott nem lehet. Tehát nem lehet azt, hogy azért, nem tudom, 8 oldalt
0: írom,
1: tényleg ott nagyon
0: koncentráltabban kell igen jelen lenni. Na, hát szerintem akkor most egy gyors... mi történik? Gitárcsere? Vagy nem? Ja, nem. Csak felkerül még valami plusz eszköz.
1: Teljes legyen a nyekezt hatás, vagy nem is tudom, hogy nyekezt...
0: Ja, igen, mintha egy zenekar lenne itt veled, ugye?
1: Van itt egy ilyen
0: harmonika.
1: Szájharmonika tartom, és szájharmonikázni fogok.
0: Egyébként ez mennyire kényelmes, ez baromi jó cucc, hogy így fel lehet tenni, nem kell hozzájúlni.
1: Annyira nem.
0: Tehát kényelmesnek tűnik, és praktikusnak, de egyébként... Azért nem annyira egyszerű közben gitározni és fújni a számára.
1: De nagyon ritkán, ezt nagyon ritkán csinálom, nagyon ritkán. Remélem fog leesni a gitárom.
0: Segítsen valamit?
1: Elem a stream nézőknek. Na, sikerült.
0: Na, nagyon menő.
1: Aha. Így talán jó lesz.
0: Na, hát szólj, hogyha készen állsz, és akkor...
1: Aha, meg vagyok.
0: Meg vagy? Uh-huh. Na, hát ez gyors volt. Gyors átállás, kérem szépen itt az Élő Stúdió koncert alatt, és akkor jön az utolsó dal, ez mi lesz?
1: Nagyon gyorsan, csak annyi, hogy amikor tek csináltam ezt az akusztikus folkos lemezt, akkor úgy volt, hogy már 8 dal megvolt, és úgy volt, hogy ez 8 dal lesz, tehát ennyi lesz a lemezen. És tényleg az utolsó pillanatban írtam ezt a dalt, megírtam egy bizonyos szombat reggelen, másnap kimentem Diósdra felvenni stúdióba, és hétfőn meg is lett keverve, és én nagyon szeretem ezeket az ilyen gyors, spontán dolgokat a zenében, úgyhogy ez egy ilyen dal, és nagyon szeretem, az a cím, hogy Girl of the North.
0: Élőben most itt a Petőfin Poniklótól, figyelj!
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Ez volt az élő stúdió koncert ma Ponik Lóval, akinél a következő nagy állomás majd ugye London lesz, a Production Music Awards, ahol versenyben van a mai koncert első dala, a Morning Sun, úgyhogy nagyon-nagyon szorítunk, és köszönjük szépen ezt az órát, meg a beszélgetést is. Minden visszahallgatható, visszanézhető a Petőfi Facebook oldalán, és hamarosan majd megtalálható lesz a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. A folytatásban pedig a Halott pénzzel folytatjuk.
1: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszer.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Szeles idő lesz, estig még lehet zápor, zivatar. Döntött az országgyűlés, Polyák Gábor lett a média tanácselnöke. Leesett az első hó a Magas Tátrában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán az 50-es és a 70-es kilométer között. Már véget ért a sávzárás, de a torlódás csak nehezen szűnik, mert az 51-es és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Megválasztották a média tanács elnökét.

0: és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. Leesett az első hó a Szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Idehaza a felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Front nincs, szél van, és egy kis lehűlés is érzékelhető még a tegnapi naphoz képest is, ugye hűvösebb lett. Kitartás mindenkinek, kettő elmúlt már, itt a Petőfin változatos magyar zenei kínálat vár továbbra is. Halott pénz, velük kezdünk, jó szórakozást!
2: Itt egy újabb óra!

0: Ez volt a Kuplung zenekar, Hogyan tudnék élni nélküled című, Demjén Ferenc felejthetetlen slágereire épülő romantikus zenés vígjátékból, aminek az első része mérföldkőnek számított a hazai mozizás történetében, és a sok-sok várakozás után most már mindjárt itt a november 12, akkor jön majd a második rész. Sok meglepetés övezi egyébként az új részt, az is kiderült nemrég, hogy Valkusz Milán például nem csak a filmvásznon kapott kiemelt feladatot, hanem a Kuplung Arena koncertek vendégeként is színpadra lép majd, ugye a mozi premiért ez fogja majd megelőzni. A 0303030380-as számon megírhatod, hogy a filmből ki a kedvenc karaktered, még itt nálunk a Petőfilm Funkadeli folytatja.
1: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy, milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

0: Petőfi Rádió.
1: Meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez el van kaszálva?
2: Mert akkor hazamész,
1: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy van még te, ki hajlandó vagy-e?
3: Kerest

0: az, hogy tényleg nem sok darab, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: Akkor telibe, nem csicskál.
1: Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen

Szoller és Beton Hofi, itt a Petőfin, az pedig nehézzen meg, hogy ma milyen éppen az időjárás, elég felhős, sok helyen esik, például Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Morosháza, Kecskemét, a Balatonnál Lengyeltót is kapott egy kis frissítő eső, de mi ez ahhoz képest, ami a Magas Tátrában történik, ott már 20 cm vastag a hóréteg, egyébként az előrejelzések szerint. Melegszik az idő a térségben, úgyhogy a hó a hétvégén elolvad, tehát ha szeptemberben a terveid között Bakancsistádon szerepelt mondjuk az, hogy síelnél, szánkoznál, akkor sietned kell, mert az idő nagyon gyorsan elszáll, hogy kis Kevin és Marics Peti is mondja, már is itt a Petőfilm.

Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban azzal a csapattal, akik is vidéki együttesből nőtték ki magukat az ország legnépszerűbb koncertzenekarai közé. Játszottak több világsztár előtt, több nagy fesztiválon, kortárs költőkkel is adtak közös műsorokat. A szakmai elismerés legszebb példájaként Bereményi Géza. Őket kérte fel például a néhai Cseh Tamás előtt tisztelgő emlékdal közös megkomponálására is. 2000-ben, mikor alakultak, nem gondolták szerintem, hogy idáig jutnak. Első próbatermükben az illemhelyiség például még egy sárga vödör volt, a turnébuszok középső ülésora helyén pedig deszkalap irított. Azóta már más szelek fújnak a Kubuciban, dupla koncertet adnak majd a szezon zárásaként, itt a Petőfin pedig most is hallhatod őket. Jön a 30Y és az arra

0: neked. Legfrissebb hírek után Giulio is érkezik hozzánk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szeles idő lesz, estig még lehet záporzivatar. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak. A hétvégén lesz a kutatók éjszakája.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az M6-os Ivándárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 171-es kilométer között. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egyet sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét. A kormányfő közölte, arra kérik Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Az államfő tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csaknem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Katona Lászlót hallják. Matus Beru, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és azt sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, aminek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. A legjobb 4 közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és szerda délután a lengyel Kinga Krovka ellen boxolja az elődöntő. Bondár Anna hátrányból fordítva 3 játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szőuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És változatos magyar zenékkel itt a Petőfi. Van az autómentes nap, sokan választották a közösségi közlekedés, bringát, vagy épp a gyaloglást, akár a suliba, vagy a suliból hazafelé, úgyhogy légy figyelmes az utakon továbbra is, ha infod van 0 30 30 30 380
2: itt
5: jelent.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyarra. Hétvégén a fővárosban autómentes hétvégét tartottak, és a kiállított villamosok között bemutatkozott például az, ami mostantól már az utasokat is szállítja, úgyhogy ezt is igénybe lehet venni. Egyébként ma az autómentes napon ne feledd, hogy 999 forintos napi jegyet vezettek be, melyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyi közi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel. Azt se feledd, hogy szeptember közepétől több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára, tehát a bővítésnek köszönhetően a közbringákat jóval sűrűbb hálózatban még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni. Sőt, a BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, tehát idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Jó utat ma délutánra, és a Petőfi veled tart továbbra is, ezúttal a Solvay

0: élni.
1: Pontos üzenetet fogalmazott meg az Anna and the Barbies Márti dalában, ami az azt gondolom nem is kell semmi többet hozzáfűzni, egy picit azért gondolkozzunk, elálljunk meg egy pillanatra. És közben ne feledd, hogy alkotói képeteken keresztül ezután megfogalmazzák, hogy milyen világban szeretnénk élni, hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban. Az ARC kiállítás egészen október közepéig látogatható, 18-áig pontosan, közel 100 óriás plakát, ami a pályázók gondolatait mutatja be, tehát arról, hogy látják Magyarországot, egymást és a világot. Ezúttal a Petőfi híd Budai hídfőjénél a Budapesti Műszaki Egyetem Egri József utcai parkolójában fedezhetett fel a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokat. Közben itt a Follow the Flow és Tídeni, ők azt mondják, rendben lesz.

Bár Dénes filozof feltét a Petőfin, és bár meteorológiai szempontból ugye az őszben járunk, csillagászati szempontból is mindjárt beköszönt. Hajnali 2 óra 5 perckor egészen pontosan itt Magyarországon jön az őszi napi egyenlőség. Egyre rövidülnek innentől, ugye majd a nappalok, hosszabbak lesznek az éjszakák, úgyhogy ezt most már hamarosan mi is látni fogjuk és tapasztalni, érezni. Szeles napos kedd, ugye ezt tartogatja a mai nap, futózápor még sok helyen előfordulhat, érdemes esernyővel útnak indulni. Még itt a Petőfi, Kornis Anna folytatja.

0: Petőfi Rádió minden magyar egy perccel. 4 óra előtt egy-két érdekesség mára. Az országban ugye fokozottan veszélyeztetett állatok, élőhelyek pusztulása, az orvadászok, illetve az éghajlatváltozás mind hozzájárul egyet számuk csökkenéséhez, és hogy miért hozom most ezt fel. Ma van az országban világnapja, minden évben szeptember 22-én felhívva ezzel a figyelmet a védelmükre, és egyben a OneWeb Day szintén a mai napra esik, ez a világháló napja. Itt arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy milyen nagy mértékben az életünk részévé vált az internet, és ugye szeretnék összefogni az online világ állampolgárait a mai nap. 0-30-30-30-380, de pedig összefoglalhatod, hogy mit tapasztalsz a közlekedésben. További Szikora Tominak, ő lesz veled 4-től a Petőfi csúcsban. Játék is lesz, figyeld a részleteket, én szorítok. A Honeybiz pedig rögtön érkezik a hírek után. Szép délután!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
6: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.

0: 06 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat

0: gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szeles idő lesz, estig még lehet zápor, zivatar. Döntött az országgyűlés, Polyák Gábor lett a médiatanács elnöke. Leesett az első hó a Magas Tátrában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők, ez pedig az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. A kereszténydemokraták szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Úgy fogalmaztak, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóvá hagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. 6 embert vittek kórházba klorgáz mérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klorgázzal teli palack szelepje megsérült és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Leesett az első hó a szlovák Magas Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délután 4 óra van, na még egy kicsi a melóból, aztán együtt indulunk haza. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban, bármit csinálsz. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Honey Beast egyedül, ezzel kezdünk, de te nem vagy egyedül. Hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékokért.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió minden magyar. Lássuk, hogy hol kell egy kis extra türelem az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Menetrend szerint ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a helyzet az országban. Figyelem, egy műszakhibás autó akadályozza a forgalmat az M1-esen a határ felé Biatorvágy térségében a 18-as kilométernél. Mindez a külső sávban, ezért van torlódás, tehát az M1-esen Biatorvágy térségében Hegyeshalom felé egy műszakhibás autó vesztegel a 18-as kilométernél. Az M30-as autópályán Tornyos-Németi felé egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 12-es kilométernél a belső sávon van az akadály, mindez tehát az M30-ason Tornyos-Németi felé a 12-es kilométernél, így csak egy sávon megy a forgalom. És mint ahogy tegnap, ma is aktuális, hogy a 4-esen Karcag közelében aszfaltoznak, és ezért van torlódás mindkét irányból a 165-ös kilométerek előtt. Tehát aszfaltoznak a 4-esen Karcagnál a 165-ös kilométernél, így csak egy sávon megy a forgalom. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket tényleg az egész országból. Dabasról, Orosházáról, Komlóról. Hívd most 061-759-6060. Köszi szépen előre is!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: A délután

A nyárba, Mira Monoka dalával ez volt a Feel Alive. Petőfi Rádió minden magyar. A délutánban nyereményjátékot indítok, mint hogy minden munkanap 4 és 5 között, ma is esélyt szerezhetsz a nyereményért, amely egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ez tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Szóval, hogyha eddig mindig csak hallgattad, hogy mások nyernek, akkor ígérd meg, hogy ma délután megadod az esélyt magadnak. Hogy mi a teendő? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amint azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben. A 0630303380-as számon írnak, hogy melyik az óra nyerőslágere, előadót és dalcímet. Ha te vagy a leggyorsabb üzenetküldő, akkor visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd az ajándékcsomagunkat. Igen, ilyen egyszerű, mert segítek is, a játék 3 perc múlva indul.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Wolf Kati, Szerelem miért múlsz? Ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek nyereményt hoz, nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Remélem, hogy neked. Ha gyors voltál, első voltál, akkor figyeld a telefonot, hiszen mindjárt visszahívlak. Addig pedig szétnézzünk az utakon, mondom, hogy hol mi a helyzet.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Budapesten baleset miatt kell útszükületre készülnöd a Széll Kálmán téren, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a külső jobbra kanyarodósában. Mindez tehát a Széll Kálmán téren, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Helyszínelnek a Krisztina körúton, a Döbrentei tér felé, a Vérmező út után a belső sávban. Torlódik a forgalom a Csaba utcától, tehát baleset a Krisztina körúton, a Döbrentei tér felé, a Vérmező út után a belső sávban. Ami pedig az országos híreinket illeti, az M30-ason Tornyos-Németi felé egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 12-es kilométernél csak a külső sávjárató, tehát mindez az M30-ason Tornyos-Németi felé a 12-es kilométernél, és torlódik a forgalom a 4-esen Karcag határában, itt aszfaltoznak a 165-ös kilométernél, a forgalom csak egy sávon váltakozva halad, tehát mindez a 4-esen Karcag határában a 165-ös kilométernél. A további híreket is várom, mindenkire számítok, adj helyzetjelentést Egerből, Csák Váról, Nagy Kanizsáról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Kuplung és a nyomod a gázt, ez diktálta az ütemet. 3:45 után 3 perccel. És hogy kinek kedvez most a szerencse, az ezekben a másodpercekben kiderül. Menetrend szerint játékot indítottam 4 és 5 óra között, és a játék felhívás után, hogy ki volt a leggyorsabb üzenetküldő, már is őt hívhatom.
1: Szia!
0: Hello, szia! Itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Szabi vagyok.
0: Hello, Szabi. El volt mentve a számunk, vagy micsoda?
1: Nem.
0: Akkor csak magabiztos voltál, és tudtad, hogy én foglak hívni.
1: Igen, igen.
0: Na, hát igen, ez most bejött. Magabiztosan játszottál velünk, tökéletesen leírtad, hogy melyik az óra nyerős lágere, ráadásul mindenkit megelőzött az üzeneted, úgyhogy akkor mondd el, kérlek, ugyanilyen magabiztosan a nyerődal címét és előadóját.
1: Wolf Kati. Szerelem miért múlsz?
0: Igen, és Szabi, megvan a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Na, akkor egy kicsit magabiztosabban.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Igen, ez az, akkor nyertél. Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És tudod, hogy mit nyertél?
1: Ajándékkulacsot. Igazából még én ezt most nyertem elsőnek.
0: Aha, akkor ez a kezdők szerencséje. A kulacson kívül van benne bögre, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska is, úgyhogy ez mind egy ilyen Petőfi Rádiós meglepetés csomag, ami a tiéd.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ilyennek képzelted egyébként a játékot?
1: Igen.
0: De hallgatod már, sokszor próbálkoztál is, vagy esetleg most így először?
1: Igen,
0: próbálkoztál?
1: Igen, még most is.
0: Aha, és akkor mindig csak eddig azt hallottad, hogy mások nyernek. De most akkor végre te, most akkor te lettél a szerencsés. Én a következő dalt is neked fogom játszani a nyeremény mellé. Ha már ilyen szerencsés napod van, a Queen Bee és a Láthatatlanul című zene most neked szól.
1: Tökéletes, köszönöm szépen.
0: Szabi, üzenetem a mindenkit megelőzött, de remélem, hogy holnap is velünk játszasz, 4 és 5 között, és létezik.

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: halott pénz. Élnünk kellett volna. Ez zárta a mai munkanapot. A Petőfi Rádióban minden magyar. 0-30-30-30-380 Lakatos Gábor írt nekünk Csengerből, aki Hannát szeretné felköszönteni a 16. születésnapja alkalmából. Kedves Hanna, Isten éltessen! Lakatos Hannának játszom mindjárt Csengerbe ezt a dalt. Zaporozsec, Lamour Toujours, 5 után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: írhatsz Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Különleges vendég érkezik a Fakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
1: A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%

0: Petőfi Rádió.
1: Szeles idő lesz, estig még lehet zápor, zivatar. Csökkentette a jegybank a középtávú inflációs célját. A hétvégén lesz a kutatók éjszakája.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél lassulásra kell számítani. Baleset történt a 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán a 331-es főút csomópontjánál. A 3-as főút 136-os kilométerénél sávzárás lassítja a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzését. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak. 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csaknem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter, tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 5 óra van. Remélem már csak az utolsó méterek vannak hátra a munkából, a munkaidőből. Rám a folytatásban is számíthatsz. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és megígérem, hogy nem lesz punyadás a délutánban. A kezdésben a hangulat felelős a Zaporozsec, ez a Lámor Tutu.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: minden magyar. Mögöttünk a Vatrutik, nekem senkim sincsen. Ha ezt a dalt autóban hallgattad, akkor mondom, hogy hol készül lassabb haladásra.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Dominik jelezte nekünk, hogy Gyöngyösön a Gyöngyház és az autóbusz pályaudvar között gyalogos gázolás történt, aki Mátrafület felől érkezik a városba, útzár van érvényben. Kerülni ott helyben lehet. Tehát baleset van Gyöngyösön, a Gyöngyház és az autóbusz pályaudvar között gyalogos gázolás történt, emiatt itt helyben lehet kerülni. Dominik, köszi az infót. Hallgatóink jelezték, hogy három személyautó ütközött össze az 51-esen Taksony közelében, a 20-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van az 51-es főúton Taksonynál. A 20-as kilométernél, ami pedig a főváros híreit illeti. Baleset miatt van fennakadás a Döbrentei téren az Attila út felé, a külső, jobbra kanyarodósában. Ezért van a környéken lassabb haladás, tehát baleset a Döbrentei téren az Attila út felé, a külső, jobbra kanyarodósában. És neked mi az úti célod, merre tartasz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Makóról, Putnokról, Marcaliból, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk a semmi és a telefonhívás. 061-759-6060, ez a mi telefonszámunk, és valaki most ezt hívta. Halló!
1: Szia, Zsuzsa vagyok.
0: Hello, szia, Zsuzsa.
1: Én egy balesetet szeretnék bejelenteni elég nagy torlódással.
0: Na, figyelek, hallgatlak.
1: A Kazincbarcika és a 26-os főúton, Kazincbarcika irányába Miskolcról van egy keresztbe fordult autó, és már 2 kilométeres sor van, tehát teljesen leállt a forgalom.
0: Aha, akkor még egyszer pontosítsunk, hogy hol?
1: Ez a 26-os főút, Miskolcról Kazincbarcika felé tart 20 szakaszon.
0: Oké, rendítsek. Nagyon köszönöm, hogy jelezted nekünk, és...
1: Kerüljétek!
0: Vigyázz magadra akkor hazafelé. Jó utat neked, nektek.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Szia. Szia, szia. Várom a további hívásokat és az üzeneteket, hiszen nálunk a kívánság műsor fordítva is működik. 7 és 9 között nem csak te mondod meg, hogy mit hallgassunk, hanem azt is, hogy akár kit hívjak fel, milyen alkalomból, legyen az névnapos, Móricz, vagy akár a kollégádat, az osztálytársadat, a legjobb barátodat is meglepetjük. Vagy a szülinaposokat. Ha ma van a szülinapod, akkor együtt ünnepelsz Pápai Jocival, aki ma lett 45 éves. Isten éltesse! Éppen ezért az ő zenéjét játszom most. Pápai Jóci, az Én apám.

0: megyek, látok a tudja, mit vártok.
1: Na ezt adott, jól esett hallgatni vezetés közben. Azaria, Casa de Papel, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban, minden magyar.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Én vagyok a GPS, hallgatóink pedig a szemeink. Várom az infokat és mondom is ezeket. Figyelem, baleset van a 26-os főúton, Miskolc után, Kazincbarcika felé. Mindenképp megnövekedett menetidővel tervez, és hogyha teheted, akkor kerülj. Tehát baleset a 26-os főúton, Miskolc után, a Kazincbarcika felé vezető oldalon. Gyöngyösön a Gyöngyház, illetve az autóbusz pályaudvar között gyalogos gázolás történt. Aki Mátrafület felől érkezik a városba, kerülő utat kell válaszol. Helyben kisebb utakon lehet kerülni, tehát baleset van Gyöngyösön, a Gyöngyház, valamint az autóbusz pályaudvar között, ahol gyalogos gázolás történt. A fővárosban pedig baleset történt a Ferihegyi úton, a Széchenyi utca közelében, emiatt szintén lelassul a haladás, mindez tehát a Ferihegyi úton, a Széchenyi utca közelében. A további közlekedési infokra is számítok a még frissebb helyzetjelentésekre. Túrkevéről, Nagykanizsáról, Borsod-Nádasdról hív most 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: A zenékutyát mindjárt Király Viktor legfrissebb dalával folytatjuk, ez a Sorry Not Sorry. Előbb viszont egy nagy zene, Olá Gergőtől, Jóban Rosszban, a Petőfi Rádióban.
3: Mi

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szeptember 22-e Móricz névnapja. Isten éltesse az ünnepelteket, vagy akár a születésnaposokat is meglepeted, hiszen egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. 061-759-6060, itt várom a hívásod. Én pedig az Ivan and the Parazol sikerét hozom mindjárt, itt a Take My Hand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így. 1, 2,

0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok. Az ügyészség kikérte Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két baleset miatt is korlátozásra kell számítani a 26-os főúton. A 8-as kilométernél Sajókeresztúr térségében Sajószentpéter felé a külső sávot lezárták. A 28-as kilométernél Vadna határában pedig félpályán halad a forgalom. Három személyautó ütközött az 51-es főúton Taksony térségében. A 20-as kilométernél félpályás korlátozásra kell számítani. És sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom a 30-as és a 20-as kilométer, tehát Herceghalom és Biatorbágy között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyik nyomozás az NKA ügyben. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. A KDNP 13 éves korhoz kötné a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett egy hideg front miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. A szél megélénkül, ma még helyenként erős, néhol viharos lesz. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 6 óra múlt. Tudom, ilyenkor a kávé már nem játszik, viszont amíg kell az energia, kell a lendület a nap végéhez, akkor tőlünk garantáltan megkapod. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdésben az Iver and the Parazol és a Take My Hand.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: Elkísérlek kilométerről kilométerre, és folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Garantálom, hogy ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod a leggyorsabban az utak híreit. Figyelem, három személyautó karambolozott Komárom belterületén az 1-es főúton. A 86-os kilométernél forgalomkorlátozás van. Tehát baleset az 1-es főúton, Komárom belterületén a 86-os kilométernél. Két baleset miatt is forgalomkorlátozás van a 26-os főúton, az egyik a 8-as kilométernél, Kazincbarcika felé és Ajó Keresztúr térségében itt a külső sávot lezárták, tehát baleset a 26-os főúton a 8-as kilométernél, Sajó Keresztúr térségében, a Sajó Szentpéter felé vezető oldalon, illetve a 26-os főúton, a 28-as kilométernél, Vadna határában pedig egy sávon halad a forgalom, szintén baleset miatt, emiatt itt is forgalomkorlátozásra kell készülnöd. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, tényleg mindenkire számítok, és agyhírt Bácsalmásról, Lentiből, Szarvasról, hív most 061-759-6060, én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Azt mondták, létezik az

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: napon. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dike van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dike van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már ne fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

Petőfi Rádió minden magyar. Sokan vezetünk együtt, sokan vagyunk együtt útközben, autópályán is. És bár az útépítések nem lettek rövidebbek, de már van, ami együtt érez velünk. Ezek pedig a hangulatjeles táblák, hogy még 8 kilométer van hátra, ezt általában egy szomorú smiley, egy szomorú arccal jelzik, még 3 kilométer, egy ilyen rezzenéstelen arcot párosítottak hozzá, és amikor pedig az van, hogy még 2 kilométer van a terelésből, az átépítésből, akkor ezt már mosollyal jelzik. Hát egyszerűen zseniális ötlet, nem csak információt adnak arról, hogy mennyi van még hátra a kellemetlenségből, hanem pontosan lekövetik azt, amit mi sofőrök is érzünk, frusztrációt, türelmetlenséget, majd pedig megkönnyebbülést. Szóval ez tényleg jó felhasználói élményt ad, és valahogy kellemesebbé teszi a kellemetlenséget. Szerencsére ezzel a megoldással már ugye itthon a Magyar Közút is előállt, talán 1-2 évvel ezelőtt az M3-ason is láttam már hasonlót, de korábban már több nyugat-európai országban is használták. Na és neked hány kilométer van még hátra a terelésből? A Petőfi Rádió veled van útközben is.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ezzel a dallal csak egy baj van, hogy már vége is. Oké, menjen még egyszer a refrén. Always Be Mine, BSV Nagy Bogi egy dalban a Petőfi Rádióban, a zene, amely meghódította 2026 nyarát. Emlékszel, amikor ezt a dalt szikrázó napsütésben, 30 fokban hallgattuk a fesztiválokon? Hát ezt az időt már nem tudom visszahozni, még ez a zene sem tudja visszahozni, ugyanakkor úgy tűnik, hogy hamarosan következik az indián nyár, mert a hétvégétől megszűnik a hűvös levegő, és száraz, napos, meleg idő vár majd ránk jövő héten, ami azt illeti, hogy 24 és 28 fok körül lesznek a csúcsértékek a következő napokban, és úgy tűnik, hogy az októberünk is napsütéssel indul majd, mindez tehát a jelenlegi előrejelzések szerint. Így a mostani 15 fokot lecseréljük majd 28 fokra. Ki az, aki most is utazás közben hallgat minket?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, baleset van az M35-ös autópályán a 33-as kilométernél mindkét oldalon, a Debrecen-Józsa csomópont közelében. Éppen ezért itt forgalomkorlátozás van, és a leállósávon csak lépésben halad a forgalom. Tehát baleset az M35-ösön a 33-as kilométernél mindkét oldalon, a Debrecen-Józsa csomópont közelében. Három személyautó karambolozott Komárom belterületén az 1-es főúton, a 86-os kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van Komáromban, az 1-es főúton, a 86-os kilométernél, és a 26-os főúton két baleset is van, a 8-as, illetve a 28-as kilométereknél, a 8-as kilométernél Sajó-Keresztúr térségében, a 28-as kilométernél pedig Vadna határában van a baleset, ezért van tehát forgalomkorlátozás két helyen, a 26-os főúton. És te, merre tartasz éppen, merre vezetsz? Számítok rád, várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, tényleg az egész országból, Mádról, Túrkevéről, Fűzesabonyból. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát Dániel Pivel folytatjuk, itt a 100 virág, de hogy mi legyen a következő dal, mit hallgassunk hét után, ez rajtad áll. Hamarosan kezdődik az élő kívánságműsor, várom az üzeneteket SMS-ben, Viberen, hívásban.

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Petőfi Rádió minden magyar. 7 órától élő kívánságműsor. 9-ig te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő. Várom, hogy írj 0630303380. Kitti választotta az első zenét a Szoláriumba, a kolléganőjének Zitának, Kazonkó ma

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor.

0: 06 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György korábbi jegybankelnököt. A májusi tiszaújvárosi robbanás miatt kapott bírságot a MOL Petrolkémia.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M35-ös mindkét oldalán, a 33-as kilométernél a Debrecen-Józsa csomópont közelében. A Berettyóújfalu felé vezető oldalon a két forgalmi sávot lezárták, a leálló sávon lépésben halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Hivatali visszaéléssel gyanús

0: Hoztak. A rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóvá hagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben megsérültek. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára kötelezte a céget.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem lépett pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rugást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Léla kiesett a negyed döntőben. Bondár Anna hátrányból fordítva három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. A legjobb 16 között az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. A szél megélénkül, ma még helyenként erős, néhol viharos lesz. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már is indul a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor. Nagyon jó a hangulat nálunk, és szeretném, hogyha mindenkinél az lenne, hogy neked melyik zene dobnál fel az estét. Várom, hogy becsörögj 061-759-6060, ez a kívánságvonal, vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ez a kívánság műsor, benne a Magna Cum Laude sikere a vidéki sanzon. A zenét Lídia választott a Budaörsről, aki konyhafestés közben hallgat minket, úgyhogy remélem, hogy hozzájárulhattunk a sikeres munkához.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
0: Valaki pedig most az én hívásomat várhatja, bár ezek ugye meglepetés hívások, ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én nagyon szívesen felhívom őt, rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Így hallható a reakciója is a rádióban.
3: Halló!
0: Halló, szia! Én a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok. Ez pedig a kívánság műsor, és jött egy üzeneted a rádióban. Átadhatom ezt neked?
3: Egy pillanat.
0: Ja, hogy anyával beszélek?
3: Igen, én anya vagyok.
0: Á! És akkor most jönne az ünnepelt?
3: Igen.
0: Oké, okay, megvárjuk.
4: Hello!
0: Hello, szia-szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tomi vagyok, és kaptál egy üzenetet itt a kívánság műsorban. Ezt szeretném neked átadni, hogyha kíváncsi vagy rá.
4: Oké, kíváncsi vagyok.
0: Apa írt nekem, hogy hello Tomi, hatalmas örömet szereznél nekem is, és a kislányomnak is, hogyha felhívnád őt, hiszen ma van a 10. szülinapja. Kérlek, mondd el neki a rádióban, hogy nagyon szeret téged, apa, kicsi jucukám, édes kisvirágom, boldog születésnapot kívánok neked, minden perccel közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra együtt lehessünk. Ölellek, apa. Úgyhogy boldog szülinapot, Isten éltessen!
4: Köszönöm szépen.
0: Na és hogy telik? Milyen volt ma a suliban? Köszöntöttek sokan?
4: Igen.
0: És van esetleg tortád, van-e sütid, vagy milyen ajándékokkal leptek meg ma téged?
4: Hát még nem, már ők sem annyira tudták, osztálytársaim, és mondták, hogy ők később fogják adni az ajándékokat.
0: Mi viszont most adjuk neked, mert a következő dalt is neked játszom itt a Petőfi Rádióban, és együtt ünnepelünk most, lenked a lábbal, itt a szíven ütnek a mélyek, a tiéd lesz, jó?
4: Jó, köszönöm.
0: Köszéni, szia-szia, hello!
4: Szia!
0: Mást is szívesen meglepünk, ez a kívánság műsor, ma is 9 óráig.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Rengeteg üzenet érkezik a 06-30-30-30-380-ra is. Viktor Cibakházáról írt. Hello Tomi, a feleségemnek szeretném küldeni a következő dalt, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem, örökké szeretni fogom. Küldi tehát a következő zenét Viktor Cibakházáról a feleségének. Sziasztok, szeretnénk kérni a két kisfiunk, Danika és Andriska egyik kedvenc számát, akik most éppen titeket hallgatnak. Üzenjük nekik, hogy ők a világ legszuperebb gyerekei. Szeretünk benneteket, írja anya és apa. Danika és Andriska, akkor a következő zenét nektek játszom a Petőfi Rádióban. Enikő pedig egyenesen Erdélyből csatlakozott hozzánk, aki saját magának, illetve az erdélyi online hallgatóknak szeretné címezni a következő dalt. New Level Empire, Draft, Felnők alatt, ez következik most a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kíválságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19.35, a műsor nem csak hallható a rádióban, hanem élőben is látható a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam. Hello, én Szikora Tamás vagyok, de nem csak a TikTokon vagyunk együtt, hanem útközben is, utazás közben is. Éppen ezért várom a közlekedési infokat és mondom is ezeket, mert a 26-os főúton korábban két baleset is történt, és még mindig aktuális a forgalomkorlátozás. Az egyik a 8-as kilométernél Sajó Keresztúr térségében, a másik pedig a 28-as kilométernél Varna határában. Tehát baleset van a 26-os főúton két helyen, a 8-as kilométernél, illetve a 28-as kilométernél. Vigyázz magadra, jó utat! Várom a további információkat, és jönnek az üzenetek, amelyek egyébként most TikTokról érkeztek, szóval egy TikTokos blokkunk következik. Például csatlakozott hozzánk Noel Szombathelyről, Benedek Kistarcsáról, Jolcsi Nagytőkén hallgatja a kívánságműsort, sőt nem csak hallgatja, hanem nézi is az adást a TikTokon. Köszöntöm Rékát Debrecenben, és Blankát is Debrecenben, ők egymástól független írtak nekem a komment szekcióba, Moncsi pedig Zalaegerszegről csatlakozott hozzánk, úgyhogy a következő dalt neked is játszom. Honey Beast, Daniel Fi, Bárcsak lennék. És hogy mi kinek küldhetjük? Szabina, Zsófinak szeretné címezni a következő zenét Nyíregyházára. És Szilvitől is kaptam üzenetet, ő Kisvárdára, a férjének szeretné küldeni a következő dalt, ő munka közben hallgat minket, és küldenek neked egy nagy puszit, a lányaid és Szilvi. Kitartás neked? Együtt melózunk itt a Petőfi Rádióban!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:43, itt az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a műsor pedig élőben is követhető a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Zsiga például pápáról írt nekünk, hogy az összes pápainak játszom a következő dalt. Oké, rendel és felvive, egy új zene következik, Filó és a Szalmaszál. A dal, amely egyébként nálunk debütált egy országos rádió premier keretében itt a Petőfi Rádióban. Robert egyenesen Zágrából csatlakozott hozzánk, ő egyébként kamionozik, gyanítom, hogy most ott tölti a pihenő idejét, az összes kamionos kollégának címzi a következő dalt, Határon innen és túról. Nikitől kaptam üzenetet a komment szekcióban, aki a Kampónába a Tesco-soknak szeretné küldeni a következő számot. Tehát remélem, hogy bekapcsoltátok a Petőfi Rádiót, és most akkor az egész üzletben mi szólunk, mert akkor a Kampónában lévő Tesco-soknak szól a következő zene, Niki jó voltából a Petőfi Rádióban. Veronika is csatlakozott hozzánk, Hello Tomi, a két lányomnak, Jázminnak és Hannának játszanál egy zenét? Ez csak természetes. Jázmin és Hanna, örülök, hogy ti is velünk vagytok. Rencsi a Szentesi Katonaságra címzi a következő számot. Dénes üzenete Kiskunmajsáról érkezett, Attilának és Norbinak, a legjobb barátainak címzi a következő számot, és befutott Szilveszter üzenete, aki Nyíregyházára, Milának, a Legóba küldi a következő zenét, hogy jobban menjen a munka. Oké, számíthatok rám, és hogy még itt lepünk meg, az most fog kiderülni, a kívánságműsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én akcióba lendülök, rácsörgök, felhívom őt, és szeretném neki átadni az üzenetet. Reméljük, hogy felveszi a telefont, mert most Barnit hívom. Ráadásul egy plusz 40-es telefonszámot csörgetek, úgyhogy Románia a hívásom célpontja. Fruzsina írt nekünk, hogy Hello Tomi, Barninak, a páromnak szeretném átadni a rádióban is, hogy mennyire szeretem őt. És kérlek, a következő dalt jázz neki. Oké, Filó, Szalmaszál, ez a tiétek.
3: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, 8 után is folytatjuk. Például Anita írt nekünk, aki rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a párját, Miklóst, az 5. házassági évfordulótok alkalmából. Gratulálok nektek és sok boldogságot kívánok! Itt a Tankcsapda és az Azt mondom állj mindjárt!
3: Azt mondom állj, állj, állj, a többet ne csinálj, a komolyan akarod, nincsen
1: a... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Van Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György korábbi jegybankelnököt. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom a 30-as és a 20-as kilométer, tehát Herceghalom és Biatorbágy között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.

0: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. A korábbi fél év helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja a csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. A tagállami nagykövetek döntését az Európai Unió tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. A szél megélénkül, ma még helyenként erős, néhol viharos lesz. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megállás 8 után sem. Mi vagyunk az egyetlen országos rádió, ahol 9-ig tart az élő kívánság műsor, szóval a továbbiakban is várom az üzenetet. Tesztelj, hívj fel 061-759-6060 vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Ja, Tomi.
2: Hello, szia. Én hogy szólítatlak téged?
3: Nimród.
2: Hello, Nimród. Mizu, mit csinálsz éppen, mi a program?
3: Meg szeretném ünnepelni, hogy a 2026-os szilvalegfafőzés letudtuk.
2: Nálatok ez mindig ilyen nagy családi hagyomány, ilyen program?
3: Igen. Igen.
2: Nagyjából mennyi szilvát szedtek le ilyenkor a fáról és főztök be?
3: 50 kilót.
2: Tavaly mennyi volt?
3: Igen, 60-70 kiló.
2: Aha, hát akkor az ideig kicsit kevesebb lett. Mennyi idő alatt szoktatok egyébként ezzel végezni, vagy hogy néz ki nálatok ez a családi program?
3: Hát ő, hogy csináljuk, ugye első nap beszedjük, kimagozzuk, és másnap pedig elkezdjük főzni.
2: Na és mivel szereted a legjobban a szilvalekvárt? Sütiben szereted, vagy pirítósra kened, vagy nem tudom, derejében, gombócban?
3: Sütiben.
2: Na, az fincsi. Hát igen, ilyen kis, jó kis őszi ízű. És akkor Nimród, milyen zenével ünnepeljünk?
3: A nagy bulitól a Jól leszek újra.
2: Uh-huh. Ez most a kedvenced?
3: Igen.
2: Oké, megvan beszélve Nimród, akkor játszom neked itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm.
2: Köszi, hogy hívtál. Szia, szia.
3: Szia.
2: Nagy Bogi, de Jól leszek újra. Ez a

0: Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési információkat is. Figyelem! Az M1-esen erős a forgalom Budapest felé, így torlódás tapasztalató főként Herceghalom és Biatorbágy között. Ha személyautóval közlekedsz, akkor érdemes a belső átterelt sávon közlekedni. Tehát lelassul a forgalom az M1-esen Budapest felé, a terelésnél Tatabánya után. És korábban három autó ütközött össze az 51-es főúton Taksony közelében a 20-as kilométernél. Az útinform azt írja, hogy még tart a helyszínelés, ezért van tehát forgalomkorlátozás. Az 51-esen Taksony közelében a 20-as kilométer. Vezess óvatosan, jó utat! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Nono Atinak, a Szeremének címzi a következő számot azzal az üzenettel, hogy ne légy szomorú, szeretlek! Volt.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

marad, kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki a vonalban, de előbb egy gyors útinfó. Ati szólt nekünk, hogy a 4-esen Debrecen térségében Pallag és Bocskai kert között a 235-ös kilométernél egy személyautó az árokba borult, és ezért forgalomkorlátozás van. Tehát mindez a 4-esen Debrecen térségében Pallag és Bocskai kert környékén a 235-ös kilométernél, ahol forgalomkorlátozás van. Jó utat mindenkinek! Háló, ez a kívánság műsor.
3: A kisfiamnak szeretnék álmot küldeni, hogyha lehetne, mert megvan a születésnapja. Ma 11 éves.
2: Hogyan ünnepeltek? Vagy már volt esetleg a hétvégén kis tortázás?
3: Unokatesóval van és testvére. Most még egy kicsit tegnap mentek, és majd holnap jönnek haza.
2: Akkor felköszöntjük, megünnepeljük őt itt a Petőfi Rádióban. Isten éltesse!
3: Köszönöm, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, szia!
3: Szia, szia!
2: Már is ünnepelünk a Kuplung zenekarral. Itt egy új zene, tényleg fel.

0: Daddy. Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Szia, itt Tomi, és ott?
3: Andor.
2: Szia, Andor. Hallgatlak, te következel a kívánságműsorban.
3: Egy számot szeretnék élni, egy vidám számot.
2: Uh-huh. Oké, akkor megrendeltél egy vidám számot. Kinek szeretnéd ezt elküldeni?
3: Anyukámnak.
2: Anyával most éppen együtt vagytok?
3: Igen.
2: Mit csináltok? Tanultok? Van valami, amire készülnötök kell?
3: Matek.
2: Matekból írtok?
3: Igen.
2: Na, és mi a téma? Mit tanultok éppen?
3: Törtek, meg óra.
2: Aha, és hogy megy?
3: Jó.
2: Egy negyed, meg két negyed, az? Egy kis matek óra. Az három negyed.
3: Háromnegyed,
2: ügyes vagy. Na, hajrá, gyakoroljátok még egy picit, és akkor én pedig játszok nektek dalt, jó?
3: Jó, köszi.
2: Szia, hello.
3: Szia.
2: Kállai Szanders András visszahozza a nyarat. Itt az Ocean.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zoé üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a tesójának, Kittinek kíván nagyon boldog születésnapot, és alig várja, hogy végre hétvégén találkozzatok. Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig. Pár perc is kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Cseke Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra? Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a Dalai Lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad. Ma 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György korábbi jegybankelnököt. A hétvégén lesz a kutatók éjszakája.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó a 4-es főúton Debrecen térségében Pallag és Bocskai kert között. A 235-ös kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunai

0: Képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, pedig azt mondta, hogy a nemzeti kulturális alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye. Kezdettől fogva koncepciós eljárás. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csak nem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter, tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény tájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a négylábú kis kedvencek, vagy kicsit nagyobb kedvencek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző, kutyatréner. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok, örülök, köszönöm a meghívást.
1: A négylábú kis kedvencek esetünkben most a kutyákat jelöli, mert hogy nyilván a macskára is gondolhattam volna, vagy egyéb, nem tudom, házi kedvenceket is említhettem volna, például a tengeri maracot. Te hogy kerültél kapcsolatba a kutyákkal, Bettina, vagy Betty, hogy kell szólítani?
2: Betty, ezt köszönöm szépen, jó. Teljesen megfelel. Én már gyerekkoromtól kezdve alapvetően kutyás családban nőttem fel, úgyhogy nekünk nem álltak messze, meg én nagyon sok állattal együtt nőttünk fel, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy valami állatos szakma felé fogok kicsit így orientálódni, de maga a kutyák, az, hogy kutya kiképzés és speciális igényű, ez a drótszőrű foximnak köszönhető, ami miatt én így igazából ténylegesen elindultam, illetve a macskámnak, aki autista, és meg kellett valahogy oldani ezeket a problémákat.
1: Ezeket honnan lehet felfedezni, honnan lehet tudni azt, hogy egy állat autista, vagy speciális igényű?
2: Igen, én azt gondolom, hogy még az állatokkal lévő maga az, hogy speciális igényű, erre nagyon sokszor ugye nem a mentális dologra gondolunk, hanem a fizikai dologra, mint mondjuk egy süket, vak, kerekes kocsis kutyára, főként velük is szoktam foglalkozni, viszont már egyre nagyobb teret kapnak a mentális problémák is, mint mondjuk egy ADHD, egy PTSD, egy autizmus is, ami még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Igazából talán ezek a kutyák még nem élték meg a felnőtt kort, mondjuk így egy pár évvel, vagy egy 10-20 évvel ezelőtt, most már azért egyre jobban odafigyelünk rájuk, és hát mondjuk úgy, hogy életben tartjuk őket.
1: Hogyan lehet ezt megállapítani? Azért, mert hogyha az embernek lesz egy kutyája, tök mindegy, hogy örökbefogad, vagy valamilyen kennelből vásárol egyet, akkor amíg az a kutya fiatal, nem tudom, 2-3 éven keresztül rengeteget fog ugrálni, tök mindegy, hogy egy angol buldogról beszélünk, vagy egy francia buldogról beszélünk.
2: Igen, hát nekem a macskámnak nagyon későn derült, illetve ilyen 2-3 éves korában nagyon sok állatorvossal együtt beszéltünk, konzultáltunk, hogy most mi van, mert teljesen egészséges fizikálisan, viszont a viselkedése az, ami 3 évesen még mindig úgy viselkedett, mint egy 2-3 hónapos kis cica, ugyanezzel az ügyességi szinttel, és úgy teljesen ezeket hozta, és semmivel nem tudtuk egyszerűen tovább fejleszteni, és akkor így jutottunk arra, hogy megnéztük a környezetét és a többi macskát úgy mond az alomba, hogy valószínűleg akkor neki volt vagy egy születési rendellenessége, vagy pedig egy vírusfertőzést elkaphatott, ami az agyi idegrendszerére, az idegrendszerére ment rá, és ebből lehetett egy visszamaradottság.
1: Ezt úgy lehet megállapítani, hogy mindenféle vérvételek, mindenféle vizsgálatok kellenek hozzá, vagy nem tudom, valamilyen mozgásokat végre kell hajtani egy akármilyen akadálypályán, és hogyha nem tudja úgy, mint ahogy egyébként az adott korban lévő egyéb kutyák, akkor valószínűleg itt van valami a háttérben.
2: Nálam a cicánál az úgy derült ki, hogy vizsgálatokat nagyon sokat végeztünk, és mindenhol az derült ki, hogy teljesen egészséges szemvizsgálat, hogy mondjuk miért megy neki az ajtónak, vagy akár hallásvizsgálat, hogy miért nem figyel oda annyira a dolgokra, mint a többi macska. Mozgáskoordinációt is néztük azt, hogy különböző, mint asztalra, székre föltettük, hogy ugrik le egy állatorvossal, hogy miért van az, hogy egyszerűen kongta fejre esik. Egy krumplis zsákszebben esik, mint az én macskám, így 9 évesen. És akkor így jutottunk arra, hogy ez csak viselkedés. Viszont ugye ez csak egy kis rész, amit lát belőle az állatorvos, itt az otthoni beszélgetés, az otthoni viselkedése az, amit lehet látni ugye folyamatos, mint hogy az autista gyerekeknél, felnőtteknél is, hogyha a megszokás megváltozik, akkor az valamilyen szinten nála ez egy akkora vihar lesz a fejben, hogy valami reakciót erre kapunk, nekem éhségsztrájkol például, ami azt jelenti, volt ilyen, hogy egy kiló táp mellett egyszerűen majdnem éhen halt, és kényszeretetni kellett, és csak azért, mert elvittem ivartalanítani, ki kellett vinnem őt a házból, visszavittem, és ez pont akkor a trauma volt neki, hogy megszakítottuk a megszokott életmódját, hogy itt hát igazából majdnem vissza kellett vinnem az állatorvoshoz, hogy az életét megmentsük.
1: Hogy kell viselkedni egy ilyen állat, hogy kell nevelni, hogy kell gondozni egy ilyen állatot. Mert nyilván ez nem ugyanaz, mint amikor az embernek van egy mindenféle betegségektől mentes kutyája vagy macskája. Tehát, hogy itt azért gondolom, tök másképp kell, hogy hozzájön a gazdi az állathoz.
2: Igen, én úgy vagyok vele, nem várok el senkitől semmi csodát, úgymond legyenek ott, én felmérem azt, hogy mi az, ami az ő tudásukhoz képest jó, és akkor az nekem megfelel. Én nem várom el azt, hogy legyenek ölebek, hogy felvegyem őket, nem nézem meg a nagykönyv szerinti viselkedésüket, hanem tényleg elfogadom azt, hogy milyenek ők, és hogyha ő tényleg egy szobanövény eszével rendelkezik, akkor jó lesz úgy is. Ha ő nem szereti, hogy felvegyem, akkor jó lesz úgy is. Ha ő azt igénylő levegőnek nézem, kicsit nehéz, hogy nem lehet ott bongyorgatni a kutyát, de elfogadom. Szóval igazából itt én azt gondolom, hogy úgy lehet velük együtt élni teljesen, hogyha abszolút elfogadom, és nem erőltetek rájuk semmit. Úgy is ki fognak nyílni, amennyire az ő lelkük ezt engedi.
1: A gazdik azért nyilván másképp gondolkodnak, hogyha a családban landol egy kutya, vagy egy macska, és ha kiderül, hogy bármilyen traumatizált, ugye, vagy speciális igényű állatról van szó, mert hogy amíg ott a kutya meg a macska, addig jó, még ezt csináld meg, most ülj le, most feküdj le, most próbálunk többet kihozni, próbálnak többet kihozni belőle, hogy akkor valamit megtanítsanak neki. Az, hogy elfogadod olyannak, mint amilyen, azért ott a gazdiknak is másképp kell ám gondolkodni ebben a
2: igen,
1: körben.
2: Igen, sokat kell azért levetkőzni nekünk gazdikból, mert azért valljuk be, hogy ott van élből a média. Az iszonyat sok platform, amit kapunk, hogy hogyan kell kinézni egy tökéletes kutyának, egy tökéletes kapcsolatnak, és ugye mindenki erre hajt, és hogyha itt valami nem így működik, hát akkor aztán tényleg ott a média platform komment haragja lesz ott a gazdin, és nagyon sokszor ezért nem is nagyon tudjuk ezt így saját magunkat levetkőzni, mert annyira azt hajtjuk, hogy de jól kell kinéznie, ezt meg kell tudnia csinálni, hogy egy kicsit így nehéz a külső nyomásból, és nagyon sok küzdelem maga az emberekkel szemben szerintem az, hogy mi is akár az utcán másképpen tudjunk viselkedni a kutyánkkal.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyaképző kutyatréner, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettét, a kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Sziasztok. Szia, Betty.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy ugye, igen, kutyakiképző és kutyatréner vagy, de elsősorban te traumatizált vagy speciális igényű kutyákkal vagy macskákkal is foglalkozom, mert említetted, hogy ilyen is van a családban. De elsősorban te kutyatréner vagy.
3: Elsősorban igen, kutyákkal foglalkozom. Ők sokkal nagyobb számban fordulnak elő, ezek a speciális igényű kutyák, mondjuk úgy, mint macskák, illetve nagyobb számban tudunk róluk. De ugye itt egy süketség, egy vakság, vagy akár egy kerekes kocsi az, amiben én tudok segíteni a gazdinak, akár egy siket kutyánál, ugye a kézjelekhez, hogy hogyan tudjuk tanítani egy vak kutyánál, ugye illatképzést használunk, és igazából itt egy kicsit a gazdit is képzem, és a kutyának is kinyitom a világot.
2: Nem sokan foglalkoznak ezzel egyébként szerintem a kutyatrénerek világában, javíts ki a tévedek, mert kutyatrénerből azért nagyon sok van. Aki igen, a speciális igényű állatokkal, kutyákkal foglalkozna, az szerintem már egy szűkebb kör.
3: Nagyon-nagyon-nagyon kevesen vagyunk sajnos. Igazából én azt gondolom, hogy egy kicsit még mindig megvan maga az emberekben az, hogy jó, hát megvakult a kutyám, akkor otthon berakom, jó lesz ő a nappali közepén, ő fekszik, és ez jó lesz neki, és még egy kicsit nekünk gazdiknak is át kell ezen lendülni, hogy nem, annak a kutyának kell ugyanúgy a gondolkodás, kell a mentális lefárasztás, ugyanúgy teljes értékű életet tud élni, és hogy nem kell egy tényleg egy szobanövénynek gondolnunk, hanem egy teljes értékű kutyaként, hiszen neki még mindig ott maradt az illat, a hallás, az érzékelések, ő csak a látását vesztett el, de ezen kívül teljesen kompakt, egy teljesen jó életet tud élni.
2: Kiket kell ilyenkor képezni, vagy kiknek kell az életét megváltoztatni, hogyha fogalmazhatok így, az állatoknak, vagy a gazdiknak?
3: Inkább a gazdiknak. Nagyon sokszor a gazdikat kell úgymond változtatni, de nézőpontra. Nagyon sokszor nagyon-nagyon szeretik, és tényleg akarnak a gazdik változni, csak még nem nagyon kapnak ilyen irányt, hogy hogyan és milyen irányba kell úgymond menniük. És akkor én ebbe szoktam is segíteni, hogy jó, akkor nézzük meg, kipróbálunk 10-15 dolgot, mi az, ami a legjobban tetszik a kutyának, mi az, ami jó a gazdinak. Igazából itt a lényeg, hogy mind a ketten sikereket érjenek el, és én azt gondolom, hogy ha van egy speciális igényű kutyánk, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy szorosabb a kapcsolat a kutya és a gazdi között, mint mondjuk, hogyha van egy kutya és elvárjuk tőle azt, hogy jó legyen egy alapengedelmességi, aztán legyen egy felsőfokú engedelmességi, és dolgozunk, mindent kirakunk a külvilágnak, sajnos nagyon-nagyon sok ilyen van, hogy azért egy kicsit másabb, bizalmibb talán ez a kapcsolat.
2: Egy drótszőrű foxit említettél pár perccel ezelőtt, hogy ezzel kezdődött az egész. Előtte te sem foglalkoztál a speciális igényű állatokkal, gondolom.
3: Nem. Én egy munkakutyás családban nőttem fel, ahol német juhászokkal foglalkoztunk, úgyhogy teljesen más volt az irány, illetve maga az életemben, amit láttam eddig. Nekem Fortisszal, a Foxival az volt a problémám, hogy olyan szinten volt viselkedési problémás, hogy semmi kontakt nem volt az emberrel, és el volt a saját világában. Őt egy menhelyről hoztuk el, Ózdon találták, nagyon picinek egy erdőben, és ilyen teljesen véletlen folytán került csak hozzám, viszont minket mindenhonnan elutasítottak, minden iskolából, ahol lehet segítséget kértem szakemberektől, mindenhol azt mondták, engedjem el, ő egy ideggyenge kutya, nem fog tudni vele mit kezdeni, és talán itt ott rontottuk el, hogy fajtához mérten akartuk nevelni, hogy láttuk, hogy ő egy drótszőrű foxi, és megpróbáltuk ennek mértékén nevelni, és ezt el kell felejteni.
2: Hogy tudtad belásni magad ebbe a bizonyos tudományba, talán fogalmazzunk így, mert hogy gondolom, hogy azért olyan nagy írott vagy nem írott hozzáférhető tudománya annak, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell tanítani, hogy kell élni egy ilyen speciális igényű állattal, kutyával, az nem annyira hozzáférhető, nem annyira közkeletű, nincs 22 tankönyv minden nyelven belőle.
3: Hát nincs. Én itt egy kicsit inkább visszamentem annyira alapokhoz, hogy előszedtem a 50 meg 70 évvel ezelőtti kutyás könyveket, és akkor ránéztem, hogy hogyan is működnek ezek az ösztönalapú képzések, és talán inkább az, hogy én annyira vissza-vissza-vissza mentem, amennyire csak lehet, és elengedtem a modern kori kutyanevelést, és teljesen rámentem egy, hogy más nézőpontot kapjak, meg hát igazából külföldi oktatásokat szoktam nézni, vagy tanfolyamokat, külföldi írásokat, úgyhogy ebből sokkal többet tudok azért még így tanulni, hasznosítani.
2: Mit jelent az, hogy traumatizált?
3: Az én traumatizált kutyáim azok nagyon sok esetben súlyosan bántalmazott, illetve megkínzott kutyákról van szó, mindenféle végletekkel. Úgyhogy itt nem a finomkodunk és megvertük a kutyát és traumatizáltuk kutyáim vannak, hanem tényleg a súlyosan kínzott kutyákkal is dolgozok, egy akár egy felgyújtott kutyával, vagy egy egyéb testi bántalmazásokat átélt kutyával. Van egy pulimixem is, őt például 2 évig bántották, 2 évig használták úgymond boxzsáknak, ő a saját árnyékától is rettegett, és őt például ebből kellett kihoznom, egy SMS-ett pánikrohamos kutyát kellett helyrehoznom.
2: Hogy kell hozzáállni egy traumatizált állathoz?
3: Igazából itt megint csak azt tudom mondani, hogy nekünk kell nagyon sokat változtatni, itt megint el kell engedni a könyveket, hogy úristen, most ennek így kéne viselkedni a könyv szerint, annak úgy, ilyen nincsen. Nem nézem azt, hogy milyen fajta, hogy ez se befolyásoljon engem, itt ezt is elengedem, csak is úgymond a csupasz kutyát próbálom nézni, és azt, hogy mi az, ami kizökkentheti, illetve akár az erősségeit. Nekem azt láttam, hogy Tirának, ugye a pulimixemnek, nagyon jó a szaglása, mindig szagolgatott, ott jobbra-balra ment, és akkor elkezdtünk egy kis mantralingos képzést vele csinálni, és kiderült, hogy őt például ezzel teljesen ki tudtam hozni. Ő, hogyha dolgozik, neki megszűnik a külvilág, akkor nem zavarja, ha elmegy mellette egy gördeszkás, vagy mondjuk egy kutya éppen ránk akar támadni, ez nem érdekli. Viszont, hogyha nem dolgozik, akkor ugyanúgy még mindig meg tud tőle ijedni. Viszont, hogy itt vagy letiltom, úgymond az ijedésről, rászólok, hogy nem, hagyd, gyere ide, hirtelen feladatba rakom, és akkor ez megint sikerül nála, vagy pedig megpróbálunk bulit csinálni abból, amitől eddig félt. A kutyák érzésekből élnek, és én ezeket az érzéseket akarom átváltoztatni. Egy viharos időben például mi kimentünk játszani, mindig kapott meglepetést, és eláztam nagyon sokszor, meg is fáztam nagyon sokszor, viszont mi kimentünk, tomboltunk, örültünk, tapsikoltunk, tök hülyének néztek engem, énekeltünk, viszont miután jól éreztük magunkat, ezért nekik is egy buli lett. És például, ha vihar van, ő már nem fél, hanem ott táncol előttem, hogy figyike, hát jár a meglepetés, nem hallott, hogy dörög az ég. Úgyhogy így tudjuk őket kihozni.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
2: Betty.
1: Egy titulus nem tettem még hozzá, nem csak kutyakiképző és kutyatréner vagy, hanem hogy kutya kozmetikus is. Ezzel Igen. is foglalkozol, néha elviszik hozzád a kis kedvenceket, és akkor te ott mindenféle hajszárítókkal, meg ollókkal megpróbálod megalakítani a kis szőrzetüket?
2: Nem, én nem szoktam velük szobrászkodni, mondjuk így szépen. Én inkább az a kutya kozmetikus vagyok, aki, hát, hogy is mondjam, nem a szép pomponos fifiket fogok csinálni, hanem tényleg, mint egy egészségügyi nyírás. Nálam a tényleg azok vannak, hogy ne kelljen mondjuk elaltatni ezeket a kutyákat. Nagyon sokszor nem is dolgozok egyedül, hanem vagy én mondjuk egy mellhelyen, hogyha tudok, akkor besegítek, többen vagyunk, néha van, hogy le kell fogni. Az én ügyfeleim nagyon sokszor ütnek, rúgnak, harapnak, csípnek, és ugye azért ennek mértékén kell nekünk is úgy alakítanunk a kis bundáját, de mondjuk, hogyha mellhelyre dolgozunk be, akkor csak egy rövidet vágunk, és vagy pedig, hogyha egy olyan kutyát mentenek, akkor őt szabadítjuk meg attól a brutális szörmennyiségtől, mondjuk, ami rajta van.
1: Speciális igényű, traumatizált, örökbefogadott, stb. Kutyákkal foglalkozom. Most 2026-ot írunk, és te benne vagy a kutyás világban. Nem csak ebben, hanem úgy unblock benne vagy a kutyás világban. Nyilván ebben is vannak divat hullámok. Pár évvel ezelőtt még a francia buldogok mentek, meg az angol buldogok mentek. Most 2026-ban, most mindenkinek huszkárja van?
2: Hát lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, de most itt a designer kutyák vannak abszolút piedesztánra emelve, amivel én speciál egyetlen nem értek egyet. Nagyon-nagyon sok genetikailag hibás kutya van. Lehet mondani szépet, mert tényleg nagyon szépek, nagyon cukik, aranyosak, kedvesek, viszont a 10-ből 9-nek van valami problémája. Nagyon sokszor a gerincükkel, lábukkal van a legtöbb probléma. Mi is láttuk bent akár a kutyakozmetikában, akár a képzés alatt, hogy a most nagyon népszerű maltipóknak például a 10-ből 9-nek előjött valami probléma. Én azt gondolom, hogy ez olyan szinten ment túlszaporításnak most már a divat miatt, hiszen nem fajta tiszta kutya, nem lehet tenyészteni az FC által, nem egy elismert fajta egyik sem. Ezért csak szaporítani lehet, és nagyon sok esetben a szaporítókat nem érdekli az, hogy genetikailag rendben legyenek, csinosan nézzen ki, és pont.
1: Változott egyébként az elmúlt években a gazdik hozzáállása, vagy nem tudom, a kutyáknak a helyzete, a szerepe a különböző családokban?
2: Igen, sokféleképpen változott. Én azt gondolom, hogy van egy rész, ahol sokkal inkább gyereknek tartják a kutyát, mint kutyának. Ezzel nem értek, egy nagyon sok viselkedési probléma van, hiszen egy teljesen más fajt, egy embert akarunk emberi viselkedést ráhúzni a kutyákra, ez nagyon sok problémát szokott okozni. Abban a szempontból is nagyon sokat változtak az emberek, hogy sokkal nyitottabbak, és sokkal hamarabb befogadnak akár egy siket, vagy egy vak, vagy egy kerekeskocsis kutyát is, és sokkal nyitottabban állnak ehhez a témához, illetve büszkébben viselik talán az, hogyha van egy ilyen kutyájuk. Viszont van egy másik rész is, hogy én azt látom, hogy a média viszont nagyon nagy hatással is lett az emberekre. 5 évvel ezelőtt mondjuk nem jelentett ekkora problémát, hogy mit fognak mondani az emberek, hogyha az utcán sikít a kutyám, mint mondjuk, hogy most.
1: Lehet ilyen különbséget tenni? Nyilván ez embereken is múlik, vagy emberek gondolkodásán, hozzáállásán, hogy örökbe fogadnak kutyát, aki lehet, hogy traumatizált, vagy nem tudom, talált, vagy akármilyen kutya, vagy inkább elmennek, és akkor sok-sok 10-100 ezer forintot kifizetnek egy akármilyen kennelből, minőségi alomból származó kutyáért.
2: Én azt gondolom, hogyha valaki szeretne tényleg egy fajta tiszta kutyát, és ő neki ez a szíve vágya, akkor igenis menjen el a tenyésztőkhöz, és ott meg fogja kapni azokat a szűréseket, meg mindenféle, akár egy ilyen, mint egy pszichológiai elemzést is arról, hogy melyik kis kutya milyen, ott segítenek, a tenyésztők nem fogják elengedni a gazdi kezét, akkor tényleg egy nagyon jó kis kutyát fog kapni, effektív nem egy zsákba macskát. Egy mellhelyen egy kicsit azért ez ilyen zsákba macskás, főleg egy kölyök kutyának, amikor hazavisszük, és úgy néz ki, mint egy csivava, is lesz belőle hirtelen egy teljesen más, mire felnő. Ez azért elő szokott fordulni. A szaporított kutyákkal van még mindig itt ugye a legtöbb gond, amikor fajta tiszta kutyát szeretne valaki, és viszont minél olcsóbban. Na, ezeknek szoktak nagy hátrányuk lenni, és nagyon sokszor ezek a kutyák is szoktak bekerülni amúgy mellhelyre. Mellhelyen én azt szoktam javasolni, vannak nagyon sok kölyök kutyák, viszont az 1-2-3 éves kutyák felé szoktam az embereket, a gazdi jelöltjeimet vinni. ott már nagyjából látjuk, hogy hogy néz ki, milyen a viselkedése, milyen jellemzői vannak, ha van betegsége, nagyon sokszor már előjött. Azért nagyon sok mindent ezekre a kutyákról látunk, kevésbé kapunk zsákba macskát, úgymond, mint egy kölyök kutyánál. Úgyhogy mind a kettő egy jó választás, a tenyésztő is, meg a mellhe is.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettin, a kutyakiképző kutyatrénerül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk róla valamikor egy jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt, hogy idén 2026-ban, vagy hát mostanság mi a divant a kutyák terén, hogyha előrefelé nézünk. Te, mint aki benne van ebben már nagyon régóta, meg tudod jósolni, hogy 2027-ben mely kutyafajták lesznek a divatosak?
2: Ezt azért így nagyon nem tudom megjósolni. Igazából szerintem alapvetően a most felleg piedesztán lévő designer kutyák, a francia bulldog, a Yorkshire terrier, ők biztos, hogy mindig is egy nagyon divat kutyának fognak számítani. Talán, hogyha egy kicsit mi emberek jobban nyitunk, akkor talán a sportkutyák felé lehet, hogy én ajna azt látom, hogy egy kicsit elkezdünk talán nyitni. De
1: mit jelent az, hogy sportkutya? A vizsla az sportkutya? Mondjuk vadászkutya. A tacskó az is vadászkutya. Ezekre gondolsz?
2: Igen, meg a border collie is most eléggé felmenőben van, én úgy látom, hogy nagyon sokan szeretik, és akik ténylegesen belemennek sportolni, szeretnének velük mondjuk egritízni, akkor én azt látom, hogy talán sportosabbak leszünk 2027-ben, mint mondjuk 26-ban, legalábbis nagyon ebben reménykedem.
1: Beszéltünk divatokról, divathullámokról, nyilván a házi állatok területén is van, és hogyha visszagondolok az elmúlt, nem tudom, 20-30 évre, azért voltak olyan korszakok, és alig lehet most már belőlük látni, amikor a csivava volt a nagy kedvenc, vagy nem tudom, a kék nyelvű kutya, vagy a huskik, vagy a dalmaták is, most meg alig lehet belőlük látni egyet-kettőt.
2: Igen, csivava nagyon sok van,
1: igen.
2: Csak én azt gondolom, hogy a csivavánál például ott rontottuk el, hogy nagyon pici, nagyon cuki és táska kutyának lett tartva, illetve divat kutyának nagyon sokszor, és valljuk be, hogy panelraptorok lettek azért. Nagyon-nagyon sok csivava, és őket nem nagyon viszik sehova, hiszen nem tudnak viselkedni, vagy pedig szégyellik a gazdik. Nagyon-nagyon sok ilyen ügyfelem van, tartok képzéseket kifejezetten a csivava fajtáról, pontosan ezért, hogy a már panel raptorokat hogyan tudjuk egy kicsit visszább fogni, illetve nagyon viccesen szokott hangzani, amikor én például el szoktam küldeni őrzővédőzni a csivavákat, mert akkora feszültség van ezekben a kutyákban, annyira keves, nem nagyon értik talán meg azt, hogy ők olyanok, mint egy munkakutya, velük nagyon sokat kell foglalkozni, és meg szoktam kérni, akkor engedjék ki azt, hogy eressze ki bizony a kutya is, a gazdi is a gőzt, menjenek el, egy nagyon-nagyon jót fognak röhögni, mert egy őrzővédő mindig jót röhög, egy kis csivaválna, hogy megy, a csivava is kiengedheti a gőzt, a gazdi is egy kicsit elfeledkezik, és nagyon sokszor már ennyi is elég, hogy megváltozzon
1: a
2: sok minden.
1: Palotapincsit tart még valaki? Régen az nagyon nagy divat volt.
2: Igen, most is azért tartanak. Nem annyira elterjedt ez tény, de most is azért
1: 30 évvel ezelőtt milliót lehetett belőle látni. Kb. Annyira divatos volt, mint most a csivava. Szerintem.
2: Igen. Igen, hát én azt gondolom, mindig vannak ilyen fajták, aminek felmenő ága, lemenő ága van. Hát lehet, hogy még lesz a palotapincsi is, vagy egy ilyen nagyon felmenő ág van, ezt ki tudja.
1: A kék nyelvű kutya az melyik?
2: A Chow Chow.
1: A Chow Chow. Az igen. Is divatos volt pár évvel ezelőtt.
2: Igen, igen. Szerencsére most már nem divat, azért valljuk be, az a bunda nem erre az éghajlatra van kitalálva, illetve a husky is igen volt nagyon nagy divat, ők se erre az éghajlatra vannak kitalálva, meg nagyon sokszor az a baj, hogy ezek a kutyák, mint mondjuk akár egy dalmata, egy husky, egy Chow Chow, ők munkakutyák, és erre azért nem voltak felkészülve nagyon sokszor a gazdik. És azt már nem nézték meg, hogy mondjuk egy husky esetében, hogy szökik, és nem azért, mert rossz körülmények között van tartva, hanem egyszerűen mert mennie kell. És hogyha nincsen szökésbiztos kerítés, hát akkor ott ő meg fog próbálni szökni. A menhelynek 95%-a szökős huskyval van tele. Egy dalmatánál például, dalmatáról kevesen tudják azt, hogy tűzoltó kutya volt, az volt effektív a munkája, hogy vinyogjon a tűzoltó autó mellett. Ennek mértéken egy ugatós fajta is. És például sokan erre sem voltak felkészülve, még mondjuk régen.
1: Meg hát ők azért méretben is kicsit nagyobbak, mint egy francia bulldog, vagy egy border collie. És akkor most, hogyha már a méretbe jött, dándogot tart még valaki?
2: Igen, azért tartanak még nagykutyákat az emberek, csak ritkább. Igen, nagyon sokszor azért az emberek már átmentek kislakásba, és ennek mértékén a kutya is kisebb lett, meg én szerintem kevesebb idejük van az embereknek ahhoz, hogy nagykutyát tartsanak, kevesebb idejük van talán elmenni, kirándulni, hosszú hétvégét tartani. Nagyon gyors életet élünk ahhoz, hogy legyen egy olyan nagykutya, akivel ki kell menni a kertbe.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy te nem csak speciális igényű, illetve traumatizált kutyákkal foglalkozol, hanem, hogy van neked egy ilyen online iskolád is.
2: Igen, igen, a Kékmancs Akadémia, ahol úgyszint speciális igényű kutyákkal foglalkozunk. Azért online az iskola, nem pedig egy helyhez kötött, mert az én ügyfeleim, a traumatizált ügyfeleim is, akikkel foglalkozok, ott nem lehet ott harmadik személy, mert megváltoztatom teljesen azt a viselkedést, amin javítani szeretnénk. Ezért videóelemzéssel dolgozunk, vagy pedig fajtákra vagyok specializálva, és akkor külön fajtákról szoktam még tartani előadást, akár mint a Csivava, amiről beszélgettünk, a Foxy, a Yorkshire terrierekről, nagyon sok ilyen kis testű fajtáról szoktam tartani inkább az előadásaimat, hogy egy kicsit a gazdiknak segítsek, hogy hogyan is tudjuk fajtához méltóan tartani őket, akár mondjuk egy lakásban, vagy pedig külön a speciális igényű kutyáknak az életútját, hogy tudjuk segíteni, trénereknek is szoktam tartani így előadásokat.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Olyan nagy fába vágod a fejszédet, hogy sorozat lesz belőle? Most jön nem sokára az első rész, igen, és aztán utána ilyen kis zsebkönyvek lesznek?
2: Igen, az első könyv az egy ilyen nagyon ilyen kis mini segítő könyv a gazdiknak, az a címe, hogy a gazdik is elfáradhatnak. Igazából itt magáról a gazdik kiégéséről van szó, mert én azt gondolom, hogy a kutyázásban pontosan ugyanúgy ki lehet égni, mint akár egy munkában, vagy egy olyan szakmában, és ugyanígy ez a kutyatartásra is igaz, viszont ez még annyira egy tabu téma, hogy erről nem nagyon mernek az emberek beszélni, és akkor egy ilyen kis könyvet hoztam létre, ahol igazából csak arról beszélek, hogy hogyan is van, egy-két megoldást is adok, és hogy nem vagyunk egyedül ezzel, és ezt szeretném majd a jövőben még mélyebben, még részletesebben, még jobban boncolgatni majd egy sorozatban, de itt igazából még csak úgy a lelküknek szeretnék segíteni, a gazdiknak, illetve egy kicsit talán biztosítani őket, hogy nincsenek egyedül, mert igenis nagyon sokan vagyunk így ezzel, és nagyon sokan tudunk egymás mellett állni, ha merünk erről beszélni.
1: Betty, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
1: Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen. A Ford.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után
4: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György korábbi jegybankelnököt. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európában.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Árokba hajtott egy autó a 4-es főúton Debrecen térségében Pallag és Bocskai kert között. A 235-ös kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kéri az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. A kereszténydemokraták szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Úgy fogalmaztak, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Fidesz az önkényuralom építéseként értékelte, hogy a parlament nem támogatta a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop

0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Hajnalban 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az írás világában, a misztikus, romantikus és angyalokkal teli regények világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy szerzőpáros, Sophie Garone vagy Garone művésznéven alkotnak, és ők nem mások, mint Makkai Kássa Tima és Makkai Gábor. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, hello!
3: Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk!
1: Na akkor gyorsan tegyük helyre, Garone vagy Garone?
3: Garone.
1: Az italról van szó, vagy kicsit franciásabban ejtjük?
2: Kicsit franciásabban, de nem az italról.
3: Igen.
1: Ja, hogy jött a művésznév? Hogy jött az írás?
2: Hogy jött az írás?
3: Kezded, vagy kezdem, Gábor?
2: Kezdjem.
3: Akkor kezdem én. Én igazából már kislánykorom óta imádok olvasni, falom a könyveket, igazi könyvmonynak számítok, és nekem már voltak korábban próbálkozásaim, kisebb novellákat, sőt regényt is írtam már, de az így a fiókban maradt. Viszont igazából, amikor ezt a történet így kipattant a fejünkből, amiután megszületett a kislányunk, akkor először én voltam, aki elkezdtem rajta dolgozni otthon, és

0: és aztán egyre inkább bevonódott Gábor is ebbe a projektbe, és idővel rájöttünk, hogy megvan mind a kettőnknek a saját szerepköre, amit jó megírni, meg amit szívesen megír, és így alakult ki végül az, hogy ketten tudtuk összerakni ezt a történetet.
1: Milyen visszatérünk oda, hogy neked korábban már voltak próbálkozásaid, és írtál ezt, azt, viszont akkor Gábor hozzád. Ezek szerint akkor te szimplán csak szemlélted ezt a történetet kívülről, aztán egyszer csak beleszóltál a Timinek a gondolataiba, hogy nem, szerintem, hogyha a főszereplőről van szó, akkor inkább annál az útkereszteződésnél balra kellene kanyarodnia. Erre mondta a Timi, hogy tényleg, neked írói vénád van, nem segítes?
0: Egyébként ez hasonló a történet.
2: Hasonló a történet, illetve hogy én belevonultam ebbe az egészbe, mert ugye nagyon sokáig csak beszélgettünk róla, aztán Timi elkezdte írni, én elkezdtem segíteni a kreatív oldalával, mert én is azért mozogtam egy kicsit így a fantasy világában, inkább filmeket néztem, stb. Tehát Marvel DC, stb. Játékok, konzol PC, tehát én sem voltam azért kezdő ezen a téren, de ugye Timi sokkal jártasabb volt belőle, pláne ugye a romantikus szában. És amikor ugye beszélgettünk, hogy milyen sztorinak kéne lennie, mondta, hogy legyenek benne harcok, mert mégiscsak egy harcos angyalról van szó, és amikor elérkeztünk az első olyan jelenethez, amikor egy nagyobb harcjelenet lett volna, következett, akkor mondta Timi, te ezt írd már meg. És akkor elkezdtem ugye elképzelni, hogy milyen lehetne, hogy hol történne, hogy néznek ki, én ugye nagyon sokat thaiboxoltam, judoztam, tehát van ilyen irányú tapasztalatom, és így elkezdtem összerakni a koreográfiát. És annyira jól sikerült, amikor Timi elmondta, elolvasta, megjelent az ajtóban, amikor létos mondta, hogy te ezt folytassad, mert ez nagyon jó. Ez és így kezdtem belevonulni.
1: Valahogy így nézett ki, nem tudom, így csak elengedem a fantáziámat, hogy egyébként a bőrbe öltözött angyal, aki egyébként a bal lábát kicsit előrébb tette, mint a jobbat, és a jobb szemével villámokat szort, egyszer csak ugrott egy nagyot, és megérkezett az ellenség nyakába.
0: Szerintem benned is van egy kicsi olyan véna.
2: Szeretném majd felkérni téged, hogy adjam majd tanácsokat az elkövetkező, mert kiváló volt, és nagyon szemléletes, és amúgy nem jártam messze a valóságtól, mert ugye úgy kellett megírni minden ilyen jelenetet, hogy az is el tudja olvasni, az is el tudja képzelni, aha, aki ugye nem jártas ezekben. Tehát az, hogy én most, hogyha nagyon sok és nagyon sűrű mozgás kombinációt raksz egymás után, akkor elvész benne az egész, mert az ember nem tudja elképzelni, hogy most a könyököt feltél, és akkor ráugr, nem. Elkezdett felépíteni magát ugye a mozdulatsort. Ugye ő támadott, én alábuktam, de ugyanazzal lendülettel kapott egyet a gyomorszájában, amitől kicsit megtántorodott, amikor én maga összetudtam szedni magam is rá, kontráztam egyet, akkor stb. És úgy felépíteni, hogy mégis azért izgalmas legyen, de érthető.
1: Akkor ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, mint amikor Thor verekszik a vasemberrel, és akkor, amit látok a filmben, akkor te azt fogtad magad, egy kicsit nem tudom, hátrébb léptél a képernyőtől, becsuktad a szemed, és elkezdted leírni.
2: Pontosan így történt. Elképzeltem egy harcjelenetet, elképzeltem, hogy hányan vannak ott, elképzeltem, megpróbáltam elképzelni, hogy egy több száz éves harcos angyalról beszélünk, akinek ugye az ereje ugye elveszett, de a rutinja megmaradt, attól még a kombinációk, a technikák, a több évszázados rutin, nem mint hogyha több évszázados lennék. De azért láttam nagyon sok filmet, meg játékot ahhoz, hogy azért össze tudjak rakni ilyen jeleneteket.
1: Ez neked jó, mert nyilván te azokon szocializálottál, vagy azokon a játékokon, pontosan, amelyek nem tudom, az elmúlt 5 évben, 10 évben készültek, és akkor az már mindenféle hiper-szuper látványvilággal, meg különböző elemekkel keveredik. Én, aki a Street Fighteren nőttem föl az eredetin, az nem biztos, hogy vissza tudta volna adni.
2: Nagyon
1: azt.
2: Jó alapok, nagyon jó alapok. Én erre tudnék építeni a helyedben.
1: Szóval így történt, hogy akkor igen, egyszer csak szóltál a Gábornak, hogy jó, most megírtam a romantikus részt, és akkor itt az ideje a harcnak. Ahhoz nem értek, mert nem szoktam verekedni, mert nem játszom ilyen játékkal.
0: Tényleg egyébként így volt, és el is olvast, és mondta, hogy milyen szép ez a romantikus szelvened, de hát ez, hogy most már jöhetne egy kis izgalom. Mert én még akkor úgy csináltam, hogy minden egyes fejezetet, amit megírtam, azt neki odaadtam, és elolvasta egyes, és akkor átbeszéltük. És akkor mondta, hogy jó, de hát most már valami történjen.
1: Kicsit az jut eszembe, nem tudom, hogy jó fele kapizsgálok-e, a Schwarzeneggernek van egy ilyen filmje, az Arnold Schwarzeneggernek, amikor egy ilyen barbárt alakít benne.
2: Conan a barbár.
1: Na, igen. Nézd meg, és tudja.
0: Ez, ó, filmekben nagyon.
2: Igen. Persze.
1: Ez kb. Ugyanaz a világ, csak ugye egy pár tíz évvel ezelőtti kiadásban.
2: Így van.
1: Na jó. Szóval, hogy akkor így született meg az első könyv, vagy valami ilyesmi forgatókönyv alapján, és olyannyira jól sikerült ez a közös munka nektek, hogy a Gábor egyszer csak azt mondta, hogy te Timi, én írnék még ilyen harcos jeleneteket? Nem gondoltál egy második könyvre?
0: Nem, igazából ez a könyv a második, ez ennek a folytatása. Tehát úgy lett vége ennek a történetnek, hogy a második az ott kezdődik, ahol ennek vége. Úgyhogy összekapcsolódik a két szál. Viszont amikor mi még itt tartottunk ezen a szakaszon, amit most elmesélt Gábor, akkor mi még nem hittük, hogy ebből könyv lesz. Mi még csak így a saját kis szórakozásunkra elkezdtük írni. Otthon esténként leültünk, akkor alakítgattuk a történetet, a karaktereket, hogy hogyan fejlődjenek, mit csináljanak, mi legyen a motivációjuk. És aztán nagyjából, amikor a vége felé járhattunk, hogy az utolsó nagy
2: meg hát ugye nagyjából megvolt, hogy ez hova akar kifutni, és ugye próbáltuk úgy fűzni a szálakat, illetve nem mindet elvarni, hogy ugye a folytatásban majd ezek valamilyen oknál fogva ugye előjönnek és el lesznek varva, vagy folytatva lesznek, hogy ugye hova akar ez az egész kifutni.
0: Igen, és aztán igazából akkor realizálódott.
2: Nagyon fontos ott lefektetni, mert ugye, hogy tudjuk egyáltalán, hát írunk, de hát hova akar ez az egész kicsúsosodni, majd csak egyszer vége lesz.
0: Na igen, és akkor ott a végén volt az, hogy realizálódott bennünk, hogy hát ebből tényleg lesz egy könyv, ebből és hogy ez tényleg... És aztán, amikor kész is lettünk vele, és pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól, akiknek elküldtük, meg a kiadóktól is, akkor realizálódott bennünk, hogy hát ebben lehet valami, még így a jövőben.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofi Gáron szerzőpáros, ők nem mások, mint Makkai Kása Tíma és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sofigáron szerzőpáros, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket, sziasztok, hello!
3: Köszönjük. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
2: Az imént már beszéltünk arról, hogy kb. Milyen forgatókönyv alapján írtok, vagy hogy hogyan jött a közös munka, ugye férj és feleség, egy pár vagytok, és nem Sofigáró, hanem Gárom. De honnan jött egyáltalán a név? Ezt nem beszéltük meg, hogy ezt hogy találtátok ki? Te találtad ki a Sofit, nem tudom, Zsófinak hívják a kislányotokat, de pedig ott volt kitéve egy üveg ital, tegyük még ezt hozzá!
4: Egyébként nagyon jó tippezd. Az első körben is. A Sofia az nekem a második keresztnevem. Aha. A Zsófia, és akkor így jött a Sofi. De a Gábort nem tudtuk, hogyan csatoljuk hozzá. Úgyhogy...
3: A Garonát hozzá legközelebb.
4: És egyébként a Gábornak majdnem minden betűje benne van.
3: Igen, ja. Úgyhogy próbáltuk
2: a B hiányzik.
4: Igen. Úgyhogy ezért csak a B-t sehogy se tudtuk belerakni, úgyhogy maradt a Garon.
2: Egyébként mivel foglalkoztok? Tehát, hogy nyilván nem ez a fő csapás irány az életetekben. Kezdjük veled, Gábor. Mivel foglalkozol, mi az eredeti szakmád?
3: Én igazából nekem közgazdász diplomám van, de én az elmúlt másfél-két évben én otthon voltam a kislányunkkal, tehát igazából nekem főállásom. Most én most fogok majd visszatérni, ugye a munkahelypiacra aktívan, hogy ugye a kislányunk ugye elmegy óvodába. Tehát én igazából vele voltam otthon, és ugye őt neveltem, és vele foglalkoztam. Ugye,
2: főállású apa voltam.
3: Főállású apa voltam, pontosan.
2: Foglalkozás pontosan.
3: Igen. Hála Istennek, Timi nagyon jó szakmát választott magának, és nagyon jó helye van, nagyon jó el tudott benne helyezkedni, és nagyon ügyes is benne. Úgyhogy amikor elérkeztünk odáig, hogy na, akkor most valamelyikünk, akkor mondtam, hogy ez egyértelmű, hogy én leszek, mert nekem nem sikerült még egy olyan vonalat kierőszakolnom ebben a munkaerőpiacon, amit szerettem volna. Úgyhogy remélem, most az következik.
2: Szóval közgazdász lettél, azt mondtad, ez neked ugye a professziód, a hivatásod és a szakmád.
3: Hát így van.
2: És említetted, hogy judo, meg Muay Thai, vagy Thai box, meg ilyenek is voltak az életedben.
3: Így van, hát én ugye nagyon sok mindent kipróbáltam az életemben. Aikidoztam, de főleg judoztam, Thai boxoltam nagyon sokat, egy kevés ideig boxoltam, és ez ilyen nagyon sok évet átölelt az életemben. Volt, amikor párhuzamosan is csináltam többet egyszerre, de volt, amikor csak egyet. Én ilyen sportos beállítottságú vagyok.
2: Arcodon nem látszik, hogy ilyen brutális sportokat üztél.
3: Mert nem találtak el. Vagy legalábbis nem annyi szó.
2: Timi, te?
4: Igen.
2: Neked mi az eredeti szakmád? Nyilván nem tudom. És persze lehet, hogy tévedek, de szerintem te nem az ELTE BTK-n végeztél irodalom szakot.
4: Nem, de kíváncsi vagyok a tippedre, ha már ilyen jól tippelsz.
3: Nagyon jók a tippjei.
2: Nem tudom, hogy rád nézek. Nem mondom azt, hogy közgazdász vagy, jogász sem vagy. Azt sem mondom, hogy szakács vagy. Szerintem neked valamilyen kommunikációval kapcsolatos diplomád van, ha egyáltalán.
4: Szoftverfejlesztő vagyok.
2: Szoftverfejlesztő, azt nem mondtam volna meg.
4: Tényleg?
2: Nem.
4: Hát, pedig nagyon szeretem. Egyébként ez is egy érdekes történet, hogy jutottam el idáig, de az élet meg az őrangyalok irányítgattak. Kicsit azért mi hiszünk is ebben a vonalban, úgyhogy azóta én megtaláltam a helyemet a szakmámban.
2: És ez hogy jött neked? Nem tudom, 15-16 éves korodban, amikor a csajok, a kisbarátnőid mentek, nem tudom, moziba, vagy a ligetbe, akkor te otthon a számítógép előtt még gyorsan ezt a két programsort megírom, és menjetek nyugodtan, majd csatlakozom?
4: Nem, azért annyira nem. De igazából világéletemben nagyon szerettem a számítástechnikát, vonzott is így akkoriban így még a szemlegem a számítástechnika rejtségim is, és akkor még ilyen kis doszos rendszerekbe kellett kódolgatnunk nagyon.
2: Mekkora
4: volt. Úgyhogy ez így eléggé vicces a sikeredet, de én nekem volt régebben is már vállalkozás ötletem, és akkor kezdtem el utána kutatni, hogy hogyan lehetne saját honlapokat fejleszteni, alkalmazásokat, és nagyon tetszett ez a világ, és akkor kitaláltam, hogy én szeretném ezt megtanulni. És így kezdődött ez az irányultságom.
2: A szoftverfejlesztő az azt jelenti, hogy nullából létrehozol megrendelésre valamit, vagy valaki elkezd megírni valamit, kicsit még kezdetleges, és akkor megtalált téged, hogy figyelj, nem jutok vele tovább, mit kell még csinálni, hogy ez működjön rendesen.
4: Így van, pontosan. És akkor ez a weblapokra, mobil alkalmazásokra és játékokra is vonatkozik, de én inkább weblapokat is alkalmazásokat fejlesztünk.
2: Ez most nagyon nem keresett, senki nem foglalkozik ilyesmivel, senkinek nincs weblapja.
4: Hát tényleg?
2: És ti hogy találkoztatok egyébként? Belemeltünk ilyen kicsit személyesebb, szubjektívebb dologba?
4: Nyugodtan.
3: Simán belemeltünk, persze. Én 2015-ben, amikor vége lett az előző kapcsolatomnak, én elköltöztem egy saját kis lakásba, és elkezdtem így online ismerkedni, amikor már úgy éreztem, hogy nyitott vagyok rá, és hogy oda tudom tenni magam.
4: Volt be egy társkeresőn találkoztunk.
3: Igen. Romantikus sztori vége. Nem, igazából, de tényleg azon találkoztunk, csak én ugye ott kezdtem el ismerkedni. Lányokkal, hölgyekkel, volt egy-két randim, és ugye megtaláltam Timit, már éppen fel akartam adni, mert mondtam, hogy igazából ez nem egy olyan pálya, ami, ahol szerintem összejönne az, mert én őt kerestem, tehát én a nagy őt kerestem. Én már nem akartam ezekkel a dolgokkal foglalkozni, randizgatás, mert mindenkinek udvarolgatni. Nagyon-nagyon fura volt akkor ez a világ. És én megtaláltam Timit, ráírtam, és amikor én úgy írtam mindig a nőknek, hogy nagyon szép a mosolyod, nagyon kedves az arcod, nagyon dekoratív vagy, és megírtam Timinek is, hogy szia, nagyon szép a mosolyod. És ő volt az egyetlen, aki azt kérdezte vissza, hogy szia, ezt mégis hogy érted? És ott ültem, és a kreativitásnak soha nem voltam hiányában, beszélőkém is van, de így ültem, na most én erre mégis mit írjak? És akkor elkezdtem neki kifejteni, hogy igazából mosolyod az, ami az amúgy is szép arcodat szebbé tesz, és a többi. Jól van, rendben, akkor mesélj magadról, tőled. És akkor mondom, megvan akkor az első kapu. Jól van, és így a többi igazából már így követte magát. Tehát beültünk az első randin a Starbucksba, sosem felejtem el a West Endbe, és majdnem ránk zárták, mert
4: olyan késő volt.
3: Konkrétan már zártak. És mi ott ültünk, beszélgettünk, nem vettük észre, és pakolta a srác az oszkat, mondom, ne arra, hogy már mondom, zártok, azt mondom, hát bezártunk volna, hogy fél órája. És akkor, bocs, ne haragudj, tudod, és akkor gyorsan megittuk, kivetem, na végre elmentek, mehetünk akkor haza.
4: Igen, és így elkezdtek tapcsolni, meg újongani, na, annyira kellemetlen
3: volt. Na, de hát azzal kezdődött ugye minden, ott találkoztunk először.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor, a Sophie Gáron szerzőpáros ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia!
3: Üdvözlet a hallgatóknak!
1: Az imént a Gábor elmesélte,
4: Gáron
1: elmesélte, hogy, mert a Sophie meg te vagy, ugye,
2: igen,
1: megbeszéltük. Szóval elmesélte, hogy hogy találkoztatok, és azt mondta, hogy rád írt egy ilyen internetes társkeresőn, hogy milyen szép a mosolyod, és te meg visszaírtad neki, hogy ezt mégis hogy érted. De nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt hogy lehet érteni, hogy szép a mosolyod? Másképp, mint hogy szép a mosolyod. Ennyi, nem?
2: Igazából megmondom őszintén, hogy én nem nagyon...
1: Kicsit cukkolni akartad.
2: Igen, tehát hogy nem terveztem ott komoly ismerkedést, és arra voltam kíváncsi, hogy erre hogy reagál. Berobbant az életembe.
1: Jó, és berobbant Sophie Gáron is. Létrehoztátok ezt a nevet, elmeséltétek, hogy akkor hogy kapcsolódott be Gábor a folyamatban, mert hogy egyébként tetti mi, már korábban foglalkoztál ezzel. Milyen jellegű novellák, esszék íródtak korábban? Jó voltadból.
2: Főleg romantikus egyébként. Én nekem nagyon fontos, és nagyon érdekel az emberi pszichológia, az érzelmi fejlődés, és az előző történeteimben is itt is nagyon fontosnak éreztük, hogy a karaktereinknek legyen valamilyen motivációja a fejlődésre. Itt is például a fősünknek az a lényege, hogy ő valamit elveszít, és teljesen újra kell felépítenie az életét, új életszituációkba kerül, új embereket ismer meg, és hogyan képes erre alkalmazkodni. És a régebbi történeteimben is hasonló kérdéseket dolgoztam fel, mint például az újrakezdést, hogyha például volt egy olyan történetem, ami arról szólt, hogy valaki megbánja az egyik döntését az életében, és hogy mi lenne, ha lehetőséget kapna, hogy megváltoztassa azt. És arról szólt a történet, hogy visszamegy az elmúlt 10 évben, és ugyanazokat az eseményeket átéli, és megpróbálja megváltoztatni, de aztán rájön, hogy igazából nem kell megváltoztassa, mert azokhoz a dolgokhoz, hogy megtapasztalja a jövőben lévő életét, ahhoz ezeket meg kell most tapasztalja.
1: Egy trilógia szól arról egyébként, hogy mi történne akkor, hogyha visszamennél az időben, és megváltoztatnád az akkori valamelyik döntésedet, vagy valamelyik, nem tudom, tevékenységedet, vissza a jövőbe 1, 2, 3.
2: Igen, de az más jellegű, mert itt romantikus szál volt a fő motívum.
1: Kevesebb a romantikus szál.
2: Igen, igen. Itt ugye az volt a lényeg, hogy az adott párkapcsolatnak milyen hatása van az életedre, és hogy mennyire megváltoztatja az embert. Mindegy, hogy jó vagy rossz irányba.
1: Ez a bizonyos könyv ég és föld között, és akkor most térünk rá arra, ami aktuális. Ez ugye már napvilágot látott, nem sokára jön a második része.
2: Igen.
1: Az a felhők felett, jól
2: igen.
1: Emlékszem a címére, igen. Szóval, hogy elkezdted írni, és akkor egyszer csak nem jutottál tovább, és akkor szóltál a Gábornak, és aztán kialakult belőle a végleges könyvformátum?
2: Így van, igen, igen. Igazából az elején nem terveztük, de szépen, ahogy haladtunk a történetben, rájöttünk, hogy nekem sokkal jobban mennek a romantikus szálak, az ilyen párbeszédek, kialakítani ugye ezeket a motivációkat, és amit beszéltünk, viszont neki meg sokkal jobban jönnek az ilyen akciódúsabb jelenetek.
3: A vicces beszólások, igen. A csipkelődések.
2: Igen, igen. És akkor igazából akaratlanul is így alakult ki, hogy elkezdtük így megírni a különböző jeleneteket. És végül is így írjuk együtt a könyvet, tehát nem egy adott jelenetet írunk meg ketten, hanem nekem is megvan a saját részem is, neki is, amit aztán összefonunk.
1: Szoktak, hogy igen, mondj csak.
3: Nyilván azért próbáltuk, bocsánat, úgy megírni az egészet, hogy ne jöjjön át az embereknek, vagy az olvasónak az, hogy ugye ezt két különálló ember írta, hanem olyan nyelvezetet használni, és úgy megcsinálni az átkötéseket, hogy mint a visszajelzések is adták, hogy hát én ezt meg nem mondtam, hogy ketten írtátok, mert hát nincs az, hogy ez most nagyon brutális, az most ugyan nagyon előtt, az most, hanem hogy itt szépen így folyik.
1: Az van, hogy bármennyire is két különálló ember írja, és utána egy könyv lesz belőle, ugyanabban a nyelvezetben, gondolkodásmódban, azért még részt kell venni az egyik alkotói folyamatban, meg a másik alkotói folyamatban is, hiszen te nem tudod folytatni, Gábor, a történetet, hogyha nem tudod, hogy Timinek mi jár a fejében, és fordítva.
2: Így van, ezért is ugye nekünk megvan előre a séma, hogy mi szerint szeretnénk haladni, hogy jönnek a történések egymás után, csak egy-egy jelenetre vonatkozik ez, hogy megírjuk. Tehát mit tudom, mondjuk a szerelmi vallomást én megírom, de ő megírja a harc jelenetet, és aztán a kettő közötti átmeneti rész pedig együtt megírjuk, vagy összevonjuk.
1: Olyan van-e, hogy folytatnád valahogy, Gábor, nézek rád a történetet, mert éppen jön egy akciójelenet, most valakivel küzdeni fog. Szóval, hogy csak úgy tudod megírni, hogyha a Timi valami 15 oldal korábban átír, vagy te csak úgy tudod majd folytatni, hogyha a Gábor nem azt az akciójelenetet írja meg, amit megírt. Szóval, hogy ilyenek vannak, hogy akkor egyik oda szól a másiknak, vagy egyik ötök oda szól a másiknak, hogy át kell írni az előző 20 oldalt.
2: Volt, de sőt, olyan is volt egyébként, ahol nem értettünk egyet. hogy az egyikünk szeretett volna beleírni, vagy kivenni valamit, a másik pedig nem, és akkor olyankor, hát ki nyer?
1: És ki nyer?
2: Változó.
3: Külpapírolló, de változó volt. Nem, tehát ilyenkor nyilván ugye, mivel közösen írjuk a könyveket, ezért ugye ezt nyomatékosan, ezt nyomósan meg kell indokolni, hogy miért igen, vagy miért nem, miért venném ki belőle, miért írnám át, mert ugye vannak olyan szálak és olyan alaptörténetek, alap információk, amik ugye hatással lehetnek, hanem vagy az aktuális, vagy a következő könyvre is. És ugye ezeket nem lehet csak úgy félváról odébb pöckölni, hogy hát az figyelj, majd kifut valahova. Mert ez fontos. És ugye ezért olvassuk el egymás munkáját, hogy képbe legyünk az, és megértsük, hogy a másik azt meg azt miért írta bele.
2: Egy kéziratot szerintem 10-15-ször biztos végigolvasunk ketten.
3: Annyiszor biztosan.
2: Az a minimum.
3: Annyiszor biztosan.
1: Az jár a fejemben egyébként, most életünkben először találkozunk, hogy Témi, belőled kinézem azt, hogy te leülsz, és akkor nyomogatod a különböző betűket a klaviatúrán, és akkor hosszú órákat ezzel eltöltesz. De Gábor, belőled nem nézem ki azt, hogy te ugyanezt megcsinálod 4-5 órán keresztül.
3: Egyetértek veled, én sem néztem ki magamból ezt, de mégis így adta ki. És én se értem egyébként, hogy hogyan. És ugye azt vettem észre egy idő után, hogy ezt egyre jobban élvezem. Uh-huh. És volt olyan, hogy felkeltem, és mondtam tényleg, hogy figyelj, mondom, ezt meg ezt bele kell tenni. Most üljél le, most ülj le, írd bele, nem érdekel, hogy megcsinálok mindent, mert ez benne kell legyen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sofigáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kássa Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, egyébként férj és feleség, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük!
3: Üdvözlet a hallgatóknak, sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, a művész nevetekről, hogy hogy találtátok ki, az írási technikátokról, a kőpapír ollóról, stb. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor itt térünk rá a könyvre, ami már megjelent korábban, és nem sokára jön ugye a második része, az első az Ég és Föld között, a második pedig a Felhők felett. Na, Ég és Föld között, kezdjük ezzel. Van nekünk egy Kira nevezetű angyalunk, meg van egy Matt nevű srác, akiről majd kiderül valami a későbbiekben.
2: Igen, így indul a történet. Pontosan. Valóban. Kira egy 600 éves őrangyal, egy katona igazából, akinek az a feladata, hogy segítsen, hogy a kijelölt úton tartsa a védencét, akit éppen megkap magának. Matt pedig egy egyetemista fiú, aki így éli a maga világát valamilyen kicsi sötét háttérrel, de semmi különösnek nem tűnik első ránézésre a fiú. Viszont a könyv elején történik egy eset, amivel Kira hibázik. És ő sose szokott hibázni, és a hibájának az a következménye, hogy emberként kell tovább védenie Mattet, úgyhogy elveszíti minden előtte való képességét.
3: Csak hogy értsék a hallgatók, olyan őrangyalokról beszélünk, akik ugye nem materializálódnak, és nem lehet őket látni, nem lehet őket felismerni, nincsenek ott, nem tudunk rájuk ülni, nem tudunk nekik menni, hanem egy olyan síkon léteznek, hogy ők érzékelnek és látnak minket, és mindent, de mi nem érzékeljük azt a síkot.
1: Mint a Ghostban a Patrick Swayze.
2: Kicsit, igen. Pontosan. Meg minthogyha úgy, mint a belső sugallatok, egy kicsit mi úgy képzeltük el Kirát, hogy mind, amikor azt igen. érzed, hogy most ki kell lépned az útra, vagy ezt most nem kell megtenned, hogy ezt igazából egy őrangyal suttogja neked, amit a tudatalattit közvetít.
3: Igen.
1: Amikor kitaláljátok ezt a történetet, vagy kitaláltátok ezt a történetet, és mind a ketten elég stabil és masszív számítógépes ismeretekkel rendelkeztek, akkor Kira, nekem most így eszembe jut valami, és nem tudom, elsősorban Xena a harcos hercegnőből indulok ki, valami ilyesmi hölgy képe jelenik meg, de hogy amikor ti ezt kitaláljátok, vagy kitaláltátok, akkor lerajzoltátok magatoknak, számítógéppel megszerkesztettétek, hogy akkor kb. Hogy néz ki, mert hogy akkor mit kell elképzelnünk róla, és akkor neki milyen kalandokba kell majd keveredni, és Kira ugyan így.
2: Mi színészeket kezdtünk el keresni, akik hasonlíthatnának rá, és olyasmi pont ugyanolyat nem találtunk, de úgy próbáltuk egymásnak elmagyarázni a karaktereket, akiket kitaláltunk, hogy valami ilyesmi lehet.
1: Én Xena a harcos hercegnőt mondtam Kirának.
2: Ez egyébként nem rossz, annyi, hogy Kira a nagyon világos szőke hajú, mi majdnem fehér.
1: Akkor az nem nyert.
2: De a harcos része az rendben lehet.
3: De amúgy izmos, képzett, harcos, igen, nagyon imádja a késeket, fegyvereket, tehát hogy nála van sok, ráadásul, mert ugye nyilván van ugye démonfenyegetettség is a világon.
2: Kicsit inkább ilyen
3: Tomb Raider-es szőkében. Mondjuk igen. És ugye mivel ezt az egészet ugye modern, mostani világba ültettük bele, ezt az egész sztori vonalat, ezért ugye nyilván bőrdzsekki, farmernadrág, csizma, stb. Mindenhol kések, elrejtve szépen, nem mint hogyha szükség lenne rá, de...
1: Ez azt jelenti, mert azt említettétek, hogy akkor a regény elején ez a Kira úgy jelenik meg, hogy nem jelenik meg, csak tudjuk, hogy ott van, de nem lehet látni. Aztán történik valami, nem mondom el, hogy mi, tudom, hogy mi, mindegy, és akkor utána pedig már rendesen megjelenik, mint amikor Arnold Schwarzenegger megérkezik a Terminátor első részében, és bemegy mesztelenül a kricsmibe, hogy akkor add ide a ruhádat. És
3: annyi, akkor... annyiban, hogy ne menjünk át ebbe a vonalba, mert rajta van ruha, és így jelenik meg, hogy van rajta ruha.
1: De hogy ember lesz belőle, és
2: igen,
1: akkor
2: pontosan.
1: Tehát, hogy
2: igen,
1: utána már tud találkozni Mattel.
2: Igen, sőt, igazából annantól már nem is tud elbújni. Annyi a különbség, hogy ő ugyanúgy látja viszont a démonokat, meg a természet feletti lényeket, mint korábban.
3: Őket,
2: és érzékeli is őket.
1: Annyit még áruljunk el, hogy akkor egymásból lesznek szerelmesek?
3: Bármi történhet.
1: Köszönjük szépen.
2: Nem nyilatkozom.
1: A gyilkosságodat és az esetességedet. És aztán kiderül majd valami Mattről egyébként a regénynek a végén, vagy a következő regénynek, ami jön nem sokára, az elején, hogy akkor őt azért kell védeni, mert ...
3: Nyilván ez az, amit már ugye említettünk, hogy ugye vannak szálak, amiket elvartunk, vannak, amiket direkt nyitva hagytunk, mindennek oka van, és mindennek meg lesz ugye a magyarázata. Vannak, minek már a könyv végén, van, aminek a következőnek az
2: sok
3: elején.
2: Sok minden azért már ebben kiderül, igen, egyébként. Igen. A második részben sokkal több mindent beszélünk a világfelépítésről, amit mi elképzeltünk. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk már arra a világra.
1: Mi az, hogy világfelépítésről?
2: Hát, mert igazából ez egy modern világ, mintha a mi világunk lenne, aha, viszont ugye itt a könyvünkben különböző mitológiai lények is vannak. Hierarchiában élnek démonok, angyalok. Itt egy kicsit máshogy kell elképzelni a mennyet és a poklot, mint a mai mi világunkban. És akkor ezt egy kicsit jobban kifejtjük a kettőben.
1: Jön a második része, a felhők felett, talán ez lesz a címe. Ezzel vége is, vagy vannak távlati terveitek, hogyha megvan az első kettő, akkor mi lenne, a trilógiát csinálnánk ebből?
2: Ó, rengeteg tervünk van.
3: Nagyon sok tervünk van.
2: Csak időnk nincs megírni.
3: Igazából nem is tudom, hogy számolni, még nem számoltuk össze, hogy mennyi tervünk van. Sőt, ugye jöttek olyan visszajelzések, hogy ez a karakter, ez nagyon jó, nagyon izgalmas. Nem akarjátok, hogy esetleg, vagy az a másik, én azt nagyon megkedveltem. Belőle is szívesen olvasnék egy könyvet. Vagy, és akkor igen, ezekre mi oké, na, jó, nem tudjuk.
2: Igen, okay. Tehát egyébként ez trilógia lesz, úgyhogy a harmadik részt hamarosan elkezdjük ugye már azt is szerkeszteni, és utána pedig szeretnénk két karakternek ebből a könyvből mellékszálat csinálni, azok a következő terveink.
3: Valamelyik két karakternek.
2: Igen, az titok, hogy melyik. Egyébként azt mondják, ők a legérdekesebbek karakterek az olvasóink visszajelzései alapján, de ezen kívül egyébként különböző teljesen elrugaszkodott történetszálak is vannak, amiket szeretnénk ettől a világtól különállóan. Tehát, hogy már nekem is lenne, meg Gábornak
3: nekem is. Nekem
2: is
3: van, igen.
2: Amit szeretnénk megvalósítani.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azért ennek a bizonyos fantasy irodalomnak elég nagy a merítése. Számtalan ilyen könyv jelenik meg. Nyilván ebben a bizonyos kultúrkörben azért valahogy valami újat kell mutatni, gondolom én, hogy ott tudjatok maradni. Tehát, hogy azért nektek ezen is gondolkodni kell.
3: Abszolút.
2: Igen, igen, igen. Nagyon nehéz kitűnni. Rengeteg könyv jelenik meg, rengeteg jó könyv is jelenik
3: nagyon
2: meg.
3: Nagyon jó könyvek igen, jelennek meg.
2: És nagyon nehéz amúgy kitűnni és elérni a saját olvasóidat. De ahogy te is mondod, avval tudod leginkább, hogyha egy jó történetet írsz és egy különlegeset.
1: Utolsó kérdés hozzád, Gábor, aztán még neked is lesz egy, Timi. Most, hogy belekeveredtél ebbe, és akkor megszületett az első, vagy születőben van a második könyved, Felesben, ugye, mert te a csata jeleneteket írod. Nincs ilyen titkolt vágyad, amit esetleg a kislányotokkal megosztasz, de a Timinek még nem mutat, hogy nem sokára megérkezik apa első könyve, és abban már nem lesz anya.
3: Nem, igazából pont a kettőt azt úgy írtuk, hogy én írtam, tővetti mi kevésbé, ott már jobban kivettem én is a szerepemet, nem csak a harcjelenetekből, hanem úgy mindenből. Tehát a kettő az inkább én, kevésbé Timi, de a saját projektemmel annyira még nem foglalkoztam, azt is elmondtam Timinek, de csak így az alapokat fektettem le, így az alapgondolatokat, de én azt sem csinálnám nélkülem, mert valahogy oké, az én sztorim, az én elgondolásom, de mi egy szerzőpáros vagyunk, tehát ezt nélküle én nem fogom megírni akkor sem.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. Hozzád, Timi, visszatérsz még valamikor a csak romantikus esszék, novellák, írások világába? Vagy annyira bejött ez a misztikus irodalom, hogy akkor maradsz ebben?
2: Ez egy jó kérdés egyébként. Vannak ötleteink általános romantikus történetekre is, amiket nem spékelünk meg, vagy fűszerezünk meg ilyen fantasy elemekkel. Úgyhogy én szeretném hosszú távon, hogyha olyan jellegűeket is írhatnánk, de még a szerzőtársam az kell a beleegyezése.
3: Én pártolom, csak sokat nem fogok tudni hozzátenni.
2: Annyi, hogy én nagyon élvezem a közös írást, ez ami lett a mi közös hobbing.
3: Így van.
1: Timi, Gábor, Timi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Kellemes további szép estét.
2: Nektek is, köszönjük a lehetőséget. Sziasztok. Sziasztok.
4: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánlóval megyünk tovább. Fekete Laci újfent itt van a stúdióban, mint tegnap, ugyanilyenkor. Mit hoztál mára? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlat, ezúttal Mezei Elmirától. A könyv címe pedig Autoimmun szakácskönyv diéta lemondások nélkül. Mezei Elmira táplálkozási tanácsadó és reform szakács, a hazai paleo mozgalom egyik úttörője, számtalan egészséges és incsiklandozó étel megálmodója és tucatnyi nagy sikerű szakácskönyv szerzője. És most elhozta nekünk ezt az autoimmun szakácskönyvet, amiben ugyancsak egészséges és diétás, de ugye nem lemondások nélküli diétás receptek találhatóak, úgyhogy ajánlanám mindenkinek Mezei Elmira könyvét.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
0: Itt egy újabb óra

0: Mindenünk.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dalém. Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal is megtelt a kis előkészítő stúdió. Vendégem Lovas Márton és Krokovai Ábel a Balkán VIP-ből köszöntelek titeket ismét.
3: Sziasztok! Mi is mindenkit köszöntünk, köszönhetőséget, hogy újra itt lehetünk.

0: Remek klip is készült hozzá, sokat mondó, de hát átadom nektek a szót, meséljetek egy kicsit a készülésről, inspirációról, stb.
1: Amúgy szerintem ez a leghosszabb ideje készülő zenénk, mert kb. 2 éve kezdtük el, nagyon sok tehetséges zenészt is behívtunk élő hangszerelés szinten, Kun Bálint és a Karzan Komából nála is voltunk, gitárosunk André Balázs, fúvósunk trombita szinten, Gál Barnabás, a dobosunk is játszott fel Vörös Áron, úgyhogy így rengeteg emberen ment át, és a szövegileg is amúgy április 12 után volt az, hogy azt mondtuk, hogy fú, egy közhangulatban érzünk egy akkora változást, hogy lehet ezt kéne megfogni akár nem nagyon direkt, hanem akár indirekt képekkel is, hogy tudjon egy ilyen akár örök zöld sláger lenni, és ne csak így nagyon korszakos. Pláne egy szaraz élet után úgy voltunk vele, hogy nem akarunk nagyon-nagyon direktbe rámenni, hanem megfogni csak ezt a nyári vibe-ot és a hangzásvilága meg szöveggel. És akkor ott átírtuk igazából egy ilyen hónap alatt, mert már megvoltunk egy teljes zenével, egy teljesen más szöveggel kb. Úgyhogy nagyon sok változás volt, én rengetegszer voltam szerintem stroke közeli állapotban, vagy ütöttem egy falat be, konkrétan a stúdiómban fal be van ütve egy ponton, annyira fejleges tett ez a zene már engem így 2 év alatt, mert annyiszor próbáltuk változtatni, és ezek így kellenek, tudjuk, de hála zenek megérte most is, hogy áttörni szó szerint így a falakat.
0: Mivel egészítenéd ki, uram?
2: Fúja, hát egy érdekes alkotó folyamat volt, nagyon sokszor újra gondoltuk, és ami szerencsére végül így beéreztük ezt a dolgot, ami ott volt a levegőben, egy kollektíva így itthon ezt az ilyen felszabadult érzést, és akkor ezt nem tudom, jártuk körbe, és így született meg végül a dalocska. Aztán pedig, ami ennek a következő lépése volt, hogy e köré így építsünk egy ilyen kis vizuális kampányt, meg egy ilyen kis marketinget, úgyhogy itt jutott eszünkbe, hogy valami szimbolikát keressünk ehhez a dalhoz, vagy így magához, a szabadsághoz, és akkor itt merült fel a papírcsónak, mint ilyen kis szimbolika, talán így az elengedés, vagy így a papírcsónaknak a vízre helyezése, és egy valamilyen új korszaknak így a megnyitása, nem tudom, alatt volt ez az ötlet. Yes.
0: Na most a végén egy papírhajó kerül a vízre, ha jól emlékszem, de az egész klipben hajtogattok.
1: Igen.
0: Több hajó is készült.
1: Igazából a klipnek a legvége ugye az, hogy ott egyébként az a vicces, hogy hévízen forgattuk le az egészet.
0: Akartam is kérdezni.
1: Tök messzire lementünk, kineztünk egy helyet, utaztunk, végül dugóval együtt egy ilyen 5,5 órát, hogy leérjünk oda, tehát ilyen totál káó, és leérünk, és én télen néztem meg még azt a helyszínt, ahol forgattunk volna, de az egészet benőtt a nádas, úgyhogy teljesen feleslegesen mentünk le oda, kb. Alig látszott a patak, sőt, ott nem is kerültek, tehát a vízre helyezett hajócska jelenetek, azok nem ott voltak, hanem egy nap alatt a klip előtt lementünk ide, a Duna Arena mellé a Rákos patakhoz, és ott forgattuk le, és annyira behúztuk a fókusz, hogy úgy tűnjön, mintha zöld terület venné körbe, de amúgy mi ott álltunk az ilyen legilyen urbánusabb részeken, ahol így mondtam, megy át felett az autópályába vezető, meg ilyenek kb, és így ott forgattuk le. És a végén volt az, hogy ott egyesülnek a hajók, de igen, ott is úgy volt, hogy ilyen először egy kerül rá, és a végén az utolsó ilyen fél percben van ott egy olyan párvágás, hogy egy ilyen 10-20 hajó, hogy már folyik együtt a Dunába, és akkor technikailag így ezt találtuk ki, hogyha bele akarjuk magyarázni utólag, hogy mondjuk a természet, tehát még vidékről kezdett el a hajónak a vándorlása, és akkor onnan pedig így egyre többen összeálltunk, és végül ugye a fővárosból, hogy a Dunába bele ment egy a befolyáson keresztül, és akkor így van egy szimbolikusan egybefogva kb.
0: Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó az ötlet. Rátérünk a koncertekre, még egy zárójel. Van a klipben egy fekete, dupla dekkes, régi magnó. Én ezeket imádom. Nagyon jó volt, hogy benne van. Na de, nyáron hogy néz ki a fesztivál szezon? Beszéltük mikrofonon kívül, hogy lesznek bőven dolgok. Meséljetek.
2: Igen, 2 nagyon izgalmas lépcsőfokot, koncertet kell megemlítenünk, ha erről beszélünk. Leszünk a Budapest Parkban, Méringer Marcinak fogunk nyitni a koncertjén. Ikonikus nap lesz, már ezerrel készülünk.
1: És az nap a születésnapod.
2: Ja igen, aznap lesz a születésnapom, úgyhogy nem tudom, hogy mentálisan ezt hogyan fogom tudni feldolgozni. Főleg, hogy másnap, 17-én pedig a Plázson nyitunk a Follow the Flow-nak, úgyhogy ez lesz talán a 2 legerősebb nap a nyáron, de ezen kívül amúgy ott leszünk a Művészetek Völgyén, Strandfesztiválon, Szigeten is.
1: Izgi lesz.
2: És még egy-két
0: helyen. Nagyon beindult azt a mindenit. Hát gratulálok.
1: Lekopogjuk, maradjon is így.
0: Úgy legyen. Hát nagyon sok időt, kitartást nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok ismét a műsorban. Szokásos módon bármi jelenik meg, gyertek majd vissza.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk a Balkán VIP, ez a Szabadabb, itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, amiben most a galaxisok újdonsága következik. A csapat frontemberével, Szabó Benedekkel készült teljes beszélgetésemet a holnapi Vándorbotban hallhatod. Most azonban itt egy részlet, ami a Változatok a krokodil farkára című darról szól.
2: Na és akkor most vizsgáljuk meg a zenei anyag másik részét. Változatok a krokodil farkára. Na hát akkor nem szoktam ilyet kérdezni, de kezdjük a címmel.
3: Jó, hogy beszélünk erről a számról, mert az az igazság, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a két szám közül egy kicsit még ezt jobban is szeretem. Azt nem tartom hibának, hogy valaki elsőre nem érti, hogy miért ez a címe, mert egy viszonylag obskurus ihletése van. Gyerekkoromban nagyon szerettem egy skandináv ifjúsági regényt, az volt a cím, hogy Thomas Linupeg, azt hiszem, hogy Helyő Mandnak hívták a szerzőt, bár a kiejtésben nem lennék biztos. És Thomas Linupeg egy maja nevű lány miatt szomorkodott mindig, és azt hiszem, hogy úgy kezdődik a regény, hogy egy gumikrokodil farkán ücsörög. És, vagy ücsörögnek ketten, és éppen szakítanak. És ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nagyon melankolikus, nagyon skandináv, de közben nagyon átélhető hangulat, ami valamiért újra és újra felmerült bennem, mint gyerekkori emlék, és ez a szám, ez, amikor ugye megírtam ezt a számot, és ez tulajdonképpen elindul egy ilyen gondolatfolyamként, valamiből elindul, és nagyon messzire jut, akkor eszembe jutott ez a kép, hogy Thomas Linupeg és Maja ott ülnek a gumikrokodil farkán, és minden a cím.
2: Óriási. Na hát ehhez egyébként terveztek-e, vagy tervezel-e valamilyen képi anyagot?
3: Én nagyon szeretnék ehhez is klipet forgatni, de nem tudom, hogy ez megtörténik-e, mert ez mindig attól függ, hogy éppen ki ér rá, vagy hogy nekem van-e kedvem, de nem kizárt egyébként, hogy ezen a nyáron még lesz ehhez is egy klip, mert azt érzem egy kicsit, hogy ugye ez egy klasszikus kislemez, mint réges-régen, hogy két szám van rajta, A és B oldal, mind a kettő rajta lesz egyébként majd a nagy lemezen, de hogy egy kicsit, mivel a Létezemhez készült klip egy kicsit elsikkadt a második szám, ezért lehet, hogy szeretnék ráerősíteni majd valamikor a nyáron egy klippel.
1: Na hát ennyi felvezetés után most tehát következik a galaxisok újdonsága itt a Petőfin, ez a Változatok a krokodil farkán.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Fehér Lili, azaz Lenke. Köszöntelek a műsorban.
2: Sziasztok.
1: Még mielőtt megfejtjük az újdonságot, a szíven ütnek a mélyek, nagyon-nagyon tetszik ennek is a címe, című dalodat, egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan lettél te a zene szerelmese, hogyan indultál el a pályán?
2: Igazából engem eleinte inkább a vizuális művészetek foglalkoztattak, és ez továbbra is megmaradt szerelemként, viszont nagyon elkezdett érdekelni a zene is. A középsuliban ott volt egy ilyen kis pincehelyiség, és ott kezdtem el picit úgy próbálkozni jobban a hangommal, és ott volt egyszer-kétszer, amikor nyilván még nagyon amatőr módon, de volt olyan, hogy kicsit ilyen rekettesebb lett a hangom, és akkor ott vérszemet kaptam. És ott ilyen kis looperpedállal, meg ilyen olyan dolgokkal így próbálkoztam.
1: De az egy próbaterem volt, vagy elvonultál énekelni? Az egy üres terem volt?
2: Az inkább egy zenének dedikált része volt a sulinak.
1: Na, itt van az újdonság, szíven ütnek a mélyek. Mesélj egy kicsit, mi inspirált, hogyan született meg a dal. Aztán majd a videóklipről is beszélgetünk.
2: Nyilván mindig nagyon nehéz arról beszélni, hogy mi inspirálta a dalt, mert nekem így az alkotási folyamatomnál ez nem jellemző, hogy van egy nagyon stabil koncepció, amit aztán végigviszek, hanem inkább csak így picit játszadozok, aztán egyszer csak valami utat tör magának. Ennek így az előéletéről szerintem az egy érdekes sztori, hogy tulajdonképpen ilyen szilveszter tájékán írtam ezt a dalt, akkor indult el, ezek voltak az első magjai így a dalnak, amikor anya elment otthonról szilveszterezni, és rám bízta a csirkéket. Úgyhogy én a csirkéket, mert vannak csirkéi, amiket etetni kell meggondozni.
1: Óriási.
2: És akkor most így rám jutott ez a nemes feladat, és akkor ott voltam 4 napot, visszarepültem a családi fészekbe, a csirkékhez, és igazából onnan indult ez a sztori, úgyhogy igen.
1: Nagyon-nagyon jó. Na, ezt nem láttam jönni, hogy a csirkék inspirálták a dalt, vagy egy kicsit benne voltak. Készült hozzá a videóklip is, éppen itt megy nekem hangtalanul. Mi a helyszín? Ezt hol vettétek fel? Turbina, vagy mi ez?
2: Igen, igen.
1: Na, hát akkor...
2: Turbina volt, és egyébként voltunk csodás, egy csodás tájvédelmi körzetben, egy gyönyörű pataknál, voltunk egy ilyen erdei rév helyszínen, de egyébként nagyon izgalmas volt a forgatás, nyilván tök jó hangulatban telt, mert nem is gondoltam volna, hogy ez így ennyire kivitelezhető az, hogy ennyi energia meg munka ilyen jó hangulatban tud telni.
1: Igen, most éppen egy erdőben bókláztál az előbb, itt éppen azokat a képsorokat láttam. Na, hova akarod kifuttatni a Lenke zenei projektet? Mi lehet a következő lépcsőfok? Ebbe beleszűheted akár, nem tudom én, az idei nyári terveket is.
2: Hát nyáron több helyre megyek még koncertezni. Uh-huh. Most, ami így lányos zavaromban eszembe jut, az a Művészetek Völgye, meg Campus Fesztivál, szerintem ezek lesznek azok,
1: tökéletes.
2: Amik már így, amikor ez kijön, akkor már szerintem ezek lesznek aktuálisak. Uh-huh. Igen, hát így nyári tervekben persze van még csomó fellépés, de egyébként dolgozom az új anyagon is. Uh-huh. Nagyon szeretnék még pár dalt megjelentetni, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan a hegyesik úgy pufan, ugye? De hát nem tudom, sikerült válaszolni a kérdésedre.
1: Természetesen tökéletes volt így, hát figyelj csak, nagyon-nagyon sok sikert még neked, és várunk vissza szeretettel, hogyha kijön valami új dal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk ezek után Lenke, eztől az újdonság, a szíven ütnek a mélyek itt a Petőfi.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem Kató Lilla, aki Liana néven alkot. Köszöntelek.
2: Szia, én is köszöntök mindenkit.
1: És hát ismét egy remek dalt hoztál, Keleti nap. Viszont még mielőtt rátérünk erre, egy klip is készült, amit elárulom, te rendeztél, ahogyha én jól láttam az adatokat. Rá fogunk térni. Viszont eddig hogy telik a nyár? Egy kicsit melegítsünk be ezzel.
2: Jól telik, köszönjük. Kicsit szellősebb, mint amennyire azt szeretnénk. De szerintem Igen.
1: Oh.
2: Még mennék jobban több helyre koncertezni, de hát ugye ez néha így megy, néha úgy. De egyébként ettől függetlenül nagyon jó. Most nemrég volt egy alkotótábor a zenekarnak, ahol írtunk megint új számokat, úgyhogy...
1: Ó, de jó. Ezek mindig amúgy érdekesek. Hol voltatok, hogyha ez publikus?
2: Zsámbékon voltunk. Egyébként én is Zsámbékon nőttem föl, és akkor ott van egy nagyon szép kert, ahol tudunk lenni.
1: Egyébként, ha jól emlékszem, Zsámbékot már több csapat vagy énekes mondta nekem, hogy ők oda, komolyan mondom, nem te vagy az első, de te vagy az első Zsámbéki.
2: De ők nem hozzám járnak.
1: Ebben biztos vagyok.
2: Hova járnak Zsámbékon?
1: Nem tudom, csak Zsámbék neve a zenészeknél valahogy visszatér.
2: Mert csodálatos, imádom, nagyon.
1: Szerintem sokan vannak így ezzel, biztos, hogy szép, én még nem voltam. Na de, Keleti nap, egy kicsit mesélj az inspirációról, hogyan született meg a dal. Először a dalról, aztán a klipről majd.
2: Hú, jó, nagyon igyekszem összeszedett lenni. Ami szerintem egy érdekesség lehet, az az, hogy hol kell fel a nap, keleten nyilván mindenhol, ugye? Uh-huh. De én itt ebben a kontextusban kifejezetten arra gondoltam, hogy amikor ez kijött belőlem, ez a dalszöveg, akkor én konkrétan Japánban voltam.
1: Hoppá.
2: És nagyon korán felkeltem, és ott iszogattam a kis szójateljes zöld teámat az erkélyen, és jött föl a nap, és akkor ez konkrétan az a keleti ázsiai nap,
1: azt a
2: amiről szó van, ami ott föl kell. Apácska. Igen.
1: Wow, de na ehhez képest akkor még érdekesebb a klip kontextusa, mert ott meg egy ilyen, nekem egy ilyen teljesen magyar esküvő képe.
2: Igen.
1: Na ez honnan jött akkor?
2: Hát nagyon, azt nem mondom, hogy távol áll, mert nyilván követi a mondani valóját a dalnak, de hogy megpróbáltam így elvonatkoztatni, tehát hogy...
1: Sikerült.
2: Köszönöm, igen. Így keressük ugye a hangunkat, mint zenekar, és ez vizuálisan is, meg minden hogyan értendő, ahogyan így változunk, meg növekszünk együtt, mint együttes, és akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha kicsit megnéznénk egy másik vonalat, ami kevésbé misztikus, ami így a srácoknak is akár mondjuk hozzájuk egy kicsit közelebb áll. És akkor arra gondoltam, hogy mégiscsak azért ne legyen teljesen hétköznapi, tehát valamennyire rugaszkodjunk el, akkor legyen egy ilyen James Bondos tematika, és akkor ebből lett az, hogy ilyen balkán James Bondok menyasszonyt menekítenek, és
1: éppen megyitek
2: meg,
1: óriási.
2: Ez nagyon nehéz így ezt így leírni, nézzétek meg.
1: Én rákérdezek, de Zsámbékon forgott ez a klip?
2: Ott, és nagyon fontos, itt is, akkor most országvilág előtt elmondom, hogy szinte mindegyik klipünkben egyébként rengeteg barátunk meg szerettünk segít, és ebben a klipben meg egyrészt Zsámbékon forgott, másrészt zsámbéki szponzorációkat is kaptunk. Tehát szeretek így ilyen organikusan.
1: Nagyon-nagyon tetszik. Na még mielőtt hallgatók is meghallgathatják itt a Petőfin, még akkor folytassuk a nyári építkezést. Hol láthatunk, hallhatunk még titeket?
2: Most jelenleg nem tudjuk, hogy mikor lesz legkövetkezendő, ilyen van ilyen szó, mindegy.
1: A következő
2: koncertünk. Ez most még számunkra is titok, de reméljük, hogy minél hamarabb ezt napvilágra hozhatjuk, és mi is megtudhatjuk, hogy ez hol lesz. Addig bármilyen platformon hallgathatóak vagyunk, és ilyen mindenhol máshol nézzetek minket, amíg nem lesz következő koncertünk, és hallgassatok.
1: Na, én akkor nagyon szurkolok, hogy ez minél hamarabb kiderüljön, hogy mi a következő helyszín és időpont. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is, és sziasztok!
1: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a Liana, ezt tőlük a Keleti nap fogad sok szeretettel.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól. Vendégem Mircse Korina. Köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást.
1: És hát Balázs Misi.
3: Hello. Ciao.
1: Hello mindenkinek. Itt az új dal tőletek, Korina, Utazó vadvirág. Nem tudom még hány country dallal fogok találkozni, ami magyar idén, de számomra ez a legjobb popos, country-s, vidékies, jó értelemben vidékies hangulatú dal. Na hát meséljetek róla, hogy született meg ez az újdonság.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, örülök, hogy tetszik.
1: Nagyon.
2: Ez a, egyébként a mi szívünkben is szerintem kiemelt helyet foglal el, mert most készül az első nagy lemezünk, és a Vadvirág a címadó dala ennek a lemeznek. Egy olyan eredett történet lett ez a Vadvirág, ami egy olyan személyiségről szól, akit nem lehet, aki nem úgy nő, mint ahogy a szabályos lenne tulajdonképpen, és ez az egészet, én szeretem ilyen történetekben elmesélni ezeket a gondolatokat, és ez tulajdonképpen egy történet arról, hogy amikor édesapám rózsát akart hozni a kórházba, amikor megszülettem, akkor nem nyíltak még ki a rózsák, és ezért vadvirágot szakított, és azzal várt engem, és ebből elindult egy olyan fejlődés történet, hogy így rózsa helyett vadvirágként nőttem tovább. Tulajdonképpen erről szól a dal.
3: Szerintem elég fontos egyébként az, hogy amikor ilyen történetek vannak, egyébként ez más egyéb könyvekre, történetekre is igaz, hogy nem minden szó szerint kell értelmezni, hanem vannak olyan képek, amik mögé olyan tartalmak társulhatnak, ami igazából egy ilyen általános útmutatás, vagy általános történet így bárkire nézve.
1: Hát mindenképpen még mielőtt meghallgatjuk, ejtsünk szót a klipről is. Nagyon alátámasztja a country hangzást. Szalmabálákon gitározol, óriási az egész, csodálatosak a felvételek. Hol készült?
2: Több helyszínen is.
1: Több helyszínen.
2: A klipben Czoller Bence rendező volt segítségünkre, és Bikali Sándor operatőr. A többi részét pedig mi csináltuk. Uh-huh. És hát volt ugye ez az autós helyszín, a piros pick-up-pal, a szalmabálák, a lovak, a macskák, a minden. Tehát egyébként egy elképesztő forgatás volt, mert volt pár dolog, amit így előre beterveztünk, de az például, hogy én három szalmabálán ülök, és oda jön, miközben éneklek, oda jön egy macska, és bemászik a három szalmabálak közötti lyukba, és onnan felfelé néz rám, miközben én, na, ez szerintem, és közben a lovak száguldoznak a háttérben.
1: Ezt nem lehetek tervezni.
2: Mindenki ott állt, és így mi történt az elmúlt pár percben?
3: Tényleg hihetetlen volt.
1: Na, hogyha egy kicsit kijebb zoomolunk a klipről, dalról, akkor meséljetek a nyári tervekről. Mik vannak a tarsolyban?
2: Októberben lesz az első koncert, amin az először fognak megszólalni ezek a dalok, bemutatjuk a lemezt, bemutatjuk a zenekart, és tulajdonképpen a nyár leginkább az arra való felkészüléssel fog telni. Hála a kedves hallgatóinknak, a koncertre már elfogyott minden jegy, így három hónappal az esemény előtt. Úgyhogy ennek azért örülünk nagyon, mert így teljes mértékben a fókuszt a felkészülésre tudjuk fordítani a promóció helyett, ugye? Illetve a napokban véglegesítjük a lemezt.
3: Én kávén élek jelenleg, és, nem nagyon alszom, mert mindig, amikor egy kicsit így ellazulnék, akkor így eszembe jut, hogy valamelyik dalnak a basszus tartományát még egy kicsit össze kellene nyomni, és társai. Nyilván most annyival is bonyolódik a helyzet, hogy vinilt fogunk gyártatni,
1: és
3: meg fog jelenni vinilen, és oda egészen, hát nem egészen más, de hogy más kritériumoknak kell megfelelni a végleges hanganyagnak, és ez igazából hangmérnökileg egy plusz feladat, úgyhogy most jelenleg ebben vagyok kicsit elmélyülve.
2: Még mielőtt a lemez megjelenne, egy dalt még tervezünk előre kicsepegtetni róla, és aztán pedig előreláthatólag, ugye, szeptemberben tervezzük a
3: Igen.
2: többi dalt hozzárakni, amik még hátra vannak, és azzal együtt teljes lesz a lemez.
3: Igen, és aztán nyilván ennek az égköveként lesz az az instantos buli októberben.
1: Amire elkelt már minden jegy.
3: Igen.
1: Elképesztő. Igen. Gratulálunk nektek, és további sok időt, kitartást, kávét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Itt a Petőfin szól nekünk a Vadvirág. Korina, utazó, fogadj sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

Hazai jazz egy órán keresztül. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: a Szakcsi Jazz Zóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a népművészet világában, a tánc és a zene világában, illetve a kulturális örökség világában fogunk kalandozni, és már itt velem szemben a stúdióban a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingel Szilvia. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük azzal, ami most aktuális, nem volt még ilyen. Most lesz, hogy egy fecske hajtó fesztivált rendeztek ott a Korvin tér magasságában, a környező kis utcákban mindenféle előadások, performanszok, kiállítások, gyerekprogramok, felnőtt programok, minden is lesz, mit tudjunk róla.
2: Hát igen, ez egy nagy izgalom nekünk is, hiszen 25 éves a Hagyományok Háza, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, és 125 éves a Budai Vigadó, és úgy gondoltuk, hogy megünnepeljük ezt a sok évszámot, és azt találtuk ki, hogy egy rendhagyó fesztivált fogunk szervezni, ahol egyrészt bemutatkoznak a Hagyományok Háza egyes egységei, tudni kell azt a Hagyományok Házáról, hogy a Hagyományok Házában van a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, könyvtár van, folklórarchívum, illetve van egy olyan része a Hagyományok Házának, ahol különböző kézműves képzések is vannak, tehát aki meg szeretne tanulni mézes kalácsot sütni, vagy szőnyeget szőni, vagy nemezelni, a

0: akkor beiratkozhat képzésekre, és utána egy komplett szakmát is meg tudnak aztán valósítani. És arra gondoltunk, hogy valahogy a népművészetről úgy beszéljük, hogy kinyissuk a házat, ne csak a szűk közönségnek, hanem rendhagyó és innovatív módon 21. századian beszéljünk a népművészetről, hiszen egy laikus nagyon sokszor azt gondolja, hogy ez egy ilyen régi avittas dolog, vagy egyáltalán mi az, hogy népművészet, és ezt szeretnénk a két nap alatt megmutatni. És van egy apropó is az évszámokon túl, hogy miért Fecskehajtó Fesztivál, ugye szeptember 8-a Fecskehajtó kisasszony napja, és a nép hiedelem azt mondja, hogy ilyenkor indulnak el a fecskék, illetve Mária születésének a napja, és nagyon sok népszokás kapcsolódik ehhez az ünnephez. Igaz, hogy a fesztivál két héttel később lesz, de maga az apropó, ez a népszokás.
1: Alapvetően te egy néprajzos végzettségű szakember vagy, szóval, hogyha már arról beszélünk, hogy Fecskehajtó Fesztivál, meg csomó népszokás kapcsolódik hozzá, meg Nagy Boldogasszony ünnepe, stb. Értem, hogy elmennek a madarak, talán már el is mentek a fecskék, szerintem most már nem látni őket, a gólyák már két héttel ezelőtt továbbálltak és elindultak Afrikába, de hát ilyenkor mi van? Ilyenkor aratás van, ilyenkor szüret van körülbelül, tehát hogy igazából ezeket kell akkor ünnepelni.
0: Ezeket is fogjuk ünnepelni, de azt gondolom, hogy egy picit egy olyan szokást szeretnénk itt megmutatni, amiről keveset tudnak. És ez a természet közeliség, vagy a természet, a népi kultúra, maga a téma egy nagyon aktuális téma, különösen, hogyha most belegondolunk, hogy milyen nyarunk volt, tehát hogy a népszokások, a kézművesek, vagy éppen a múzeumi tárgyak olyan témákat boncolgatnak, ami bizony már megvolt valamikor, és mindig azt szoktam mondani néprajzoskor, hogy a parasztok mindent kitaláltak, csak újra föl kell őket fedezni, és amikor egy ilyen klímaválság kellős közepén vagyunk, akkor bizony nagyon sok mindent tudunk tanulni régiektől.
1: Igen, azon gondolkodom közben most, hogy említett, hogy milyen nyarunk volt, meg hogy mennyi mindent lehet tanulni a paraszti kultúrából, hogyha 60-70-80 évvel ezelőtt Pista bácsi kimegy kaszálni így augusztus végén, vagy szeptember elején, és 40 fokot tapasztal, akkor szerintem azt mondja a feleségének, hogy akkor én most ki nem teszem a lábamat, tehát hogy ez nem volt, nem történtek ilyenek.
0: Nem voltak ilyenek, de például, hogyha megnézzük a parasztasszonyok öltözködését, ugye például a vászonruha, a vászonszoknya, az egyben hűtött is, meg amikor télen fölvették, akkor melegített is. Tehát, hogy sokkal, azt gondolom, hogy sokkal könnyebben mozogtak a természetben, hiszen lehet, hogy melegük volt szalmakalap a fejükön, voltak olyan vízhordó eszközeik, amivel kimentek az aratásra, edényeik, amivel ugye dolgoztak egész nap, de mégis ott volt a természet, ott voltak az egészséges ételek, az egészséges tárgyak, ami most nem igazán jellemző ránk.
1: Hát az egészséges ételek, meg az egészséges tárgyak, hogyha arra gondolok, hogy elkészült, nem tudom, valahol a Hortobágyon egy hatalmas adag slambuc, amiben azért elég sok szalonna, meg zsír, meg akármi, tojásos száraz tészta került, arra elég sokan mondanák azt manapság egyébként, ilyen gasztró megfejtők, hogy abban nem sok az egészség.
0: Lehet.
1: Jó, de hát millió egy olyan munkát végeztek egyébként ezek az emberek, amihez kellett az a sok kalória, amit bevittek.
0: Abszolút. És hogyha megnézzük, akkor tényleg valóban a paraszti kultúrában a szabadidő fogalma nem létezett, tehát tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztak, de azért meg kell nézni a testüket, hogy mennyire izmosak voltak. Ugye nem
1: szikárak,
0: jártak,
1: izmosak is bírták.
0: És nem jártak fitnessterembe, és mégis szerintem időnként irigykedhetnénk egy-egy parasztasszonynak a vállára, vagy a karjára, hogy mennyire izmos volt. Nyilván ezt munkával érte el. Úgyhogy ezzel így óvatosan fogalmaznék, amikor így az étkezésről beszélünk.
1: Jó, de azt maguknak termelték egyébként, a disznóvágásnál eltették a szalonnát, lefüstölték, ott készült el a kolbász, tudták, hogy miből készül. Az mindaz, amit ott a ház körül megtermeltek. A zöldségek, a húsok, a gyümölcsök, minden is onnan szállt.
0: Hát igen, pontosan, és ettől azt gondolom, hogy azok a betegségek, amikkel rengeteg ember küzd,
1: a civilizációs betegségek,
0: azok kevésbé voltak jellemzőek, és ugye keveset tudunk például attól, hogy a mentális egészségük milyen volt. Nagyon sok olyan tanulmány, és egyre több tanulmány beszél arról, hogy például amikor az asszonyok hímeztek, ugye, amikor egy leánygyermek mondjuk megszületett egy családba, akkor a családnak a nő tagjai egy szövetségként összefogtak, és ugye a stafírungot meg kellett csinálni egy lánynak, tehát hogy mikor férhez megy, akkor azok rengeteg mindent, ágyneműt, ruhát, szoknyát, törülközőt, mindenféle textilt, ugye úgy el kellett készíteni, nem csak megvarni, ami ugye meg kellett termelni, kendervászon, stb., hanem ki is kellett hímezni. És hogy ennek a munkának milyen nyugtató hatása van, és én azt szoktam mondani, és például itt a Hagyományok Házában van is egy olyan kiállításunk, hogy próbáljunk meg lelassulni, és hogy próbáljuk meg egy picit megállni, mert hogy azt látjuk, hogy körülbelül egy olyan 2 másodpercet töltenek egy-egy műtárgy előtt a látogatók, tehát annyira rohannak. Miközben vannak olyan országok, ahol házi orvosok felírhatják a múzeum látogatást receptre, és egyre több olyan múzeumi ajánlás van, és mi is most egy ilyen gyógyító kiállítást készítettünk, hogy bizony menjetek be, és próbáljátok egy picit az elméteket megnyugtatni. Ezt csak azért mondom el, mert hogy a hímzés maga, a különböző női tevékenységek, én látom azt, hogy például most fiatalok között mennyire népszerűek ezek a hímző tanfolyamok, abszolút le lehet relaxálni, és meg lehet nyugodni. Ezt csak a parasztasszonyokra visszacsatolom.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Cingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést. Majd nap.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Dr. Cingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello. Már beszéltünk róla, hogy lesz egy új fesztiválotok, egyébként most debütál ebben az évben, szeptember 25-e és 26-a neki a két napja, Fecskehajtó Fesztivál, ott nálatok a Korvin téren, illetve a környező utcákban lesz a Hagyományok házánál. Számtalan programmal készültök, mindenféle jubileumokat ünnepeltek, 25, 75, 125, és ha már benne van az ünneplendők sorában a Magyar Állami Népi Együttes, akkor ők is megmutatják majd a tudásukat, illetve a különböző tájegységek táncait.
2: A különböző tájegységek táncait, ugye van a Magyar Állami Népi Együttesnek egy nagy sikerű koreográfia, ez a Naplegenda, ami már nagyon sok éve megy, és nagyon keresik a nézők, úgyhogy ezt újra láthatják a látogatók, illetve készül az együttes egy különleges rítus színházzal, ami csak itt lesz majd látható. Én már láttam, és gyakorolják, és nagyon izgalmas jelmezek, természetesen madár és fecske jelmezek lesznek, nagyon izgalmas zenére készül ez a koreográfia, és a Magyar Állami Népi Együttes a kiállításban is részt fog venni, lesz egy rendhagyó tárlatvezetésünk, a Tulipán és Zsája, Kertek Korok Népművészet, a kiállításnak ez a címe, és a különböző korok kert kultúrája és a magyar népművészet kapcsolatáról szól ez a gyógyító kiállítás, és arra kértük a táncosokat, hogy ugye a kiállításban főleg a magyhó, a kalocsa és a kalotaszegi tájegység van bemutatva, és hogy nézzünk egy picit a tárgyak mögé, és a táncosok mutassák meg ezeknek a tájegységeknek egy-egy jellegzetes táncát, tehát hogy egy kurátori tárlatvezetés lesz, és a táncosok fognak táncolni, és aki eljön, azt a gyönyörű szép viseletet élőben is meg tudja egy picit közelebbről csodálni, mintha csak mondjuk egy vitrínben látná. Tehát, hogy az Állami Népi Együttes az abszolút házigazdája, és ehhez a Rítus Színházhoz egy fényfestés is társul majd, tehát a Korvin téri gyönyörű szép budai vigadót este meg fogják világítani, és egy ilyen szép fényjáték is lesz a vigadó falain.
1: Arról nem beszéltél, hogy jó magad leszel az, aki ezt a tárlatvezetést tartja.
2: Én fogom tartani, sőt lesz még egy vezetés, ott pedig az élőszavas mesemondás és a történetmesélés kerül fókuszba. Ott egy mesemondót hívtam, aki az egyes, a kiejtes egyes állomásain történeteket fog, eredetmondákat, cigány népmeséket mesélni, és így fog felépülni ez a tárlatvezetés.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy Hagyományok háza, és hogy Bot Miklós főigazgató úr, akkor nyilván elmaradhatatlan, hogy zenei programok is legyenek. A Magyar Banda például ott lesz.
2: Így van, tehát nagyon várjuk a Magyar Bandát, szokták kérdezni, hogy a fiatalok mennyire járnak a Hagyományok házára. Én azt gondolom, hogy a Magyar Banda mindent fog vinni, hiszen ennek a fesztiválnak pont ez a célja, hogy magas minőségben közvetítsük a népi kultúrát, de egy picit el is térjünk tőle, tehát hogy a Magyar Bandát szerintem nagyon sokan várják, és nagyon sok érdeklődőt várunk, de lesz egy rendhagyó táncház, és ugye a Hagyományok házakban minden szombaton táncházak vannak. Itt most egy picit fényekkel, diszkógömbökkel és mindenféle más effektusokkal egy modern táncházba csöppen a látogató, de például lesznek légiakrobaták is, a Flock projekt nagyon-nagyon izgalmas produkcióval, köteleken fogják őket belógatni, és a Hagyományok házának a harmadik emeletéről egy ilyen élő népzenére fognak táncolni, balettozni.
1: Bent a belső udvarban?
2: Bent a belső átriumi térben. Ez szerintem az egyik legizgalmasabb produkciója ennek a fesztiválnak.
1: Milyen egyéb zenei programok lesznek még a Magyar Bandán túl, mert hogy azért számtalan együttes érkezik hozzátok.
2: Igen. Nem olyan rég halt meg Sebő Ferenc, és lesz egy Sebő emlék koncert, és Grillusz Dániel a szervezője, és ő hívta meg a barátait, és közösen fognak emlékezni Sebő Ferencre. A Kapca Banda fog fellépni, Timár Sárai zenekara, és nagyon sok népzenei együttes.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Cingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője. Kicsi szünetet tartunk, aztán folyt.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingel Szilvia ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello. Te coach vagy minden mellé, ugye? Ilyeneket is csinálsz. Igen. És mindezt persze beágyazva a saját kis tudományodba.
3: Igen, igyekszem, és igyekszem bekapcsolni a múzeumot is. Ahogy már említettem, a gyógyító múzeum fogalmába beletartozik az, hogy különleges foglalkozásokat is, úgynevezett slow tárlatvezetéseket tartunk, ami nem egy klasszikus tárlatvezetés, hanem arról szól, hogy kiválasztunk egy tárgyat, és ezt megpróbáljuk nagyon sokáig nézni, és arról beszélgetünk a látogatókkal. Egy picit ilyen a művészetterápiához hasonló beszélgetések ezek, de azért az fontos kijelenteni, hogy nem vagyunk terapeuták, tehát ezek csak ilyen pici elgondolkodtató kérdések, amivel ezt vezetjük, ezt a foglalkozást, és akkor azokat a kérdéseket tesszük föl a látogatóknak, hogy milyen érzés ezt a tárgyat hosszan nézni, milyen belső gondolatokat ébreszt bennük ennek a tárgynak a nézése, milyen illatokat, milyen emlékeket, bármi, ami egy ilyen belső kérdést föltesz, és ezekről beszélgetünk. Nagyon érdekes azt látni, hogy egyrészt mennyire nehéz fókuszálni, mennyire nehéz lelassulni, de akinek sikerül, utána nagyon izgalmas belső utazások tudnak megtörténni, tehát hogy a coachingot ezt egy picit így is próbálom alkalmazni, hogy csoportokban próbálunk a múzeumban a tárgyakon keresztül saját belső utakat felfedezni. Én szoktam figyelni a mi látogatóinkat, és hát olyan 4-5 másodperc, a 2-től a 4-5 másodpercig ez az átlag, semmit nem. Igen, nagyon sokszor hangsúly a fotózáson van, meg valahogy kipipálják azt, hogy láttam ezt a kiállítást, de annyiban szerencsések vagyunk, hogy mi egy pici múzeum vagyunk, és nem mondjuk egy nagy Van Gogh kiállítással versenyzünk, ahol ugye kígyózó sorok vannak, és már ott a stressz, ahogy az ember áll a sorban, kezd nagyon-nagyon felmenni, és hogy ilyen nyugtalanná válni, de természetesen az egy egyéni dolog, hogy kire melyik motívum, melyik tárgy hogy hat. Én mindenkinek ajánlom, aki készül múzeumban, legyen az nagy vagy kis múzeum, hogy ez tényleg időt kell rá szorítani, mert ha tényleg sikerül elmélyülni, akkor tényleg tud egy ilyen nagyon pozitív hatást, tehát hogy az idegrendszerünk is megnyugszik.
2: A Népi Iparművészeti Múzeum, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, ez a viszonylag kis múzeum, a tietek. Ez bemutatja egyébként a magyarság vidéki kultúrájának, vagy őstörténetének minden fontosabb tárgyát. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy nem tudom, egy fakanál a Hajdúságból, a Bogrács mellől egészen odáig, hogy akkor nem tudom, egy bújka például, vagy egy akármilyen szőttes mondjuk Csángóföldről?
3: Nem, ez a Néprajzi Múzeum, amit kérdeztél, és szokták kérdezni, hogy akkor mi mivel foglalkozunk. Ugye valahogy úgy szoktam megfogalmazni, hogy a Néprajzi Múzeum, hogy a második világháború 1945, amíg a paraszti kultúra még élő volt, és felgyűjthető volt, valahol ott áll meg, és a népi iparművészet pedig a háború utáni időszakot gyűjti egészen a jelenig, de például az 50-es, 60-as években voltak a háziipari szövetkezetek, ugye ezek olyan szövetkezetek voltak, amikor paraszt emberek bedolgoztak, és aztán eladták az árut, legyen az egy szőnyeg, vagy egy kosár vásárokon, különböző helyeken, illetve ugye a Hagyományok Házának van egy fontos tevékenysége, hogy hogy a kézművesek behozzák a dolgaikat, és akkor ezeket zsűriztetik. És amelyik megkapja a népi iparművészeti zsűrinek az elfogadott pozitív véleményét, ezzel egy ilyen minőségbiztosítást is el tudunk érni, és ezeknek a kézműveseknek a tárgyait gyűjtjük elsősorban.
2: Vagyis ezen a bizonyos fecskehajtó fesztiválon, ami lesz majd 25-én és 26-án, ezek a bizonyos népi iparművészek fognak majd kiállítani, tehát hogy az a bőrtáska, amit majd a nem tudom melyik standnál meg tudok vásárolni, ha szeretnék, vagy az a nem tudom kés, amit egy másik pultnál szeretnék, az egyébként hozzátok kapcsolódik a népi iparművészethez, illetve lehet, hogy úgy is kapcsolódik a hagyományok házához, hogy ott megkapta a minősítést.
3: Ez mind? Ha bejönnek a múzeumba, akkor ezt látják egy valamilyen tematika mentén. Most, ahogy mondtam, a virágok, a kertkultúrák vannak fókuszban, de egyébként van egy másik kiállításunk, ez a szabad szappanozni, ahol a higién és a tisztálkodás, a paraszti, illetve a jelen, hogyan vagyunk mi a vízzel, a házi szappannal, tehát ilyen kérdéseket boncolgatunk, és a vásárban, a kézműves vásárban pedig a ma élő kézművesek, amit ő a múzeumban látott, azt akár meg is tudja vásárolni.
2: De hogy ez lesz akkor ott nálatok 25-én és 26-án a környező utcákban, fölfelé, a vár felé, vagy kicsit lefelé, nem tudom,
3: a fő utcán lesz, igen.
2: Nem kell fölmenni? De
3: nem, a fő utca lesz lezárva, és ott lesz ez az népi iparművészeti vásár, de lehet kézműveskedni is, és három nagyon izgalmas ilyen kézműves workshopot ajánlok a látogatóknak. El lehet készíteni a fesztivál táskáját, amit ilyen kék festőnyomó dúccal és növényi festékkel lehet majd virágokat, madarakat rá applikálni teljesen egyéni fantázia szerint. Aztán lehet majd nemezelni természetesen fecskét, tehát ezt is lehet majd, és lehet ékszert is készíteni, vagy egy medált, vagy egy fülbevalót. Ott pedig a koncepció az, hogy egy ormánsági református templom kazettás fomennyezetének a motívum kincsét lehet majd rá festeni egyénileg az ékszerekre.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingel Szilvia. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingál Szilvia ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello. Szóval, hogy 25-e és 26-a, ott nálatok a Korvin téren, illetve a Fő utcán és a környező kis utcákban fecskehajtó fesztivál, és mindenféle jubileumokat ünnepeltek, 25, 75, 125, állami népi együttes, hagyományok háza, illetve mi a harmadik, a Budai Vigadó 125 éves, igen. És hogy ezzel a bizonyos rendezvényel még a kutatók éjszakájához is kapcsolódtok egyébként.
2: Bizony, a kutatók éjszakáján a Folklor Archívumot ajánlom, ott lesznek nagyon izgalmas olyan bemutatók, amit egyébként a nagy közönség így nem lát, hogy például hogy archiválnak egy eredeti népzenei gyűjtést, vagy egy néptánc gyűjtést, olyan izgalmas szerkezetekkel, vagy meg lehet tapogatni, az is a neve, hogy így meg lehet simogatni ezeket a tárgyakat. Tehát, hogy ezek különleges olyan digitalizációs eszközök, amivel egyébként egy laikus nem nagyon találkozik. Lesz például az archívumban és a kutató éjszakájához kapcsolódó irodalomterápia. Itt is olyan szövegeket fognak olvasni, akik elmennek, ami a természettel, a fecskékkel, a madarakkal és a lelassulással kapcsolatos, és lesznek olyan előadások is, amit elsősorban a szakmának készülnek. A moldvai népzenéről lesz például előadás, és nagyon sok más izgalmas a hagyományhoz és a népművészethez kapcsolódó előadás lesz.
1: Ott a Korvin téren az a gyönyörű épület, a hagyományhoz háza, vagy a Budai Vigadó épülete, az persze ott van, ugye, ott a központ, na de hát számtalan helyhez kapcsolódtok, ilyen hálózatotok van nektek egyébként.
2: Igen, 2017 óta vannak olyan civil szervezetek, akik kapcsolódnak a Hagyományok Házához, 36 ilyen civil szervezet van, mert azt gondoljuk, hogy nem csak Budapesten, hanem a vidéken is meg kell, sőt a határon túlon is életben kell tartani ezt a hagyományt, és a magyar hagyományokat, a népművészetet, és valahogy a 21. század nyelvére lefordítani, és arra kértük a partnereinket, hogy küldjenek egy tárgyat és egy történetet. És ez egy ilyen mini tárlat lesz, mesélő tárgyak a címe, és olyan tárgyak érkeztek, nagyon izgalmas, hogy ki mire büszke, vagy hogyan definiálja azt a közösséget, ahol alkot. Tehát itt a Bibliától kezdve a Pártán keresztül, a fából készült Betlehemig mindenféle tárgy érkezett, és nem csak ki lesznek téve ezek a tárgyak, hanem lesz egy interaktív tábla is. Ezeket a tárgyakat befotóztuk ilyen 360 fokos szögekben, és meg lehet majd ezen az interaktív táblán forgatni például, tehát mögé lehet nézni a tárgyaknak, ugyanis a múzeumba érkezők sokszor mondják azt, hogy nem látják a vitrínben csak egy részét a tárgynak, de itt ezen az interaktív asztalon ezt is meg lehet mutatni, és egy csomó olyan információ ezen az interaktív asztalon ott lesz, ami ezeket a civil szervezeteket jobban bemutatja.
1: Egy utolsó kérdés most már a végére, ez pedig legyen az, hogy én már említettem azt, hogy Hajdúságban, vagy nem tudom, a Hortobágyon egy bográsban készül egy slambuc, vagy hogy elkészül a kolbász, és akkor azt majd felfüstölik, vagy felfüstölték, ugye, a paraszti kultúrában. Ez a bizonyos fecskehajtó fesztivál a népi gasztronómiára, a vidéki gasztronómiára fokuszál valamennyire?
2: Hát most kevésbé, tehát most inkább a programokon van a hangsúly, most nem fog megjelenni így a Népi Gasztronómia Fesztiválon.
1: Azért is kérdeztem, mert hogy neked az eddigi kis pedigrédben is van olyan topik, effektíve könyv, ami gasztróval foglalkozik.
2: Hát igen, de ez egy egészen más, ugye egy holokauszt túlélőnek a koncentrációs táborban megírt receptes könyvéről szól ez a könyv, úgyhogy ez nem is egy gasztronómiai könyv, hanem inkább egy nagyon nehéz életút, ahol a receptírás az egy túlélési stratégia volt. Egyébként ezek a receptek megvannak, izgalmasak, tulajdonképpen benne van az egész közép-kelet-európai gasztrokultúra, de azért azt nagyon szépen lehet látni, hogy mivel ebben a koncentrációs táborban nem gázkamrák voltak, hanem a kínzás egyik módja volt az éhezés, vagy az éheztetés. Ezért olyan ételek vannak ezekben a receptekben, egyébként 149 ilyen receptet találtam meg, ahol a sütemények, az édes, a nehéz, a zsíros, húsos ételek vannak, és gondoljunk benne, hogy egy olyan asszony írta, aki kóser háztartást vezetett, mégis a disznóhús, a disznózsír, az ott van ezekben a receptekben, mert hogy a fantázia, az éhség és a fantázia az valahogy ezeket a recepteket aztán fejben így kombinálta össze, minél táplálóbb ételek legyenek ezekben a receptekben.
1: És akkor a legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, ez pedig az, hogy valamikor egy jó 35-40 perccel ezelőtt mondtad, hogy hát a paraszti kultúrában ugye nem jártak edzőterembe sem az urak, sem pedig a hölgyek, mégis azért meg lehet nézni, hogy milyen válluk volt a hölgyeknek, nyilván a sok-sok munkától, amit elvégeztek. Ezzel is foglalkoztál, nem a női test változása?
2: A női test változása, hát igen, az is egy külön könyv. Hát ott elsősorban nem a paraszti, hanem a 20. század elejé polgár asszonyoknak a test ideájával, vagy ők hogyan viszonyultak a testükhöz, hiszen több száz éven keresztül ugye fűzőbe jártak a nők, és pont ez a 20. század elejé időszak, amikor leveszik a fűzőt a nők, és akkor szembesülnek a valódi testükkel, és én mindig azt szoktam mondani, hogy onnantól datálható a mai napig a nők frusztrációja, hiszen a valóságos testtel szembesülni, az nem volt egy egyszerű dolog, és onnantól kezdve indulnak ezek az őrületes diéták, a fitness, a wellness, a tornának az elődei, a különböző szanatóriumok, ahol az elegáns úri hölgyek bemehettek és lefogyasztották őket, vagy csak egy magyar filmet említsek, a Hippolita lakály, ahol ott gyönyörűen van egy jelenet, ahol Schneidernét ugye le szeretné a lakály Hippolit fogyasztani, tehát hogy ezek a gondolatok, ezek onnan indulnak, és hát a mai napig nézzük meg, hogy
1: mivé vált.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk, kellemes további szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most már aztán minden fronton ősz van, meteorológiailag, csillagászatilag, így indítjuk a szeptember 23-át. Szerda van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdés pedig már is a Bizsura Bizzuk, akiktől ez a Morci. Tarts velem a következő órákban is.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag